0: Ha elkészül, a magyarországi üzem lesz a CATL Kínán kívüli legnagyobb gyártóbázisa. Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés, új parkoló és rakodóhelyek, többek között ilyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt hetekben a József körút Sejber Sándor utca és Korvin negyed közötti szakaszán. A július elején megkezdett, augusztus végéig befejeződő fejlesztés legfontosabb elemeként a Petőfi híd felé vezető oldalon a kerékpársáv járdán vezetett szakaszai az útpályára kerültek, a meglévő úton vezetett szakaszokat pedig a jövőbeli elválasztást idéző elemekkel védik meg. A beruházás keretében a helyi üzleteket segítő parkoló és rakodóhelyek, valamint saját és bérelhető biciklik és rollerek parkolását segítő mobipontok is létesültek. Több jelentős felújítást is végeznek a fővárosi strandokon és fürdőkben. A nyár legnagyobb fejlesztése a Palatinus több mint 100 millió forintból korszerűsített hullámgépe volt. A Széchenyi fürdőben hamarosan megkezdődik az uszoda egyik lépcsőjének, valamint a napozó terasz és egy négy medencés termálrész felújítása. A jelenleg zárva tartó Gellért fürdő rekonstrukciójának kiviteli terve már elkészült. A budapesti fürdők június eleje és augusztus utolsó hete között több mint 1 millió látogatót fogadtak, ez körülbelül 40 ezerrel haladta meg az előző év azonos időszakának forgalmát. November 18-án és 19-én ismét megrendezik Budapesten a Sportforum Hungary 2026 konferenciát. A régió első számú sportszakmai és üzleti konferenciája idén 5. alkalommal lesz megrendezve és látja vendégül Magyarország, a visegrádi négyek, valamint a szélesebb közép-európai régió sport jövőjét formáló döntéshozókat, szövetségi vezetőket, befektetőket, innovátorokat és sportüzleti szakembereket a budapesti Groupama arénában. Szeptember 4-e és 6-a között ismét megtelik könyvekkel és irodalmi programokkal a budavári Kapisztrán tér. A budavári könyvünnepen hazai kiadók, író-olvasó találkozók, családi programok és koncertek várják a közönséget. A rendezvény pénteken Sebestyén Márta koncertjével indul, szombaton pedig többek között báb előadás, solymász bemutató és kézműves foglalkozások lesznek. Vasárnap Beke István Ferenc gitárkoncertje után a zentai jazz and roll zárja a programot. A háromnapos esemény minden programja ingyenesen látogatható. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A legmelegebb délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő is megjelenhet, melyekből helyenként záporzivatar kialakulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és az a nagyon kedves hölgy, aki ma tiszteletét tette, bizalmat szavazott és meglátogatott itt a stúdióban, íróként hatással tud lenni a kulturális életre, és kaptam is két ajándékot, hát szívből köszönöm. Egyrészt azt, hogy itt van, másrészt meg az ajándékokat is.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, nagy meglepetés volt nekem, és nagy örömmel jöttem, úgyhogy hát örülök, várom ennek, a beszélgetést.
1: Mert már figyelem kívülről egy ideje a ténykedését, és most végre nem csak az életben, hanem az éterben is először találkozunk és beszélgetünk. Na most amellett, hogy írom, egy kreatív foglalkozás vezető, az aktív, pozitív idősödés nagykövete. Ez is nagyon tetszik a misszióban. Hogyha lesz miről beszélni.
2: Igen, köszönöm szépen, igen, várom a kérdéseket.
1: Amit kaptam most ajándékot, hát ajándékokat, mert két könyvet is kaptam, sőt már láttam egy harmadiknak a borítóját is, amiben most beleolvashattam. Egyrészt Hallgatlak, mesélj. Ez egy fontos könyv, nagyon szép a kivitele, szívből gratulálok, magánkiadás, és én nagyon tudom értékelni azt a befektetett energiát, kreativitást, amit egy könyvírás jelent, ezért is adok teret általában.
2: Köszönöm szépen.
1: Szerzőknek, de ez azért egy fontos kiadvány, és valahol szerintem misszió is, de ezt majd elmondja, hogy azokat az élettörténeteket, életmeséket, amiket önnek nyilván ott meséltek, is a bizalmat megkapva elmeséltek, azt közvetítőként, novellaként, novellákba csomagolva át tudta adni az olvasóknak.
2: Igen, ez egy nagyon nagy élmény volt nekem is. Egyáltalán az ötlet az, hogy elkezdhettem összegyűjteni ezeket a történeteket. Korábban is megjelentek már novellás köteteim és verseim, természetes, mint magánkiadásban, de úgy gondoltam, hogy az összes létező olyan történetet elmeséltem már, ami a környezetemből származó élettörténet, utazások, családi történeteim, mert rengeteg van a koromnál fogva is, mert több tíz év van már a hátam mögött.
1: Hát ön mondta, én nem jöttem volna ezzel, esküszöm, olyan kortalan egyébként.
2: Nagyon szépen köszönöm, ezt muszáj elmondani, hiszen a harmadik könyvemnek majd, amikor rátérünk az ismertetésére, a miértjére, akkor ez úgy is ki fog derülni. Tehát ezek után, a dolgaim után úgy véltem, hogy az ismerőseim, miután mindig biztattak arra, hogy Klári, írt meg ezt és azt, elég jó mesélő vagyok társaságban, úgy gondoltam, hogy megfordítom a dolgot, és a kérdező, tehát a barátaimat, ismerőseimet, akik valóban a bizalmukba fogadtak, mert ehhez az kellett, meséljék el azokat a történeteket, amelyek számukra fontosak voltak. Tehát ez nem mindig egy szerelmi kapcsolat, nem mindig egy költözködés, nagyon sokszor olyan vidám, szomorú, groteszk történetek, amire az ember nem is számít, hogy a mások életében ilyenek előfordulhatnak, és azt meg nem tudjuk, hogy mi a fontos a számukra. Uh-huh. Tehát azért egy sokszínű paletta ez, mert mindenki más történettel közelített hozzá. És ezek a dolgok úgy jöttek létre, illetve ezek a beszélgetések, igen, hogy megkértem őket, hogy valahol találkozzunk, egy kávé erejéig, vagy egy teára, vagy valahol, ahol nekik kényelmes, és aztán nagyon gyakori lett az a kivitelezési módszer, hogy otthon este, mikor már elcsillapodott a család, és mindenki nyugodtan egy fotelba leülve el tudott beszélgetni velem, akkor én meghallgattam ezeket a történeteket, nagyon gyorsan skicceltem belőle néhány sort, hiszen annyiféle, hogy nem is maradhatott volna az emlékezetemben. Uh-huh. majd utána egy-két órás munka után egy kis novellát készítettem belőle, de csupán azért, hogy legyen eleje és vége, vagy tanulsága. Uh-huh. Mert ezek a történetek mind jók önmagukban is, de valamit hozzá kellett még tenni, hogy olvasmányosabb legyen. Természetesen ezt mikor elkészítettem, akkor visszaküldtem a feladónak, tehát átküldtem e-mailben, és elmondhatta a véleményét róla. Azt kikötöttem, hogy változtatás nincsen rajta, tehát a történet az ami, viszont ha személy, nevek, városok, egyebek, ami esetleg kellemetlen lehetett volna a visszaemlékezés uh-huh. miatt a család valamely tagjának akár, vagy a széles baráti körnek, ezeket javítottam csak ki, de nagy örömömre talán 3-4 alkalom fordult elő, és ebben azért igen, 50 történet.
1: Jó, ez én újságírok múltal mondom, hogy ez nagy dolog. Egyrészt az, hogy kikötötte, hogy nem változtathatnak semmit, na ettől szoktak általában már befeszülni.
2: Igen, igen.
1: És az, hogy tényleg nem is nagyon kekeckedtek, az meg pláne.
2: Nem.
1: Egy üdítő dolog. Mennyi ideig készült például ez a könyv, a Hallgatlak mesé?
2: Általában nem sokat szokott, de ez most azért volt mondjuk egy ilyen egyéves folyamat, mert meg kellett találjam a lehetőséget a beszélgetésekre. Aha. Tehát itt a gyűjtő munka volt a hosszabb, és aztán a lányom segítségével, aki a borítókat készíti.
1: Na, üdvözlők, szép a...
2: Köszönöm szépen.
1: Az éterből
2: vele megbeszélve, és a nyomdával 10 éve, hát amióta írok, 12 éve mindössze, de ez most már a 9. 10. kötetem, ami meg fog jelenni.
1: Szívből gratulálok.
2: Köszönöm szépen. Én ilyen, igen, tehát mindig visszatérek hozzájuk, és könnyebben megy így már a munka, tehát a szerkesztést, ha más is végzi el, akkor a tördelést azt már online meg tudjuk csinálni a nyomda vezetőjével, úgyhogy ez nekem egy nagy könnyebbség, mert nem nagyon szeretem oda-vissza küldözgetéseket sok hiba lehetőségekkel és újrajavításokkal.
1: Csak egy pár mondatot hadd olvassak fel a fülszövegből, amit Pivarnyik Anikó írt, aki szintén író.
2: Igen.
1: Novelláiban, de ezt önről írja, a világ folyamatos pulzálását, lüktetését nagyon erőteljesen tudja megmutatni, hiszen az érzelmek széles skáláján barangolhatott, miközben a történeteket saját világával, élettapasztalatával fűszerezte. Leírásai pontosak, láttató erejűek, hősei esendőségükkel, bótorságaikkal, erejükkel vagy gyengeségükkel szerethetők. A történeteit nem mindig zárja le, inkább elgondolkodtat, ezáltal még hosszú ideig fogva tartja az olvasó képzeletét. Pontos?
2: Igen, köszönöm szépen.
1: A meghatározás.
2: Igen, köszöntöm, igen.
1: Szóval ön is benne van.
2: Igen.
1: Azt nem is lehet másképp.
2: Igen. Mint ahogy az összes többiben is, bár itt megpróbáltam ezt kicsikét elrugaszkodni ettől a vonaltól, mert nagyon sok saját történetet is leírtam, és valóban ezek megtapasztalt dolgok. Valamiféle adottság révén úgy tudom ezeket a történeteket leírni, és tájakat, vagy helyszíneket, hogy oda tudják képzelni magukat az olvasók, uh-huh. és ez is a célom. Tehát mindenféle.
1: Hát filmszerűen, nem?
2: Filmszerűen, nem teljes aprólékossággal, tehát ott nincs, hogy a szemöldökéből, hogy volt uh-huh. kiszedve, vagy uh-huh. ilyesmi, de el tudják képzelni akár a karaktert is, és a környezetét, amit szerintem nagyon fontos, mert

0: csak a hallgatók kedvéért.
1: Természetesen. Árulján. 79 éves múltam. Hát tehát 80-as küszöbén állok éppen. Köszönöm szépen. Na,
0: akkor akárhogy nézem, akkor ez ilyen 68 éves? Vagy 67
1: igen, 65,
0: éves?
1: 60, igen, igen, akkor kezdtem. Akkor kezdtem,
0: hát
1: addig
0: mit csinált?
1: Nagyon kedves elfoglaltságaim voltak, illetve hivatásom. Én nekem marketing felsőfogú végzettségem van, amit elmúlt században szerettem még, mert ugye onnan kell indítani az életem történetét. De Magyarországon akkor volt egy igen komoly festékgyár, a Budalak Festék és Műgyantagyár, régiek emlékeznek rá, az újak már biztos, hogy nem, mert szétporlat, hát több kis részre oszlott, annak voltam a marketing csoportvezetője. Egy nagyon kedves kollégával, aki már nem él, a Tonke Emil barátom, aki a Marketing Szövetségnek az elnöke is volt, néhány éve hunyt el, ő volt a marketing igazgató. De nagyon jó páros voltunk, nagyon-nagyon szerettem ezt a munkát, élveztem, sok mindent meg kellett tanulni hozzá. Talán hasznát is veszem most a könyveimnek a marketing, értékesítés, kommunikálás ilyenfajta terveiben, mert meg tudom határozni, hogy milyen vonalon mit szeretnék csinálni, hiszen ez a dolog, amit én most művelek, egy picike kis egyszemélyes magánbirodalom, tehát nekem nincsenek segítőtársaim, hanem amit kitalálok, utána járok, megírom el, tehát megvan már a folyamatom, ezt akartam ezzel mondani. És a marketinges elfoglaltságom mellett, tehát itt azért az életemnek több ilyen törése volt, a gyerekeim édesapja autóbalesetben meghalt, egész fiatal korunkban, 33 évesek voltunk, utána még egyszer férjhez mentem, és csak azért mesélem el, mert következik a másik fajta elfoglaltságom, amit szintén nagyon szerettem. Elsősorban is 4 évig Londonban éltünk. Ott az egy nagyon-nagyon nagy lehetőség volt azokat az ismereteket, egyáltalán egy fogyasztói társadalomba betekinteni, mert ez a 80-as évek végén volt, tehát pontosan a váltást előtt, amikor még azt is meg tudtam tapasztalni, megtapasztaltam, abban éltem, ami itthon volt, és aztán az, ami lehetett, meg amit még ott hozzá tanultunk, tapasztaltunk. Tehát onnan nekem a 4 évben nagyon sok utazás és egyéb élményem is volt. Majd, mikor hazajöttünk, nem tudtam visszamenni ebbe a beosztásba, a Budalaknak a vezető beosztásába, nem akartam a kolléganőmnek a beosztottja lenni. Ezért megpróbáltam egy más utat kitalálni, és szerencsémre a General Electric akkor vette meg a Tungsramot, és én miután szállodákkal foglalkoztam kint Angliában, ugye marketinggel, mint említettem, volt egy olyan beszerzői kuckója, ez egy európai nagyon komoly G Lighting beszerzés volt, amiben pont a szolgáltatás beszerzésnek volt egy üres helye, és én oda bele tudtam kerülni. Utána ezt a fajta beszerzői munkát végeztem, ami szintén egy nagyon meghatározó dolog volt, mert abból a helyzetből, amikor egy cégvezetőhöz, két titkárnőn keresztül lehetett bejutást provokálni, itt a másik oldalon, itt egy open door system volt, tehát a vezérigazgató, ha elmentünk a nyitott ajtaja előtt, akkor megkérdezte, hogy bizonyos dolog, ami rám tartozott, nagyon sokfajta elfoglaltságunk volt, hol tartunk. Tehát én nekem ez egy nagyon fontos, érdekes változás volt, meg összehasonlítás. És aztán ez lett a nyugdíjba menetelem előtti munkámnak a lényege. Ott volt egy európai utazási tanács, annak lettem az európai vezetője, sokat jártunk külföldre. Mind-mind a General Electric Lighting üzletágának az európai országokban lévő beszerzői voltunk. Ez egy nagyon komoly rendszer volt, megbonthatatlan, és nagyon-nagyon hatékonyan tudtunk így különböző dolgokat, politikát kitalálni.
0: De ebben az időszakban nem is lett volna ideje írni?
1: Nem is gondoltam rá.
0: Bele se gondoltok.
1: Nem is gondoltam. Időm se lett volna, ugye, mert ez elég teljes munka volt ez. Talán akkor még a családom, még az unokám akkor még nem születettek, tehát felnőtt az unokám is, a 30 éves most. Tehát ezzel nem foglalkoztam, viszont egész életemet végig kísérte a kommunikálás, és ha valamiféleképpen be tudtak húzni bármiféle cikkírásba, tehát ugye a Tungsramnak is volt saját újságja, a Budalaknak

0: szinten, nem megkérték, hogy írjam le, hogy mivel foglalkozunk, ja, milyen volt a kiállítás, ami részt vettünk, és a, tehát mindig ezeket leírtam, de hát nem úgy, mint újságíró, hanem mint ott dolgozó vezető, vagy véleményt adó.
1: Egyébként Emillel tartották a kapcsolatot később is?
0: Igen, tartottuk.
1: Én meg is lepődtem most, én azt sem tudtam, hogy ő dolgozott cégnél.
0: Hogyne, persze.
1: Tehát onnan nőtte ki magát, aztán a sállal körbetekert, apró pénzcsörgető marketinges
0: gurubá. Igen. Tehát ott nekünk a Budalaknak volt egy műszaki vevőszolgálata a parlamentnél, ott voltak a szaktanácsadó kollégák, a különböző festékekkel kapcsolatban elmondták a véleményüket, mit hogy kell használni. Az Emil pedig kint a központban, ami a Újpesten volt a Budalaknak a központja, ott volt az ő irodája, az volt a marketing igazgató. Mi oda tartoztunk hozzá, ezért amikor megbeszélés volt, akkor ő bejött a parlament mellé, és ott tartottuk ezeket a meetingeket tulajdonképpen.
1: Nagy élet volt már akkor is.
0: Nagy élet volt, és én nagyon nagy örömmel csatlakoztam hozzá, illetve adtam mindig a véleményére. Tehát olyan ember volt, aki, most mikor visszajöttünk, ugye Budalakhoz nem kerülhettem, utána már ő is tovább lépett, de ebben a szakmában én már nem teljesedhettem tovább ki, de az összes könyvbemutatómon, amit a Hemingway teremben, vagy amit művelődési házban, bárhol tartottunk, addig még élt, eljött és véleményt is kértem természetesen, és megvásárolta a könyveimet. Úgyhogy én nekem nagyon nagy hatása, és sokszor találkozom még az ismeretségi köröm, akik mondjuk 60 évesek most is, nem többek, ők emlékeznek az Emilre, és szívesen emlékeznek rá, mert sokat tanultak tőle, egy rendkívül vidám, emberszerető és nagyon jó szakember volt.
1: Na jó, ez önre is elmondható. Emberszerető, vidám, jó szakember. Ráadásul ugye hát emberekkel foglalkozik most is, tehát most már legalább értem onnan az indítatás az írásokhoz, és az írásokkal, meg a könyvekkel, ahogy kezdtem is a beszélgetést, azért lehet formálni.
0: Igen.
1: Nem csak a kultúra, még sorsokat is sokszor.
0: Igen.
1: Tehát ezek azért tudjuk, az írás vagy megmarad, az a szó, az elszállhat, de az írás az megmarad.
0: Igen.
1: És tanít.
0: Igen. És össze lehet talán embereket egy picikét időszakosan,
1: hát közösséget,
0: gyűjteni.
1: Abszolút, közösséget épít. Ezért nagyon hiszek abban, főleg a mai világban, amikor ugye ott az információ sztráda, meg őrület a zsebünkben, és már a barátságokat is azon tartjuk üzenetekben.
0: Igen.
1: Ezért
0: igen.
1: Kellenek akár közösségi élmények, közönségtalálkozók, író-olvasó összejövetelek, minden, amivel foglalkozik, és nagyon érdekel egyébként a nagyköveti misszió is.
0: Igen. Hát ez körülbelül 3 évvel ezelőtt alakult, úgy, tehát előtte is ugye könyvbemutatókat tartottam. Általában az én korosztályom béliek vesznek részt ezeken, most már ugye, hát mondjuk akkor voltak 70 évesek, mindegy. De vannak olyan ismerőseim, akik kifejezetten zászlós témának tartották azt, hogy a nyugdíjba vonultak után, tehát kor után, valaki ne azon keseregjen, hogy nyugdíjas lett, ne járjon lehajtott fővel, ne engedje, hogy szürkének és kézlegyintéssel nyugdíjasnak titulálják. És én úgy gondoltam, hogy én saját magam is, miután elég igényes vagyok magamra, és nagyon sokat teszek azért, hogy ilyen idős koromban így tudjam magam tartani, ahogy, mert betegségek, fájdalmak, sok minden vannak. Azokon túl lehet lépni, addig még nem kritikusak, de azért tenni kell. Tehát mindenkit arra biztattam, már akkor is, mikor elmondták, hogy neked könnyű, Klári, meg milyen jól nézel ki, Klári. Ez azért volt, mert mint ahogy a mai napon is, vagy a mostani napokban is, reggelente tornázom, mert gerinc problémák voltak, kezem, arcom tornáztatom, szobabicikli van, ha nem, akkor walkingbottal sétálunk az erdőben. Összetalálkoztam, összehozott a sors a régi táncos partneremmel, két házasságom és sok minden egyedül töltött idő után, nem magányosan, egyedül töltött idő után, mert ez egy picikét más.
1: Más, persze.
0: Igen, akivel Szavárián 20 éves korunkban ezüstérmes országos bajnokok voltunk, majd egy 55 éves kihagyás után, az ő is már a családján túl, felesége halálán túl és a többi, összejöttünk a Facebookon, és elkezdtünk újból táncolni. Tehát 74 éves koromban, arrébb, megint elkezdtünk táncolóba járni, és a mai napig is, független attól, hogy azóta, csak azért mesélem ezt így el, hogy kedve legyen azoknak, akiknek bármiféle testi problémája van, akkor is meg lehet csinálni, mert ez egy olyan adrenalin bomba, a zene, a tánc, a közösség, hogy ezt másképp, egészen másképp éli az életét még akkor is. Például a páromnak két térprotézise lett azóta, azzal együtt eljárunk, zenét hallgatunk.
1: Esküszöm, hogy az M1 Bulvár műsor tapasztalja is, de nem bírom megállni, hogy az életben is párok lettek?
0: Igen.
1: Jó, hogy ez nem csak a tánc.
0: Igen, jött újra, ez így hanem, alakul.
1: De
0: ez
1: jó,
0: így
1: hát szívből gratulálok.
0: Ez így, köszönöm szépen.
1: Óriási
0: két
1: történet.
0: Év után úgy
1: meg
0: alakult.
1: Van írva?
0: Igen, meg.
1: Oké. Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak velünk. Annak még inkább, hogy Rodék Lára megtisztelt, és mesél mindenféle csoda dologról, az is csoda, amivel foglalkozik egyébként, mert író, kreatív foglalkozás vezető és az aktív, pozitív idős, az aktív, pozitív idősödés nagykövet. Ez egy nagyon fontos misszió.
2: Igen. Hogy is kerültem ide?
1: Az író-olvasó találkozó kapcsán?
2: Ismerős doktornő, barátnőm van, akinek nagyon tetszett ez az egészségügyel, tehát az idősek demenciás egyéb problémáival foglalkozó doktornőről beszélünk, és azt mondta, hogy számára az példaértékű, amit csinálok, amit kitaláltam, és folytatni szeretném, vagy szeretnék, és van egy szakmai elit társaság Szombathelyen, már 20 éve összegyűjtik azokat az embereket, akik egy picit többet tesznek az átlagembernél, valamilyen területen, teljesen mindegy, hogy méhész, író, bármi foglalkozással.
1: Ez véletlen a Szombathely egyébként? A táncok?
2: A Szombathely olyan sorsszerű véletlen, hogy Szombathelyen ugye ott táncoltunk, tehát az utolsó versenyem alkalmából a vonattal, azzal a vonattal jöttem el, amivel mondjuk most visszamehettem ide, mert az egyik alkalommal párom nem jött velem erre a szakmai elit előadásra, illetve összejövetelre. Na és ott kaptam meg egy szakmai zsűri részvételével, akikben orvosok, sokféle foglalkozású kedves ember tartózkodik, szerepel, és részint írói kategóriában kaptam egy kiválósági díjat részükről, majd a következő évben, azaz hol is tartunk, most igen, ez év elején lettem az aktív pozitív idősödés márka nagykövete. Akkor még egy kis követi cím volt. Ezt ők találták ki, tulajdonképpen ez egy megtiszteltetés számomra, egy megtisztelő dolog, és egy olyan inspiráció, ami még inkább löketet ad ahhoz, például, hogy megírtam a legutóbbi könyvemet, ami most ugye a Vitális aranyévek, ennek az a címe. Tehát ez azért kell. A dicséret, igen, a továbblépési lehetőség nagyon-nagyon fontos. És én nekem hadd mondjam el akkor itt, hogy nagyon szépen köszönöm még egyszer Andrásnak a meghívását, mert ez nekem megint azok közé a dolgok közé tartozik, amelyek inspirálóak.
1: Hát mert a jó ügyet támogatni kell, azt gondolom, meg hírt kell adni róla, hogy még több emberhez tudjon eljutni. Mikor jelenik meg az új könyv?
2: Jövő héten kapom meg csomagokban, hát akkor... úgyhogy következő héten már a Várban lesz egy ünnepő sorozat, a Vár felszabadulásának x-edik évfordulója. Ott lesz egy könyv vásár, és ott engedélyt kaptam, hogy a Vári könyvesbolt posztján kirakhassam ezeket a könyveket, és dedikálhassam.
1: Meg is, tehát találkozni is lehet?
2: Igen.
1: Dedikáltatni, minden meg, közös képet készíteni, ami csak.
2: Mindent.
1: Szuper, oké. Tehát szeptember?
2: Szeptember 5-én lesz a Kapisztrán téren a Várban.
1: Oké, akkor ott találkozunk mindenképp.
2: Köszönöm.
1: Tehát ott már ott lesz az új könyv is. Amikor, hát most már itt 10 körül van, vagy mennyi?
2: Igen.
1: Ugye a könyvek száma. Igen. Tud még olyan örömet szerezni az, amikor megjön a nyomdából a könyv, és így kézbe fogja?
2: Tud.
1: Ugyanúgy.
2: Izgalom.
1: Az nem múlik el.
2: Izgalom. Ez egy nagyon érdekes dolog. Lehet, hogy másoknál nem annyi, de én nekem annyira tetszik, amikor a polcomra kitehetem azt, amit a saját magam kútfeje alapján, vagy másokéval segítséggel megcsinálhattam, és az ott úgy ott van. Tehát ez valahogy egy ilyen abszolút megmaradó élmény. Szeretem lapozgatni, szeretem látni a borítóját, különösen amelyik ilyen tetszetős, és hát szóval így vagyok ezzel. Nem tudom, hogy alkalmam, illetve fejem lesz-e ahhoz, hogy még egyet összeállítsak, vagy közeljövőben, mert egyelőre úgy nézem, hogy mindent feldolgoztam, ami a környezetemben volt. De soha nem lehet tudni, mert jönnek olyan behatások, jöhetnek olyan dolgok, ami újból fölpörget.
1: Hát, miután nyitott szemmel jön-megy a világban, és sokkal mélyebben figyel, vagy valószínűleg ez különbözteti meg másoktól, hogy másképp tud figyelni.
2: Erre mondhatok
1: egészen
2: valamit, erre
1: módon.
2: Hogyne? Van nekem egy olyan kis kötetem, hogy Életre keltek, az a címe. Ez volt az első kis albumom, amit egy kreatív írástanfolyam után feladatképpen kapott feladat után összekészítettem, illetve összeállítottam. Ez pedig a körülöttem lévő tárgyaknak az életre keltése. Tehát erről egy kis előadássorozatot is tartottam a Milton Friedman Egyetemen, 3 évvel ezelőtt, 6 kis adás volt, nagyon szerényen, mert kevesen voltak a résztvevők, 10 voltak mindössze, de ez arról szól, hogy hogy szemléljük a környezetünket. Tehát az én szememben egy serpenyő, a konyha szürke eminense például. Aha. De teljesen mindegy, hogy szempilláról, dióról, mozgó lépcsőről beszélünk. Ebben a könyvben én egy pici oldalon keresztül leírtam úgy azt a valamit, mintha én lennék. Aha. Tehát beleképzeltem magam egy szempillába.
1: Zseniális.
2: Mire való, aha, mit véd, hogy csinál. És ezek ilyen kis talányos írások lettek, ez lett az előadásomnak az anyaga végül, uh-huh, is. Ezeket kellett kitalálni, és úgy lett interaktív, hogy utána azt mondtam, hogy közösen a szemüvegről akkor írjunk valamit.
1: De jó.
2: És tehát ezt, bocsánat, hogy közbeszóltam, de ez hogy óriási. Másképpen látás, mindent azt, másképpen okay, látok, gondoltam. Amint ránézek valamire.
1: Gondoltam.
2: Igen.
1: Valószínűleg nem is tudna ilyen könyveket írni, hogyha ez nem így lenne.
2: Lehet.
1: Van itt egy szokás, kedves Klára, hogy aki nekem könyvet hoz ajándékba, ugye nincs megbeszélve, hát most hallja először,
2: igen.
1: Kinyitom valahol.
2: Igen.
1: Kíváncsi leszek, ugye novellákat, ez ami most a kezemben van,
2: igen,
1: a hallgatlak mesélj,
2: igen.
1: Novellákat tartalmaz, kíváncsi leszek,
2: hogy eszembe jutott-e.
1: Hogy nyílik ki? 117. oldal, az Úri utcai torony lakója.
2: De jó.
1: Ez nem ott van, a pont a várban?
2: Hát mint a várban, hogy ne, ott van.
1: Az látja, Úri nem utcai, beszéltük meg.
2: Igen, az Úri utcai lakó, toronynak a lakója, Koroda Miklós író volt, akit elég korán elfelejtettek bizonyos okok miatt, és az apósoméknak, illetve a meghalt férjemnek nagyon jó barátja volt, mert mi a Szentháromság utcában is laktunk. Én, aha, várban élek 65 éve, aha, különböző helyeken, tehát én ott igaziból lokálpatrióta vagyok. És a Miklós bácsi, nekem akkor, mert akkor voltam 20 éves mondjuk, átjött és kvaterkáztak az apósommal. Nagyon szerette a pusztazámori bort, mert, aha, akkor oda birtok, ugye a Miklós bácsiéké is volt. Tehát ők így valahogy összetudtak jönni és elbeszélgetni ezekről, anekdotázni leginkább. És a Miklós bácsi átjött a Tóth Árpád sétányon a lámpásával, annak nevezte azt a demizsont, amit, uh-huh, a vállára akasztott, és úgy vitte haza érdekes módon az Úri utcába, mert neki valóban ott egy kétszintes kis tornya volt, ahol írta a könyveit, és én nekem a könyveiből 2 át is adott dedikálva, és nagyon érdekes, illetve szép emlék, mert azt írta, hogy a kiknek ajánlja, többek között Kalárisnak, a kis dámából kismamává nevesedett asszonynak. És ez azért volt, mert a kislányom akkor született.
1: Értem,
2: tehát ilyen
1: értem.
2: Élmények vannak.
1: De jó, óriási. Igen. Szívből ajánlom mindenkinek. Hol lehet megvenni egyébként a könyveit?
2: Hát ezt nálam. Tehát könyvesboltban nincsen.
1: Hogy érjük
2: Facebook
1: el?
2: E-mailen lehet leginkább felelni, uh-huh, benne engem. Tehát,
1: tehát Facebookon, hát itt szabad.
2: Facebook,
1: itt
2: tehát
1: szabad.
2: Facebook van, és e-mail van, és e-mailen aztán.
1: Mondjál az e-mail címet is.
2: rode.clara@gmail.com.
1: Oké.
2: Okay. A másik pedig Klára Rodé, amit a Facebookon. Oda majdnem minden nap felteszek valami olvasható dolgot, szuper, érdekeset rólunk, stb.
1: Szuper. Rodé Klárát keressék.
2: Így van.
1: Az a lényeg, és akkor szépen megtaláljuk. No, az új könyvről még egy picit, ha már ilyen frissen beszélgetünk, és
2: igen,
1: jövő héten már ott is lesz a
2: könyv,
1: ahol lehet önnel találkozni. Ez egy speciális író-olvasó találkozott fent a várban.
2: Az is lehet, igen.
1: Ugye?
2: Igen, egy órát dedikálhatok. Igen.
1: Szóval ez a könyv, ami
2: a vitális aranyévek.
1: A vitális aranyévek. Meddig készült?
2: Ezt úgy emlékszem, hogy májusban találtam ki, és hát nem állandóan írok, de általában én esti író vagyok. Uh-huh. Későn lefekvő bagoly, és akkor van a
1: én
2: csend.
1: Én ismerem, ezt pontosan ismerem. Az úgy
2: jó, mert akkor nincs más behatás.
1: Nem zavarnak.
2: Nem zavarnak, nem szeretnének más programot velem, vagy meg, hát ez így alakult. És,
1: de milyen aktív egyébként még, hát lassan 80 évesen is.
2: Hát igyekszem, de karban tart az írás. Az igazság,
1: igen, az abszolút, én konzerválja az,
2: az
1: embert.
2: És az, hogy partnerekre találok, tehát amit megírok, az tetszik, azt elfogadják nagyon sokan, pedig nincs óriási táborom, de akkor is. Tehát ez a vitális aranyévek pedig úgy jött, hogy részben nem megfelelni szerettem volna ennek a Márka nagyköveti címnek, de azt mondtam, hogy azért egy kicsikét ezért mást is kell tennem, mint az, hogy összejövök a nyugdíjas klubokban, és a könyveimet ismertetem, mert ez idáig is volt, a Máraiban is, Márai Kulturális Központban is volt, és több helyen még vidéken is, és azt mondtam, hogy akkor én megpróbálom, miután én ebbe benne élek, tehát leírom, mert benne vagyok. Azokat a dolgokat, hogy tegyük valóban örömtelivé, elviselhetővé, láthatóvá magunkat a nyugdíjas korunk után is. Tehát ne menjünk ki a divatból, mert én azt nem szeretem. Tehát ezt szeretném megtanítani. Most ennek a könyvnek úgy építettem fel a tudnivalóit, ami nagyrészt tapasztalati, tehát amiket most például elmondtam, hogy walking, bot és bicikli és egyebek, hogy van egy szellemi öröm, van egy örömteli mozgás része. Hát az azért szívem csücske, mert abban benne van a tánc is.
1: Igen,
2: tehát
1: igen,
2: nem csak az idősek tánca, tehát nem a mostani divatos szenyor örömtánc, hanem ha valaki azt teheti, akkor társas táncot is tanulhat, és sok mindent. Tehát van egy ilyen része, a mozgás, aztán van egy szellemi frissség része, ahol megpróbáltam beleépíteni ezeket a tudnivalókat is, ami nekem már a fejemben volt, a személy megszemélyesítést dolgokkal kapcsolatost is akár, de ebbe szerepel az olvasás szeretete, szerepe, nagyon komoly adalék ahhoz, hogy frissen maradjon az ember elméje. Aztán benne van egy közösségi életről szóló dolog, ami megint csak fontos, ha valaki egyedül van azért, ha valaki párban azért, de mindenféleképpen. Az egészséges táplálkozásról is van egy fejezet, aztán van még saját receptek megadásával, és van még egy olyan rész, ami a generációk közötti hídépítésről szól, ami az egyik legnehezebb és a legsarkalatosabb dolog szerintem most, azon kívül, hogy valaki az egészségét védi. Mert ez is nagyon hozzátartozik, és ez egy nagyon-nagyon nehéz kapcsolódás a sok generációval együtt. Tehát én ezt azért mondhatom el, mert ugye én nekem kimondani is rossz, a párom veterán, én baby boomer, az is egy szörnyű szó, mert már akkor azt mondják, hogy úristen, miért él még ez a nő. Utána ugye az XYZ, és így végigmentünk 5 generáción, hogyha leülnek ezek az emberek egy asztalhoz, én leírtam egy példát, hogy nem értik meg egymás szövegét. Mert nem ugyanazt a nyelvet beszéljük, a szlengeket, semmit.
1: Teljesen más. Igen.
2: Teljesen, meg az étkezési szokás és egyebek. Úgyhogy van ez a generációs dolog, és csak a végére megtettem egy kis önértékelő tesztet, hogyha valakinek van kedve.
1: Hasznos, praktikus.
2: Tehát egy útmutató tulajdonképpen,
1: hát
2: de vicces, és közben novellák vannak, versek vannak, ami oda tartozhat a fejezethez.
1: Hát akkor még műfajt is teremt vele.
2: Igen?
1: Hát nem.
2: Hát nem tudom.
1: Hát ez annyira, mert egy gyakorlati, amivel talán meg is élhetjük egymást a többiekkel, vagy a más generációval.
2: Igen.
1: És hát közben ugye ott vannak a novellák, tehát még az olvasás szeretetét is.
2: Igen.
1: Picit visszahozva, szóval rendkívül fontos a missziója, úgyhogy ez tartson sokáig.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon jó egészséget kívánok, és őszintén köszönöm, hogy itt volt és mesélt. Várom vissza szeretettel. Tehát amikor olyan mérföldkő van, meg aktualitás, akkor itt mindig helye lesz.
2: Nagyon kedves, nagyon szépen köszönöm
1: műsorban,
2: az eddigieket is, és nagyon nagy örömmel jöttem. Köszönöm.
1: Sok csillogó szempárt kívánok az összes író-olvasó találkozón, ahol a közönséget.
2: Nagyon szépen köszönöm, és az enyém is az lesz,
1: hát
2: igen.
1: Ezért mondom, akkor az öné is csillogni fog.
2: Köszönöm
1: kedves
2: szépen.
1: Kedves hallgatóink, Rodé Klárát az összes elérhető létező platformon, közösségi oldalon keressék, és a könyveit is szívből ajánlom, azt a sok-sok energiát, amit ő beletesz imádott új hivatásába, hát új, mondjuk 12 éves, azt a figyelmükkel viszonozzák. És Klárától most elköszönök önöktől, még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Rodék Lárának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Még idén elindulhatnak az első vizsgálatok a vagyonvisszaszerzési hivatalnál. Szivacs város csinálna Budapestből Karácsony Gergely. Akadálymentes napot tartanak Orfűn. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak, ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont. Mondta pénteken a Telexnek adott interjúban a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróság döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sorsa. A kormány elfogadta a fenntartható vízgazdálkodás intézkedési tervet. Ez összhangban van Budapest korábban megkezdett természetközeli vízgazdálkodási programjával, írt a főpolgármester a közösségi oldalán. A cél, hogy a főváros a nagy esőzések vizét részben visszatartsa, így az a száraz aszályos időszakokban is rendelkezésre állhasson. A főpolgármester szerint évente mintegy 280 millió köbméter csapadék hullik a fővárosra, amelynek több 10 millió köbméterét lehetne helyben megtartani. Karácsony Gergely a Facebookon úgy fogalmazott, a cél, hogy Budapest legyen szivacsváros. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvíz ellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MTI-vel. Akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje, mondta el Lovas Attila. Közölte, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást, tette hozzá. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia alapítványt, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. A tárca vezető szerint az alapítvány működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. A budapesti Diana utcai mintegy 1 milliárd forintért felújított ingatlant olyan célra használják majd, amely valóban a közérdeket szolgálja. A miniszter közölte, nincs szükség közpénz kifolyató szervezetekre, a forrásokat a szakdolgozók béremelésére, a kórházak fejlesztésére, a betegutak átláthatóvá tételére és a népegészségügy újjáépítésére fordítják. Az alapítvány 2019-es kormányzati döntéssel jött létre, 2020-tól működött, 2,25 milliárd forintos támogatást kapott. A maga nemében egyedülálló, a sportákban sosem látott show elemekkel színesített 3x3 órás műsort kínál. Szeptember 11-e és 13-a között az első alkalommal sorra kerülő 10 millió dollár összdíjazású atlétikai világdöntő a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Ezen a versenyen a párizsi olimpia bajnokai és a tavalyi tokiói szabadtéri világbajnokság aranyérmesei mellett ügyességi számokban a világranglista első 8, futószámokban pedig a rangsor első 16 helyez. Indulhat. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, így csapadék sem várható, a légmozgás nem lesz jelentős, kora reggel 9 és 19, míg a legmelegebb délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg, melyekből helyenként már előfordulhat zápor, zivatar. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Büntető feljelentést tett az M6-os autópálya koncesszió miatt a minisztérium 40 millió forintos villanyszámlát hozott a nyár a biodómnak. Állandó rendőri jelenlét lesz a főváros több pontján. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Büntető feljelentést tett a közlekedési és beruházási minisztérium a fővárosi nyomozóügyészségen, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és hivatali visszaélés büntettének gyanúja miatt. Az M6-os autópálya üzemeltetési jogának az MKIF koncessziós társaság részére történt odaítélése ügyében, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágában adta oda a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó autópálya konceszornak a szerződést. Júliusban több mint 40 millió forintot kellett kifizetni a biodóm villanyszámlájára, miután a fővárosi állat és növénykert új létesítménye az extrém nyári hőségben is folyamatosan üzemelt. A kiugró összeg ugyanakkor nem érte váratlanul az üzemeltetőket, a költség megfelelt az előzetes kalkulációnak, augusztusban pedig már alacsonyabb energiaszámlára számítanak. A hűtési rendszer végül jól vizsgázott, a biodóm belsejében 28-32 Celsius fok között tartották a hőmérsékletet, ami 6-8 fokkal volt alacsonyabb a kinti értékeknél. A hőterhelés mérséklésében árnyékoló vitorlákat és természetes légáramlást is alkalmaztak, a legforróbb napokon azonban az aktív hűtőrendszer bekapcsolására is szükség volt. A kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, így belátható időn belül javulhat Budapest közbiztonsága, osztotta meg a hírt Soproni Tamás Teréz város polgármestere. Budapest belső kerületeinek polgármesterei július 15-én fordultak a kormányhoz, azonnali intézkedéseket kezdeményezve a fővárosi közbiztonság javítása érdekében. A kormány elfogadta azt a javaslatot, hogy legyen állandó rendőri jelenlét Budapest legproblémásabb csomópontjain. A belügyminiszter tájékoztatása szerint 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét. Ezek a helyszínek a kerületi önkormányzatokkal való egyeztetés után legkésőbb szeptember 15-éig ki lesznek jelölve. Először rendezik meg a Székesfehérvári Egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon, 5 kegyhely, 1 édesanya címmel. A szeptember 12-i rendezvényre várják a bodai kibúcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta, hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáróhelyet, és a szeptember 12-i találkozón bemutatkoznak a kegyhelyek, kiállítják a kegyképeiket, illetve közös imádságot is tartanak. Ezen a hétvégén 5. alkalommal rendezik meg az Icarus Minifestet az északi járműjavítóban, ahol a legendás magyar buszgyártás történetébe is bepillanthatunk. A kiállításon az Icarus meghatározó sorozatban gyártott típusai sorakoznak fel, a korai modellek mellett a bemutató középpontjában a nagy számban gyártott 200-as család áll, de olyan ritkább járművekkel is találkozhatunk, mint az Icarus 630 Cabrio. A belépő ára 424 forint, amellyel az Öveket becsatolni című időszaki kiállítás is megtekinthető. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, így csapadék sem várható sehol. A légmozgás nem lesz jelentős, a legmelegebb délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg, amelyekből helyenként zápor, zivatar is kialakulhat.
0: És most... Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

veszed, hogy mindent tudsz már róla. Pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla. Ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

0: Ez a Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestől New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagy közönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállításon és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a műcsarnokba a mindennapok költészete kiállítása.
0: Programajánlót hallottak! Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Leállt a tiszalöki vízerőmű, kritikus szintre csökkent a Tiszató vízkészlete. Megkapta a használatba vételi engedélyt a debreceni CATL akkumulátorgyár. Biztonságosabb lett kerékpározni a József körúton. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Leállították az energiatermelést a tiszalöki vízerőműben, miután a hónapok óta tartó rendkívüli aszály miatt jelentősen visszaesett a Tisza vízhozama. A vízügyi hatóságok rendkívüli vízkormányzást rendeltek el, a rendelkezésre álló vízkészleteknél pedig az ivóvízellátás biztosítása és az ökológiai egyensúly védelme élvez elsőbséget. Megkapta a használatba vételi engedélyt a debreceni CATL akkumulátorgyár első cellagyártó épülete. A CATL 2022. augusztusában jelentette be második európai akkumulátorgyárának megépítését Debrecenben, azzal a céllal, hogy szervesen bekapcsolódjon az európai autóipari és elektromobilitási ellátási láncba. A közlemény szerint a most megszerzett használatba vételi engedély a cellaépület két gyártó sorára vonatkozik, és egyelőre nem jelenti a termelés azonnali megkezdését. Ha elkészül, a magyarországi üzem lesz a CATL Kínán kívüli legnagyobb gyártóbázisa. Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés, új parkoló és rakodóhelyek, többek között ilyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt hetekben a József körút Sejber Sándor utca és Korvin negyed közötti szakaszán. A július elején megkezdett, augusztus végéig befejeződő fejlesztés legfontosabb elemeként a Petőfi híd felé vezető oldalon a kerékpársáv járdán vezetett szakaszai az útpályára kerültek, a meglévő úton vezetett szakaszokat pedig a jövőbeli elválasztást idéző elemekkel védik meg. A beruházás keretében a helyi üzleteket segítő parkoló és rakodóhelyek, valamint saját és bérelhető biciklik és rollerek parkolását segítő mobipontok is létesültek. Több jelentős felújítást is végeznek a fővárosi strandokon és fürdőkben. A nyár legnagyobb fejlesztése a Palatinus több mint 100 millió forintból korszerűsített hullámgépe volt. A Széchenyi fürdőben hamarosan megkezdődik az uszoda egyik lépcsőjének, valamint a napozó terasz és egy 4 medencés termálrész felújítása. A jelenleg zárva tartó Gellért fürdő rekonstrukciójának kiviteli terve már elkészült. A budapesti fürdők június eleje és augusztus utolsó hete között több mint 1 millió látogatót fogadtak. Ez körülbelül 40 000-rel haladta meg az előző év azonos időszakának forgalmát. November 18-án és 19-én ismét megrendezik Budapesten a Sportforum Hungary 2026 konferenciát. A régió első számú sportszakmai és üzleti konferenciája idén 5. alkalommal lesz megrendezve és látja vendégül Magyarország, a visegrádi négyek, valamint a szélesebb közép-európai régió sport jövőjét formáló döntéshozókat, szövetségi vezetőket, befektetőket, innovátorokat és sportüzleti szakembereket a budapesti Groupama Arénában. Szeptember 4-e és 6-a között ismét megtelik könyvekkel és irodalmi programokkal a budavári Kapisztrán tér. A budavári könyvünnepen hazai kiadók, író-olvasó találkozók, családi programok és koncertek várják a közönséget. A rendezvény pénteken Sebestyén Márta koncertjével indul, szombaton pedig többek között báb előadás, solymász bemutató és kézműves foglalkozások lesznek. Vasárnap Beke István Ferenc gitárkoncertje után a Zentai Jazz and Roll zárja a programot. A háromnapos esemény minden programja ingyenesen látogatható. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A legmelegebb délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő is megjelenhet, melyekből helyenként záporzivatar kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk Budapest és a vétel között pezsgő kulturális életének a legjavával. És mai nagyon kedves vendégem valószínűleg már fejből el tudnám mondani a folytatást, mert már 25-ször végig hallgatta Olt Tamás, a Karinthy Színház direktora. Tudod, mi jönne most, ugye, Tamás, hogy a milyen elképesztő hatással tudsz lenni direktorként is, meg rendező tehát a színészként a kulturális életünk, ezt őszintén így gondolom.
2: Nagyon köszönöm, nagyon.
1: Mindig remélem, örülök neked. Mindig örülök neked, évad kezdés van, és hát már egy hagyomány az életünkben, hogy visszatérsz minden évad elején, és elmondod, hogy mit várhatnak majd a közönség tőled, és örülök is, hogy jöttél, mert én is kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, de őszintén érdekel emberként, és ezen tényleg gondolkodtam, hogy készültem a veled való beszélgetésre, hogy a felelősségét próbáltam átérezni. Nem biztos, hogy sikerült, mert sose voltam egy színház direktora, de azért, hogy ez nem egy leányálom, abban biztos vagyok. Emberekért felelni.
2: Hát a felelősség, de ez közben meg is emeli. Igen. Hát természetesen nem csak, hogy a kultúra képviselői mind felelősek az egész társadalmunkért. Uh-huh. Egy színész is, egy tervező is, egy zeneszerző is, mindenki felelős. Az egész társadalmat próbáljuk ugyanis ugye a kultúrával ellátni, a kultúrával nevelni, fejleszteni, kizökkenteni, gazdagítani leginkább. Tehát, hogy igazság szerint ehhez a felelősség hez képest, az egy más természetű. Természetesen, amikor van, nem is tudom, mondjuk 60 ember, akiknek bért kell adni, fizetést kell adni, akiknek el kell tartaniuk a családjukat, albérletet kell fizessenek, stb. És ugye ez abban a helyzetben különösen, hogy is mondjam, egy izgalmas kihívás, hogyha az embernek nincs fenntartója, mert ugye ezt tudod, vagy gondolom, te tudod, de általában nem tudják, mert honnan is tudnák, ezzel nem szoktunk mi sem hivalkodni, sem tüntetni, járni, sem sírdogálni az utcasarkokon táblákkal a nyakunkban, de nekünk nincs fenntartónk. Tehát a Karinthy Színház, mint az ország első magánszínháza, ugye Karinthy Marci alapított, akinek nem sokára ugye elsőjén lesz a születésnapja.
1: Tényleg ez volt az első magánszínház?
2: Igen.
1: Azt én nem is tudtam.
2: Ami még működik, az direkten. Igen. És ugye Buda egyetlen kőszínházáról is beszélünk okay, minden mellett. És de hát hogy nem, az első magánszínházak egyike volt, amik még mindig működik. Ugye hát 45. évadunkat kezdjük már el, és az azért szép idő, tehát az 81, tehát egyidős vagyok én a Karinthy Színháznak a fennállásával. És ugye ez mindig is egy magánszínház volt, és ugye amivel Marci mindig az évad kezdéskor azért tudott pezsgőt bontani, mert el tudta kezdeni az évadot, és az évad közepe fele pedig már azt próbálta összerakosgatni, hogy a következő évadot el tudja egyáltalán kezdeni, hogy miből. Ezt is megörököltük, tehát nem csak a szép részét örököltük meg, hanem ezt a részét is. Ugyanígy vagyunk, tehát inkább ez a felelősség kérdés, és épp ezért az a bizalom hatalmas, amivel ez a társulat, és ugye a társulatban nem csak a művészek tartoznak, hanem mindenki, ez a társulat ezt a bizalmat nekem adja, hogy ő nyugodtan jár be dolgozni, és végezni a munkáját, és építeni a nemzetünk kultúráját, úgyhogy rám bízza azt, hogy jövőre is ki fogunk nyitni. Hiszen tulajdonképpen, hogyha azt nézed, egy nem tudom, Aldi pénztáros, az viszonylag nyugodtan megy be, hiszen az Aldi valószínűleg jövőre is ki
1: ott fog nyitni. Ott van
2: fenntartó. Igen, valami ilyesmi van ebben. De hát a Karinthy Színház szerintem nem, tehát hogyha nem így lennénk, hogyha nem egy ilyen családias hely lennénk mi, hogyha nem lenne egy ilyen összetartós, egy ilyen kölcsönös bizalom, akkor nem is működne.
1: Tőled kérdezgetik évad közben a színészek, hogy ugye lesz következő évad is? Vagy ez teljesen természetes?
2: Nem nagyon, ez természetes. Bíznak benne. Én el szoktam azért mondani, amikor már egészen bizonyossá válik, akkor mindig elmondom, és akkor mindenki mosolyog, de nem látom, hogy senki. Tehát senki nem látszik, hogy valami óriási kövek gördülnének le róluk, hanem ezt úgy sejtik, tudják, hogy valahogy ezt meg fogom én oldani, és eddig még sikerült le is kapom.
1: Hány éve vagy az igazgatói székben?
2: 5. kezdem.
1: Aha.
2: Az ötödiket.
1: Volt kérdezni. Ennek az öt évnek olyan időszak, amit nagyon szerettél, vagy mindig az aktuális?
2: Az a, folyamatos, ez folyamatos, mindig újabb és újabb dolgok vannak. Nyilván, amikor már bejáratódik valami, aminek kezdetben nagyon örülsz és nagyon szereted, akkor szereted azt, hogy van, és utána megpróbálsz benne felfedezni újdonságokat, és folyamatosan keressük az újdonságokat, és folyamatosan keressük egymásban is az újat. Az is, hogy folyamatosan bővül ez a kis hely, ez ugye tudod, hogy először nem volt társulat, aztán alapítottam egy társulatot, aztán akkor az a társulat volt 8 ember, most aztán lett belőle 10, most már nem is tudom, 14-en vagyunk, az is bővül. Azok az alkotók is, akik jönnek hozzánk, nem csak a visszatérők, hanem mindig ezt is bővítjük újabbakkal, újabb ablakokkal. Tehát hogy ez a folyamatos bővülés, ez nagyon jó érzés.
1: No, esküszöm, hogy mindjárt beszélünk a konkrétumokról, és hogy kikkel bővült, miket mutattok be ebben az évadban, de még egy kérdést engedj meg a direktori szerepeddel kapcsolatban. Amikor 5 évvel korábban, vagy 6 évvel, mindegy, tehát visszamegyünk a picit az időben, ez az egész direktori, kifejezetten a Karinthy Színház direktori székére gondoltál, akkor ilyennek képzelted, ahogy megélted, vagy nagyon más volt a frontvonalban megélni?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Fogalmam sincs, milyennek képzeltem.
1: De nem gondol bele olyankor az ember? Vagy oltam más,
2: hogy majd milyen lesz?
1: Hogy milyen lesz?
2: Ugye művészeti igazgató voltam a Kaposvári Csiki Gergely Színházban.
1: Tudom, de az mégiscsak más, nem?
2: Hát egészen más a helyzet. Itt főleg az, hogy egy vidéki színház, ugye, ami az alma matered, ahol kicsit otthonosan is mozogsz, meg már nevét is, virágát is tudod, és egy vadonatúj számodra teljesen ismeretlen, egy teljesen más befogadói közegbe, hiszen ugye az a fővárosban színházat csinálni egészen más, mint vidéken színházat csinálni. Hiszen nincs előre úgymond eladva a teljes évadod vidéken, meg igen. Ugye, tehát hogyha augusztus végére nem fogyott el már előre minden bérleted, akkor ott nagy lesz a baj évközben. Itt pedig ugye ezt nem tudod megcsinálni, hanem folyamatosan fenn kell maradnod, és a köztudatban benne kell legyél, és hírt kell adj magadról, és ugye van ez a gondolat, hogy hiába hozod le te a csillagokat, hogyha arról nem tud senki, akkor...
1: És teljesen jogos.
2: Igen, ugye egészen más jellegű ez, és ugye amíg egy színházat vezetni, és itt nem, most hadd tegyem félre a művészeti értelmét, mert nyilván ott meg kell álmodj egy művészeti gondolatvilágot, egy arc élt, egy küldetést magadnak és a társulatodnak, és afelé kell létrehozod ehhez a stratégiádat, és azt elkezded szépen lépésről lépésre megvalósítani, szépen mész előre, és lassan alakul. De van a másik része, ami ugye a menedzsment része, meg a marketing része, és ugye erről tudjuk azt, hogy ez egy olyan fura lufi. Tehát van ez a mondás, hogy a marketing költségek fele, az teljesen fölösleges, csak senki nem tudja, hogy melyik fele.
1: Igen,
2: tehát,
1: igen,
2: hogy
1: ez
2: azt gondolod, hogy most kitaláltad te, most a spanyol viaszt felfedezted, és kitaláltad, hogyha ezt így meg így fogod csinálni, akkor az tódítani fogja, ez az előadásod tele lesz, reklámozni se kell, csak elég, hogyha... És pont nem az történik.
1: Igen,
2: van egy másik, ami ilyen utolsó pillanatos, pénz se volt rá semmi, szeretet és a nem is tudom, az ideg, attól való ideg, vagy félelem, vagy rettegés, hogy beleférünk-e az időbe, az összerántott valami csodálatosat és szépet, és az túl van a 60-on. Tehát, és ezt nem tudod egyszer, nem tudod előre megjósolni, tehát ilyen recept nincs. Az nyilván, hogy jó előadást csinálj, annak van valamiféle receptje természetesen, mert jó csapatot kell összeszedni, jó színészeket, jó rendezők, és egy jó anyagot kell találjál. És a szeretet és az alkotói légkör a Karinthyban uralkodik, tehát ott a körülmények adottak, csak ezt a másik hármat kell neked megtalálni. És akkor az már működik. Tehát azért mondom, hogy nem is a művészeti része az, ami fura, hanem ez a folyamatosan valahogy a felszínen lenni, jelen lenni, az, hogy tudjanak, nem is rólad, de a színházról, a művészekről, akik ott dolgoznak.
1: Roppant bonyolult összetett feladat ez, én ezt pontosan értem.
2: De izgi.
1: Azt is megértem. Mennyire kísérletezés ez? Tehát azt például meg tudod-e most mondani 5 év után, 5 karintis év után, hogy miből lesz tuti siker? karintis mértékben.
2: Hát meg. Igazság szerint meg, de a karintiba is, hogy is mondjam, több mérték van, tudod? Aha. Tehát amikor csinálsz egy Hamlet Crazy and Cool-t, ami megy nem tudom 4-5 évig, ami díjakat hoz el, amitől hirtelen a karinti színház, a jó értelembe vett budai polgári színház,

0: tenni vele a házat, amíg fogsz egy, most mondok, futó előadásainkat, egy lököttek, egy furcsa pár, egy tortúra, és tudod, hogy azt műsorra tűzöd, és azonnal eladva a ház. Azonnal, hogyha négyet tűzök, négy ház lesz eladva, az a tett. Az is siker, hát hiszen imádja a közönség, hiszen anyagi siker, hiszen ugye a mi bevételünk, az a költségvetésünknek több, mint a felét teszi ki. Tehát a fizetéseket abból adjuk, hogy, hogy el tudjuk adni az előadásokat. De mégis, hogyha csupán, hogy is mondjam, csak a szórakoztatásra mennénk rá, akkor tényleg az egy, nem sokban különböznénk egy fodrászna vagy egy kakasfiadal szervezőnek, és ugye mi nem az vagyunk, mi azért mégiscsak a kultúrát képviseljük. És nem azt mondom, hogy ez egy alantas kultúra, vagy más, mert az arra is szükség, azt is lehet olyan minőségbe, és kell is, és a Karintiba igyekszünk is, magas minőségbe, és hatalmas színvonalon, még a bulvárt is úgy megcsinálni, hogy ez ne bulvár legyen. De mi a siker akkor? Ez is siker, és az is siker. Az is siker, hogy még nyitva van a színház. Az egy menedzsment siker. Az is siker, hogy átnevezzik a villamos megálló Csóka utcáról Karintira. Az is siker, hogy a Új Buda önkormányzatával egy éve dédelgetjük már ezt a projektet, de hogy a Marcinak lesz egy emléktáblája, egy dombor műve a Karinti Színház falán. Ez már finishben van a projekt, hogyha konkrétumot tudok, biztos, hogy szólni fogunk. Okay. De ez is nagy siker. Az is, hogy bővülünk, mint társulat, az is hatalmas siker.
1: Na, akkor eljutottunk most már tényleg a konkrétumokig. Köszönöm a válaszokat, mert kicsit kinyitod ilyenkor az ajtót, hogy belássunk a kulisszák mögé. Az meg fontos, hogy az emberi részeket is értsük a háttérből. Na, az, hogy bővül a társulat, az, én is azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, ahogy elindultatok nulla temel, ugye nem volt társulat.
0: Így van.
1: Hány új ember van idén?
0: Idén ugye két új örökös tagot választott a Karinti Színház az évadzárón. Az egyik Balázs Andrea, ki más is lehetne a Karinti örökös tagja. Balázs Andi, aki már több mint egy negyed százada, hát ott nőtt föl ő, és ugye nélküle se lehet képzelni a Karinti Színházat. A másik örökös tagunk Bodrogi Gyuszi bácsi lett, akivel éppen amikor idefele jöttem hozzád, akkor beszéltünk telefonon.
1: Jól van?
0: Káprázatosan van, amennyire hallom, azt tervezzük éppen, hogy szeptember 5-én a Pozsonyi Pikniken ő mikor érkezik meg, és jön oda dedikálni a Karinti sátorhoz, esetleg a színpadra is fölmegy, szól a közönséghez, és éppen erről egyeztettünk. Ő lett az új örökös tagunk, ugye ezzel bővült Egri Kati és Szacsvai László, tehát most már két nemzetművésze színésze van a Karinti Színház örökös tagjai közt, akik ugye nagyon régóta játszanak és köthetőek hozzánk. Ugye Gyuszi bácsi még mindig 93. évében játsza a nagymestert a Karintiban, most már negyedik éve talán. Sándor Soma, egy fiatal tehetség érkezett hozzánk még, akit rögtön meg is fog ismerni a közönség majd. Vele együtt dolgoztunk a Jutalomjáték című produkcióba, amit majd novemberben mutatunk be a Karintibe, de ezt Kőszegen hoztuk létre most a Kőszegi Várszínházban. Schneider Zolival a főszerepben, régi visszatérünk, Marton Robert, de benne van Balázs Andi, Kovács Vecei, Fanny Dobramara, és Sándor Soma játssza a második főszerepet a Sneci mellett, Schneider Zoltán mellett. Ő is a tagunk lett, valamint Szabó Sipos Barnabás is most már a Karinti Színház tagjait. Hogy mondjuk ezt? Karinti Színház tagjait.
1: Erősíti? Vagy a társulati
0: társulatát erősíti? Hát összeraktuk majd nehezen, egy kávét meg kéne. Szóval Szabó Sipos Barna is ugye itt már láthatta a közönség a tortúrában is, és a furcsa párban, és idén is természetesen újabb szerepekben is, mert például a Sirályban ő lesz Dorn, egyszerűen az ő egész alkata, és ugye ez a Sirály, amit már nem is tudom, második, harmadik éve szeretnék bemutatni, már beszéltünk róla többször, de most már csak bemutatjuk a kutyafáját. Ugye forrás hiányaink voltak, ami miatt folyton le kellett venni a remélt műsortervről, de idén most nem tesszük, meg mindenképpen bemutatjuk. Egyébként ebben az előadásban ugye a Sirályba érkezik hozzánk még Szulák Andi, érkezik hozzánk Mikó István, érkezik hozzánk Rajkai Zoltán, úgyhogy nagyon, nagyon várom ezt a munkát
1: is. Nálatok. Vándor Évike mióta van?
0: Vándor Évi szerintem ő alapítótag volt nálunk, igen.
1: Komolyan?
0: Ő alapító tagja volt az első társ.

0: Uratnak.
1: Nem volt az, de az volt. Vándor Évi alapította, hogy az első nyolcban benne volt. Igen, hát ő is, hát mióta játszik nálunk? Az biztos, hogy...
2: Azt tudom, hogy játszani régóta.
1: Hú, 13. éve van műsoron, ugye 150. előadáson túl van a Szentpéter esernyője, benne van például az Évi is. De hát ő is nagyon régóta játszik már nálunk. Ő is tag, ő is ugye szeptember 4-én mutatjuk be Vándor Évivel és Kökényesi Ágival a két néni, ha megint volt
2: hogy...
1: Köszönöm szépen, megpróbáltam, mint a Pitbull így rá kapaszkodni a gondolatmenetre is.
2: Na de abba segíts még, Tamás, megértenünk, hogy egy évad nyitó előadás, annak van-e nagyobb felelőssége, mint egy évad közbeni premiérnek? Tehát az, hogy mivel nyit egy színház, az számottevő, vagy nem feltétlenül?
1: Nézd, a karácsony környékén, ha a Karamazov testvéreket mutatod be, akkor valószínű félházzal fog elbukdácsolni, vagy nem nagyon megy. De hogyha mondjuk egy jutalomjátékot mutatsz be december elején, igen, akkor az valószínű, hogy szépen fog teljesíteni az ünnepek alatt. Aha. Tehát ilyen szempontból természetesen. Abból a szempontból, ugye a két néni, ha megindul Zente Ferenc Színház a közös produkciónk, Keszég László rendezi, és már ezt elkezdtük az előző évadban, és az évad végén terveztük még másfél éve a bemutatót, de az is kicsit, hogy az évad végén bemutatót tartani, az megint annyira nem szerencsés, hiszen nem tudod bejátszani a darabot.
2: Igen, jön a szünet.
1: És jön ráadásul egy szünet, plusz ugye az évad végi bemutatók, májusi bemutatók, meg júniusi bemutatók, az ha nem szabadtér, akkor az megint csak kevesebb érdeklődésre tart számot, hiszen ugye már mindenki már indul a Balaton felé, a hegyekbe, meg minden felé, már nagyon nem égnek premierlázba az emberek. Ősszel is ugye van egy munkakezdés vége a szezonnak, iskola kezdés, stb. Pontosan tudod, hogy ez milyen egy ősz eleje. Úgyhogy nem mindegy ott is, hogy mit mutatsz be, és természetesen, amikor egy ilyen kicsit olyan október végén, olyan novembertől indul el igazán a színházi élet, amikor már megnyugszik az emberettől, az egész ősztől, ettől az egész újrakezdéstől, és ezért érdemes úgy összeraknod az évadtervedet, hogy azok a szórakoztatóbb jellegű előadásaid inkább ott.
2: Jó, tehát itt van stratégia is, ezer szempontot.
1: Hát nem olyan, hogy feldobunk egy érmét,
2: Érek,
1: az biztos.
2: Ügyelembe kell lenni.
3: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Még idén elindulhatnak az első vizsgálatok a vagyonvisszaszerzési hivatalnál. Szivacs város csinálna Budapestből Karácsony Gergely. Akadálymentes napot tartanak Orfűn. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak, ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont. Mondta pénteken a Telexnek adott interjúban a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sorsa. A kormány elfogadta a fenntartható vízgazdálkodás intézkedési tervet. Ez összhangban van Budapest korábban megkezdett természetközeli vízgazdálkodási programjával, írta a főpolgármester a közösségi oldalán. A cél, hogy a főváros a nagy esőzések vizét részben visszatartsa, így az a száraz aszályos időszakokban is rendelkezésre állhasson. A főpolgármester szerint évente mintegy 280 millió köbméter csapadék hullik a fővárosra, amelynek több 10 millió köbméterét lehetne helyben megtartani. Karácsony Gergely a Facebookon úgy fogalmazott, a cél, hogy Budapest legyen szivacsváros. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvíz ellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MTI-vel. Akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje, mondta el Lovas Attila. Közölte, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást, tette hozzá. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia alapítványt, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. A tárca vezető szerint az alapítvány működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. A budapesti Diana utcai mintegy 1 milliárd forintért felújított ingatlant olyan célra használják majd, amely valóban a közérdeket szolgálja. A miniszter közölte, nincs szükség közpénz kifolyató szervezetekre, a forrásokat a szakdolgozók béremelésére, a kórházak fejlesztésére, a betegutak átláthatóvá tételére és a népegészségügy újjáépítésére fordítják. Az alapítvány 2019-es kormányzati döntéssel jött létre, 2020-tól működött, 2,25 milliárd forintos támogatást kapott. A maga nemében egyedülálló, a sportákban sosem látott show elemekkel színesített 3x3 órás műsort kínál. Szeptember 11-e és 13-a között az első alkalommal sorra kerülő 10 millió dollár összdíjazású atlétikai világdöntő a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Ezen a versenyen a párizsi olimpia bajnokai és a tavalyi tokiói szabadtéri világbajnokság aranyérmesei mellett ügyességi számokban a világranglista első 8, futószámokban pedig a rangsor első 16 helyen. Helyezettje indulhat. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, így csapadék sem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Kora reggel 9 és 19, míg a legmelegebb délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg, melyekből helyenként már előfordulhat zápor, zivatar. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Slágere.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak. Old Tamásnak még inkább örülök, a Karinthy Színház direktorának, aki egyébként maga is színművész, erről már sokszor beszélgetünk, most is fogunk majd. Viszont évadot beszélünk át, évadot ismertett Tamás. A nyitó, a premiért, az évadkezdő premiérről tartottunk éppen. Kökényesi Ág és Vándor Éva.
2: Így van,
1: lesznek a két
2: főhős, a két néni. Ha megindult című eredetünk, akkor szeptember 4-én. Hogyne, most győzelővel. Így van a próbák. De már próbálnak egy ideje, mert már májusban kezdtük el ezt a próba folyamatot.
1: És hogy álltok?
2: Hát remélem, hogy nagyon jó. Nem szoktam én flusztrálni a kollégákat, hogy én bejárogatok itt a
1: nyilván. Te például ma nem voltál bent?
2: Ma nem voltam próbát nézni. Ma nem voltam próbát nézni. De megyek.
1: Nem akarom hosszan elnyújtani tényleg a témát, mert beszéljünk át az összes darabotokat, de például te látod azt, amikor bemész X idő elteltével, hogy hol tart egy színész felkészülésben, meg abban, hogy készen van-e?
2: Hogyne.
1: És azt úgy mondod neki, hanem te vagy a rendező?
2: Hát, hogyha azt látom, hogy baj van, amire nagyon-nagyon ritkán van példa, akkor először mindig a rendezővel beszélek. Megkérdezem, hogy baj van. Így van, mert átnyúlni a feje fölött nem jó. Uh-huh. Hiszen, hogyha van valamilyen tisztelet felé tekintély, akármi, nem tudom, vagy csak egy jó bizalom világos, és munkakapcsolat, világos. És egyszer csak tőle függetlenül kezded el, az nem is elegáns, nem is kollegális, tehát ez semmiképpen nem jó. Okay. Megláttunk már ilyet, meg színészként már jártunk ilyen cipőbe, mondott valamit a rendeződ, meg mondott valamit az igazgatód.
1: És akkor tök más volt.
2: Teljesen más volt, emlékszem, jó régen. És megkérdeztem, hogy a rendezőt, hogy most mit csináljak? Ő meg azt mondta, hogy hát nézd, bemutatjuk a darabot, én elmegyek, te meg itt maradsz, és ő az igazgató, hát akkor csináld.
1: Okay.
2: De természetesen ez se igaz.
1: Nekem volt benne ennyi.
2: Ennyi volt benne, igen. De ez semmiképpen nem egy szerencsés dolog. Szóval mindig először a rendezővel beszélek. Olyan is van, hogy magával a színésszel beszélek, hogy te figyelj, jól vagy, minden, jól érzed magad, nem, nincs baj. Nem, volt már, olyan már volt, hogy egy olyan előadást próbáltunk, ami nagyon lelkileg nagyon megterhelő előadás volt. És megkérdeztem az egyik művészünket, hogy neki ez rendben van-e, hiszen tudtam, hogy akkor éppen neki nem volt annyira rendben az élete, és ő mondta, hogy hát igazság szerint ő nagyon köszön ezt a lehetőséget, hogy én egyetem beszélhet, hogy erről beszélhet, és hogy ő ezt átgondol, és aztán vissza is hívott, hogyha én ezt megengedem, akkor ebből ki is szállna most.
1: Jó, és meg is engedted?
2: Természetesen, hát nem kell belehalni a színházba. Aha. Tehát, hogy nem tudom, az az idő elmúlt, amikor még azt, vagy hát nem tudom, sokan ugye még ez, ugye ezt éljük most, hogy valahogy több iskola és több generáció surlódik most össze, és az egyiknek teljesen rendben van az, hogy igenis bele kell halni a színházba, igenis, és élve kell ki, be kell menni a dzsungelbe, és élve kell kijönni. Uh-huh. Ez ott az osztályfőnökömnek az egyik elmondata. És nagyon férfias, és nagyon erős elmondat, de hát, hogyha nem akarsz, haver, nem menj be a dzsungelbe, hát akkor ülj föl egy jachtra, és így áll egy pezsgő. Tehát, hogy nem eszik azt olyan forrón, és nagyon szép dolog a színház, és nagyon jó dolog a színház, az egészségnél nem fontosabb a színház, szerintem. Na, okay. Tehát, hogy azelőtt tudod, volt ilyen, hogy már pedig előadás nem maradhat el, én ezt se vallom. Sajnos elmaradhat, tehát indokolt esetben mégis elmaradhat. Aha. És a nézővel se akarsz kitolni, hogy akkor oda viszel neki valakit nagyon betegen, aki nem tudja átadni a néző, onnantól kezdve azt fogja sajnálni, elveszti az atölié jellegét is, azt, hogy a néző szeret, hogy ó, most tudok valamit, hogy a színésszel ez, de onnantól kezdve nem az előadás, amit látja. Hogyha hozol egy embert, aki beugrik és átveszi ezt a szerepet, mert nem maradhat el, és nincs ideje felkészülni, nem tudja jól megcsinálni, ő neki egy halálugrás, őt is, hát ez éveket törekszik ilyenkor egy színész, amikor egy ilyen beugrást meg kell csinálni. B, megint csak nem ugyanaz az előadás, tehát megint mindenkivel kitoltál.
1: Igen, jogos.
2: Tehát, ha olyan a helyzet, igenis elmaradhat az előadás.
1: Na, két néni, ha megindul. Velük kezdtek szeptember.
2: Negyedike
1: a premier, és onnantól ez
2: Mindig Karinti Marci születésnapja szeptember 1, és akkor szoktunk úgymond neki indulni, hogyha elsője olyan péntek, szombat, vasárnap, tehát ez a hétvégére esik, akkor igyekszünk akkor tartani a bemutatót. Itt most nem esik, itt most ugye 4-ére esik péntek, de az már a főpróba hét, úgyhogy így lesz, és másnap rögtön a pozsonyi pikniken találkozhatnak is Vándor Évivel is, és az egész társulattal, és az egész Karinti
1: Színházal. No, azért nem beszélünk most nagyon sokat erről a darabról, mert Vándor Évi itt lesz, és ő sokat fog róla mesélni. Mi lesz utána?
2: Utána az Alámerülése, vagy Anyám hangja című kortárs kamara operánkat mutatjuk be, ami szintén, tessék, ez is egy siker szerintem, kérdezted a korábbi etapban, hogy mi a siker, de az, hogy egy kortárs kamara opera bemutatót létre tud hozni, és van rá affinitás, és van rá kedv, és van rá közeg, a Karinti Színház.
1: Az egy óriási dolog.
2: Az is szerintem egy hatalmas
1: siker. És ezt ráadásul a Dobra Mara írta?
2: A Dobra Mara a szövegét, így van, és az édesanyjával adják el, nem csak ők, ugye többen is vannak, de hát ők a főszereplők, és Váradi Erzhabolcs, aki segít nekik ebben. Ez is egy nagyon izgalmas anyag, maga az anyag is nekem nagyon tetszett. Arról szól, arról az elengedésről szól, arról a csomagról szól, amit a szüleinktől kaptunk, arról, amit cipelünk, amiben nem csak a jó dolgok, hanem a rosszak is vannak. Mit kezdünk vele? Tudjuk-e azt mondani, hogy köszönöm, de ezt nem kérem, ezt én visszaadom anyu vagy apu, köszönöm, de ez az én életem.
1: Fontos kérdések.
2: Nagyon fontos kérdések, és ráadásul olyan kérdések, amelyek itt a kis kamaszkorban már nagyon erősen alakulnak. És ott már egy nagyon fontos fejlődési szakasz van, tehát ez kimondottan családi és ifjúsági problémákkal foglalkozik az alap előadás, plusz közben ez egy beavató színház is, hogy egy kicsit mi az, hogy opera. Erről is szólunk, tehát a történetet megállítjuk, és ugye ez egy kortárs opera, tehát nem egy könnyed, azért nem egy Donizettiről van szó, hanem azért ez egy Zarándi Ákos írt egy kortárs operát.
1: Ákost innen üdvözöljük, volt már itt sokszor nálunk. Most azt látom, hogy te vagy a rendező, Váradi Erzhabolcs csak közösen?
2: Igen, amikor ezt meghirdettük, akkor úgy voltunk vele, hogy lássuk meg, hogy mennyire kellek én hozzá, mennyire kell hozzá Szabi, mennyire kell hozzá ehhez több szemüveg, de még simán lehet, hogy egy pár hétre bekapcsolódom az előadás folyamba, pont azért, mert nagyon összetett az anyag. Aha. És mert nagyon érdekel engem. Egyelőre Váradi Erzhabival dolgoznak rajta az előkészítésen, az olvasi próbától viszont ott vagyok.
1: Jól látom, hogy jön majd Pokor Nilia.
2: Így
1: van. Érkezik hozzátok?
2: Így van. A Liaison című előadását azt mostantól a Karinti Színház fogadja be, úgyhogy a Karinti Színházban láthatja ezt a közönség. Ez ugye a Liának egy zenés önálló este, a Kémindi Tamás harmonika művésszel játszik. Tamás már játszott nálunk az Imigyen szól a Louis de Funès című előadásunkban, amit Valer Novarina rendezett, ez is egy hatalmas siker volt a Karinti Színháznak, hogy sajnos azóta elhunyt, de a legnagyobb kortárs francia képzőművész és színházi ember a Karinti Színházban rendezte egyik utolsó alkotását, amiben Tamás szintén közreműködött.
1: Ki jön, vagy milyen utána?
2: Utána a kisebb korosztályra gondolván az Elvarázsolt király kisasszony érkezik hozzánk. Az Elvarázsolt király kisasszony tegnap előtt küldte át nekem, szintén Váradi Szabi, ezt ő írta. Évek óta dédelgeti ezt, és amikor szóba került, hogy szeretnénk újra egy mesét bemutatni, és a legkisebbekre is gondolni, akkor kérdeztem a Szabit, hogy volna olyan, hogy ne azt mondjuk, hogy akkor most legyen egy Árgyérus, vagy legyen egy Fücfa királylány, hanem csináljunk egy sajátot, hiszen tudod, hogy igyekszünk mindig annyira érvényesek és frissek lenni. Minden évadban volt minimum egy, de volt olyan is, hogy több, úgymond olyan ő is bemutató, ami igen, mostani, ami friss.
1: Igen, igen.
2: Ilyen lesz most az Anyám hangja, ilyen lesz most ez az Elvarázsolt király kisasszony, kimondottan a beilleszkedést elősegíteni, beilleszkedéssel
1: foglalkozni.
2: Így van, és csak a kisebbeknek, a még kisebb korosztálynak szálljuk az anyagot, de közben ez egy mese lesz, egy mese formájában szintén családoknak is ajánljuk.
1: Aztán? Meddig publikus az évad?
2: Teljesen.
1: Tehát olyan nincs, hogy majd valamikor, mintha 2027-be átérve jön valami, ami még nincs meghirdetve?
2: Ilyen bármikor előfordulhat, hogyha kiindulva
1: az eddigiek. Megvan.
2: Játszottunk így már, ugye így készült a Jókai 200 koncertszínházunk. Hogy egyszer csak, amit beszerettünk volna mutatni, arra nem volt idő, arra nem volt pénz, arra nem volt alkalom. És akkor készült a Jókai 200, ami az ötlet megfoganásától a bemutatóig szerintem nem telt el 2 hónap. Aha. Tehát ilyen előfordulhatik. De ugye ugyanez történt, hogy már évadot hirdettünk szinte, amikor rátaláltunk a gondolatra Óhorváth Sárival, erre a Nőzavar című gondolatra, amelyik lesz ugye majd a következő bemutatónk. A Nőzavar, amit maga Óhorváth Sári ír, méghozzá a Karinti Színháznak, méghozzá Balázs Andinak, Oswald Marikának, és most már úgy néz ki, hogy a harmadik szereplőnk is megvan, akit Rokán Anna lesz.
1: De jó.
2: Tehát ők hárman fogják játszani. Szirtes Edina Mókus írja a zenéjét, ja, tehát pláne, ez zenés, könnyed, kimondottan kortárs, kimondottan mai friss érvényes budapesti.
1: Igen, Sárinak abszolút ismerem a munkásságát, a Dua Lipás mindent, tehát egy tök jó dolgokat csinál. Biztos vagyok benne, hogy jó lesz.
2: Igen, ezt most a lányokra írja, akik ugye Oswald Marika is visszatérő vendég a Karintiba, hiszen ő is játszott már régen Andiról, hát Andit.
1: Igen.
2: Nem kell bemutatni. Úgyhogy, és Annával bővülünk, ez is egy nagyon izgalmas, érdekes, biztos, hogy vicces is lesz, de közben zenés is lesz, és közben valami igen fontos dologról fog szólni. Ebbe is biztos vagyok. Ennek a szövegkönyve most készül, és ez lesz december 5-én, tehát a Mikulás ezt az előadást hozza majd a Karintiba, de előtte bemutatjuk nálunk is, láthatja a közönség, amiről már ma beszéltünk egyszer, a jutalomjátékot. Ugye a Schneider Zoltánnal és Sándor Somával a főszerepben, amit a Kőszegi Várszínház hozott létre még a nyáron, és Kőszegen nagyon szép sikerrel ment.
1: Működött ott.
2: Nagyon-nagyon szépen működött, sírva nevető és állva tapsolós előadás született, szerettem én is a munkát, a Karintiban próbáltunk főleg, és ez az előadás is november végén bekerül a Karinti repertoárjába, és amiről már szintén meséltem, ma az zárja majd, az már a 2027-ben, február végén a Sirály című. Február elején és január végén nem mertem bemutatni a Sirályt, mert az a hangulat, ami olyankor tudod, a néplélekben uralkodik, igen. már alig várod, hogy elolvadjon a hó. Már elég volt a szürkeségből, már elég volt a sötétségből, már a tavaszt várod, hogy ennek a kellős közepén nem lehet bemutatni a Sirályt szerintem. Vagy ha bemutatod, egészen más célt érsz el, úgyhogy megvárjuk, amíg nyílnak a hóvirágok és az ibolyák.
1: Szép évad lesz.
2: Nagyon várom.
1: Változatos évadnak tűnik nekem.
2: Igen, és tényleg igyekszünk azért minden igényt és minden korosztályt megszólítani vele. És igen, igen fontos kérdésekről és hogy problémákról szólni. És igen érvényesek és fiatalosak és frissek és kortársak is lenni. Mindezt ezzel a polgári, jó értelembe vett polgári színházi hagyománnyal, amit örökünk Karinti Marcitól.
1: 2 percünk maradt, Tamás, úgyhogy engedj meg, hogy egy picit hazabeszéljek hozzád. Lilium olyan lett, amilyennek szeretted volna?
2: Úgy gondolom, hogy igen.
1: Megy tovább, ugye?
2: Megy tovább. Igen, októberben lesz legközelebb Lilium, ugye a szeptemberünk az így is sűrücske, és 2 bemutatónk is van szeptemberben, úgyhogy októberben.
1: Csak a hallgatóknak mondom, akik még nem tudnák, azért kérdezem, mert ott a főhős, az pont Tamás.
2: Igen. Formája. Igen, áttört ez a gát, amiben én 4 évig sikerrel álltam ellen ennek a dömpingnek, hogy én is játszok a Karinti Színházban. Ez áttört hiúságomból is adódóak.
1: Te jó a Karintiban játszani, igen. És nem csak igazgatni?
2: Igen. Majd kiderül, amikor már nem igazgatok, csak esetleg játszom, hogy melyik volt, de igen, nagyon-nagyon jó. Hát főleg azért, mert ugye ismered a közönséget, hiszen ugye a színházvezetőként azért én viszonylag gyakran megyek, és beszélek velük, és köszönök nekik, és fogadom őket, és tehát van egy állandó...
1: Ez feladat. Vagy bele tartozhat?
2: Hát nem tudom, hogy feladat-e, de én így szeretem csinálni. Aha, okay. Szeretem ezt. Nagyon, nagyon jó leső érzés volt, a minap beültünk, nem is tudom, voltak velem olyan ismerősök, akik először jártak a Karinti Színházban, és én kísértem őket, és beültünk a nézőtérre, és utána a szünetben mondták, hogy ők még ilyet nem láttak, hogy a színház vezetője ismeri a közönséget, még a közönség is őt. Hanem, hogy miből gondoljátok, azt mondják, hogy hát mielőtt elkezdődött az előadás, körülbelül 6 emberrel beszéltél, az egyiket tegezve, a másikat magázva, az egyik puszit adott, a másik megölelt, az egyiknél kérdezted, hogy meggyógyult-e a keze, a másiknál mondtad, hogy de örülsz, hogy ilyen jó színben van a múltkor, tehát hogy így, és ez nekem nem is tűnt föl, tudod? És belegondoltam, hogy ott nem barátokkal találkoztam, hanem valóban a nézőkkel, akik hát többek, mint a barátok.
1: Igen. Családtagok.
2: Igen, és valahogy ez olyan természetes, és ez nagyon-nagyon jó dolog.
1: Na, szóval Liliummal is visszatérsz. Igen. És akkor még most valahogy nem volt kielégítő a válasz, szóval olyan lett?
2: Olyan lett, azért nem mertem ilyet mondani, mert muszáj, ilyenkor már hazabeszélsz, nem? Hát mégiscsak, ha te játszod a Liliumot, és megkérdezik, hogy na ez olyan lett, és akkor azt mondta, hogy igen, bizony olyan, akkor szerintelenségnek tűnik, de nem feltétlenül tudom megmondani, biztos olyan. Én nagyon-nagyon szeretem játszani.
1: Akkor oké.
2: Én, hogy mondom, lubickolok benne, én fürdök benne, azok a visszajelzések, amelyek kollégáktól, illetve civilektől és nézőktől jönnek, azok mind egytől egyig borzasztó lélek emelők, és mind igazolják, hogy volt ennek értelme.
1: Na, akkor én rendszer a válaszom megedékszem. Nagyon élveztem most is, mint mindig a beszélgetést.
2: Én is.
1: Legyen olyan az élvad, ami ennek úgy társulatilag szeretnétek. Sok csillogó szempárat kívánok. A közönség részéről a tiétek is csillogni fog, nagy baj nem lesz.
2: Nagyon szép.
1: KarintiSzínház.hu, kedves hallgatóink, minden pontos információ, előadások, dátumai, kezdései ott vannak, illetve a Facebookon, Instán, ahol csak a Karinti Színház felelhető, kövessék őket. Azt a sok energiát, amit imádott hivatásukba beletesznek, a figyelmükkel viszonozzák. Tamás, még egyszer köszönöm, és Tamástól most elköszönök, a színház direktorától, önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és aztán egy búcsú erejéig még visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Old Tamásnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Biciklimentes járdákat alakítottak ki a József körúton, mintegy 40 millió forint volt a Biodóm havi villanyszámlája. Elkezdődött a 28. zsidó kulturális fesztivál. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak. Ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont. Mondta a Telexnek adott interjújában a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sor. A bizottsági meghallgatásán elhangzottak kapcsán ért kritikákra kifejtette, nem azt mondta, hogy a hatodik év végén lesznek csak eredmények, hanem hogy vállalja, hogy a hatodik év végére fel lesz tárva a vagyonvesztés teljes körűen, és be lesz biztosítva az, ami az ellopott közvagyomból megtalálható. Új rakodó és parkolóhelyeket, valamint biciklimentes járdákat alakítottak ki Budapesten a József körúton, miközben kerékpározni is biztonságosabb lett, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút. A közlemény szerint a nagykörút teljes megújítása továbbra is Budapest egyik legfontosabb városfejlesztési célja. Ugyanakkor az elmúlt évek társadalmi egyeztetései és szakmai vizsgálatai egyértelművé tették, hogy a József körút egyes szakaszain már rövid távon is szükség van beavatkozásokra. Júliusban több mint 40 millió forintot kellett kifizetni a Biodóm villanyszámlájára, miután a fővárosi állat és növénykert új létesítménye az extrém nyári hőségben is folyamatosan üzemelt. A kiugró összeg ugyanakkor nem érte váratlanul az üzemeltetőket. A költség megfelelt az előzetes kalkulációknak, augusztusban pedig már alacsonyabb energiaszámlára számítanak. A hűtési rendszer végül jól vizsgázott. 6 helyszínen mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel rendezik meg augusztus 30-a és szeptember 10-e között a 28. zsidó kulturális fesztivált. A rendezvénysorozat nem csak kulturális esemény, hanem a közösségek és értékek találkozási pontja, amely hidat teremt a hagyomány és a modernitás között. Erről Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
3: Az idei fesztiválunk mottója a hagyomány, jelenlét, ünnep, mindannyiunk közös ünnepe. Ismét rendkívül gazdag és sokszínű programsorozattal várjuk a közönséget. A zene mellett az irodalom, a színház és a film is hangsúlyosan jelen lesz. A klasszikus és liturgikus zene, a klezmer, a jazz, a swing és a világzene mellett irodalmi estekkel, különleges színpadi előadásokkal, filmvetítésekkel és közönség találkozókkal várjuk az érdeklődőket. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy az idei fesztivált a világzene egyik legnagyobb legendája, a Grammy-díja, a Gypsy King koncertje nyitja meg a Dohány utcai zsinagógában.
2: Programok a zsidókulturálisfesztivál.hu oldalon érhetők el. Elstartolt a nevezés a 10. magyar klipszemlére. A 46. magyar filmszemlével együttműködésben meghirdetett nevezésen kívül is tartogat újdonságokat a jubileumi szemle. 10 napos programsorozattal, több budapesti helyszínnel és a magyar videóklip elmúlt 10 évének ünneplésével jelentkezik a Magyar Zenei Videók országos versenye. A jubileumi videós megmérettetés ezúttal a Busch Fesztivál partnereként október 29-én az Akvárium Klubban tartja díjátadóját. Ma napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között valószínű. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg.
4: Hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Széll Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. A pótlóbusz a közúton közlekedik, és a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget Margit híd megállóban nem áll meg. A Pest felé közlekedő 91-es, 191-es, 291-es autóbusz és a 931-es éjszakai járat a Margit híd Budai híd főnél a közúton kijelölt megállóban áll meg. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűbben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. A Szent Gellért tér műegyetem és a Móricz Zsigmond körtér, illetve a Bikás Park között a 7-es autóbusszal is tudnak utazni. A Móricz Zsigmond körtér a 41-es, a 47-es és az 56A villamossal szintén elérhető. Új Buda központot a 41-es és a 47-es villamossal is el tudják érni. Pest felé Kelenföld vasútállomástól és a Bikás Parktól az 1-es villamos és a 7-es autóbusz igénybevételét ajánlja a BKK.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: 6 óra elmúlt, csodaszép vasárnap reggelt kívánok, augusztus utolsó vasárnapján. Belevágunk a buliba, jönnek a legjobb zenék kevés szöveggeléssel ma reggel is. Pápai Jocsi hamarosan, előtte pedig a 2000-es évek egyik nagy hazaija, a Unix slágeréi az éterre. Jön az angyal!

0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Neki elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem. Megfordul utána a világ egyetem. Kigyúlnak a lámpák, amerre jár, s keringőzni kezd el minden Szent János bogár, és ő úgy lép, mint senki más. Becsukja a szemedet, hogy a szíveddel is láss. Kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen. Olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom, édes illatát. Fújja felém a szél, nyitja az égbolt ajtaját. Az univerzum bámul, hogy jött két idegen.

0: Bárányra.
1: Ma csendes, napos, nyárias időben lesz részünk Budapesten, kevés felhővel, így jelentős mértékű csapadék sehol sem várható. A légmozgás sem lesz jelentős, a mai napon 31 fok környékén alakulnak a csúcsértékek városunkban. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután elkezd szépen sorjában gomoly felhősödni az ég, ezekből helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, de ezek elkezdenek aztán majd az esti órákra szépen sorjában dél felé tolódni. A szél hétfőn is csak zivatarok környezetében támadhat fel, egyébként csak néhol élénkül. Meg. Aznap akár 33 fok is lehet. Hétfő hajnalig lezárás alatt a 13. kerületi Dagály utca, a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. A 79-es trolibusz rövidített útvonalon közlekedik, és nem érinti a Párkány utca, valamint a Népfürdő utcai sporttelep közötti megállókat. Fontos tudni, hogy a H5-ös hév nem közlekedik Szentendre és Békásmegyer között karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a H5-ös pótlóbusszal tudnak utazni. Békásmegyer és Pomász között H5A pótlóbusz jár, továbbá Szentendre és Békásmegyer között H5E pótlóbusz is közlekedik, Szent István telep és Pomász érintése nélkül. Az Óbudai rendelőintézet felé közlekedő 160-as autóbuszra Békásmegyer végállomásnál a Csobánka téren a járat leszálló helyén tudnak felszállni. Fontos tudni, hogy lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig. A 15-ös, a 210-es és a 210B autóbusz, valamint a 910-es és a 912-es éjszakai járat terelve a Podmanicki utcán át közlekedik. Nem érinti a Kodály körönd, a Bajza utca és a Hősök tere megállót.
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
3: Anya!
4: Apa!
3: Anya!
4: Apa!
3: Anya!
4: Apa!
3: Anya!
4: Apa!
0: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu. Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
1: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
5: Ha küldenél, vagy ha épp te kapnál. Tudod, csokifutár.com.
6: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
7: A kicsik pedig elmondják.
8: A madarak azok nagyon fontosak a természetben?
9: Igen, mert megeszik a kukacokat, meg a pókokat.
8: Mindegyik madár szereti a kukacot, vagy minden kukac szereti a madarat?
9: Hogyha már nincs itt a madár közöttünk, akkor néha szokta megenni.
8: Értem. Tehát, hogyha elpusztul egy madár, akkor megeszi a kukac?
9: Vagy bármilyen állat, mondjuk hangya, bármi.
8: Igen, úgy bomlik el a tetem a természetbe?
9: Igen.
6: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Büntető feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Leállították a tiszalöki vízerőművet. Eltűnnek a parkolóautomaták Budapest utcáiról, de néhányat hazavihetünk. Molnár Róbert vagyok. Büntető feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen. Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és hivatali visszaélés büntetének gyanúja miatt az M6-os autópálya üzemeltetési jogának az MKIF koncessziós társaság részére történt odaítélése ügyben. Jelentette be a Közlekedési és Beruházási Miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágában adta oda a Mészáros Lőrinc és Szény László érdekkörébe tartozó autópálya koncesszornak a szerződést. A Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt leállították a tiszalöki vízerőművet. Az erőmű elsődleges feladata a vízhozam szabályozása, az energiatermelés csak másodlagos funkció. Tiszalök és a térség energiaellátása továbbra is biztosított, miközben a paksi atomerőmű teljes kapacitással termel, írt a Facebook oldalán Szakács Péter Lajos helyi képviselő. A tiszalöki vízerőműben a csökkenő vízhozam miatt az elmúlt napokban már csak egy zsilip üzemelt, majd teljesen leállt az áramtermelés. megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémiai Alapítványt, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook oldalán. A tárcavezető szerint az alapítvány működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. A budapesti Diana utcai mintegy 1 milliárd forintért felújított ingatlant olyan célra használják majd, amely valóban a közérdeket szolgálja. A miniszter közölte, nincs szükség közpénz kifolyató szervezetekre. A forrásokat a szakdolgozók béremelésére, a kórházak fejlesztésére, a beteg utak átláthatóbbá tételére és a népegészségügy újjáépítésére fordítják. Eltűnnek a parkolóautomaták Budapest utcáiról, de néhány darabot hazavihetünk. Július 1-től már csak applikációval vagy SMS-ben lehet parkolást fizetni Budapesten, kivéve a 11. kerületet, ahol megmaradt az automatás parkolási lehetőség. A legtöbb kerület ezt követően nekiállt leszerelni a korábban használt eszközöket. A főváros 9. kerületében Ferencvárosban néhány nappal ezelőtt szerelték le az utolsó parkolóautomatát, amely egyike volt a korábban használt 200 darab eszköznek. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kért és természetesen kapott is egy ilyen parkolóautomatát gyűjteményébe. Emellett további 10 darabot olyan magánszemélyek vagy közösségek kaphatnak meg, amelyek művészeti vagy közösségi projektekhez, illetve személyes kötődés miatt szeretnének egyet a saját gyűjteményükbe vagy otthonra, mondta Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere. Mohács 500 éves emléke és üzenete nem csak történelmi veszteség, hanem az is, hogy a magyar nemzet mindig képes felállni a nehézségekből és összefogva újjáépíteni az országot, írta az országgyűlés elnöke Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, azt kívánom, hogy a következő 500 év legyen a magyar nép számára történelmi tragédiáktól mentes. Szóljon nemzetünk felemelkedéséről, erősödéséről, összetartozásáról. Ma újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, a legmelegebb délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap gomoly felhős, napos idő várható, napközben helyenként, estétől akár nagyobb területen is előfordulhat zápor, zivatar, délutánra 29 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
3: Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Csatornaépítés miatt útszűkületen tudnak áthajtani a 13. kerületben a Keszkenő utcában a Szent László útnál. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. A Lőrinc utcától a Berda József utcáig szakaszos sávlezárásra kell készülni, illetve megnyitották a Nyár utcát. A Petőfi utcától a Király utcáig továbbra is sávlezárás van. A Pozsonyi utcában befelé lezárták a Tél utcánál a két belső sávot, és nem tudnak balra a Tél utcába bekanyarodni. Kifelé vezető oldalon lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után már tudnak jobbra fordulni. Fontos, hogy a vételkörzetünkben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Napközben az az általános, hogy a félútpálya le van zárva és lehet némi torlódásra készülni.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: 7 óra elmúlt, ma reggel is sokat zenélünk, keveset beszélünk. Heroin Karakas Balázs vagyok, Taylor Swift érkezik a The Fate of Ophelia-val. A cím Shakespeare Hamletjének Ophelia-jára utal, de Swift a tragikus történetet saját nézőpontjából gondolja tovább. Jön a dal!

0: Budapesten a parlagfű pollen koncentrációja a magas, akár a nagyon magas szintet is elérheti. A következő napokban a pollen koncentráció egyre több felé éri el az erős tüneteket okozó nagyon magas szintet. A parlagfű virágporára allergiás egyéneknél tünetek jelentkezhetnek, orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés. A csalánfélék pollen koncentrációja jelenleg közepes, a kenderféléke, a libatopféléke az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony szinten jelen van még a levegőben a pázsitfű, az útifű, a lórom, az üröm, valamint a rézgyom és a szerbtövis pollenje is. Hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Széll Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. A pótlóbusz a közúton közlekedik, és a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget Margit híd megállóban nem áll meg. A Pest felé közlekedő 91-es, 191-es, 291-es autóbusz és a 931-es éjszakai járat a Margit híd Budai híd főnél a közúton kijelölt megállóban áll meg. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűbben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. A Szent Gellért tér műegyetem és a Móricz Zsigmond körtér, illetve a Bikás Park között a 7-es autóbusszal is tudnak utazni. A Móricz Zsigmond körtér a 41-es, a 47-es és az 56A villamossal szintén elérhető. Új Buda központot a 41-es és a 47-es villamossal is el tudják érni. Pest felé Kelenföld vasútállomástól és a Bikás Parktól az 1-es villamos és a 7-es autóbusz igénybevételét ajánlja a BKK.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
3: A madarak azok nagyon fontosak a természetben?
4: Igen, mert megeszik a kukacokat, meg a pókokat.
3: Mindegyik madár szereti a kukacot, vagy minden kukac szereti a madarat?
4: Hogyha már nincs itt a madár közöttünk, akkor néha szokta megenni.
3: Értem. Tehát, hogyha elpusztul egy madár, akkor megeszi a kukac?
4: Vagy bármilyen állat, mondjuk hangya, bármi.
3: Igen, úgy bomlik el a tetem a természetbe?
4: Igen.
5: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
6: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
7: Anya!
8: Apa!
7: Anya!
8: Apa!
7: Anya!
8: Apa!
7: Anya!
8: Apa!
9: Aqua.
10: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
11: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
12: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
13: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
14: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
15: Jött egy üzenet, meghallgatom.
16: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöske és szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
15: Pölöskei, a családi szörp.
0: Ez a Sláger FM.
2: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Biztonságosabb lett a József körút, lezárult az országos mentőszolgálat belső felmérése. Pontosabban közlekednek a balatoni vonatok az északi parton. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok.
18: Mi
17: Biztonságosabb lett a József körút, biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés, új parkoló és rakodóhelyek. Többek között ilyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt hetekben a József körúton. A BKK, a Budapest közút és a Fővárosi Önkormányzat Európai Uniós forrásból a nagy körút megújításának jövőbeni forgalmi rendjét teszteli, hogy minél pontosabb tervek alapján alakuljon át Budapest egyik legemblematikusabb köztere. Ennek része a szabálytalan parkolás helyett az áruszállítás rendezése, a járdák felszabadítása a kerékpáros forgalomtól és a biciklisávok fizikai elválasztása a többi közlekedőtől. Lezárult az Országos Mentőszolgálat belső felmérése, amelyben a vidékről Budapestre érkező és az irányító csoportokban dolgozó munkatársak tapasztalatait vizsgálták, közölte az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán. A felmérés a szolgálatok tervezhetőségére, az utazásra, a kommunikációra, a pihenési és munkakörülményekre, valamint a hazautazásra is kitért. Az irányító csoportoknál a terhelést, az együttműködést, a vezetői jelenlétet és a szakmai támogatást is értékelték. Az első intézkedés és már meg is született, szeptember 1-től az óránként biztosított 10 perces szünetet 15 percre emelik. A MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége, írt a közösségi oldalán a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a változást a nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával magyarázta, valamint azzal, hogy a villamosított szakasz határán Balatonfüreden felülvizsgálták a mozdonycsere technológiáját, továbbá lassú jeleket számoltak fel és egyszerűsítették a hosszú, zavarérzékeny járatok menetrendjét. Gyorsabb lett a fel szállás is, mert a peronokon utasirányító jelzések mutatják, hol fognak a szerelvények megállni, tette hozzá. Mert több mint 600 halottja van Nepálban a szerdai pusztító árvizeknek. Mivel a víz elmosta az érintett területeken az utakat és a hídakat, helikopterrel mentik a túlélőket az árvíz sújtotta a régióból, de az elmúlt napok esőzései nehezítik ezeket a mentési munkálatokat. Ezreket sikerült eddig így kimenteni, akiket a villámárvíz elvágott az ország többi részétől. A szomszédos Indiában mindeközben 7 holttestet emeltek ki Nepálon átfolyó folyókból. Mindannyiukat az áradások áldozatának tekintik. A katasztrófa jelek szerint Tibetben kezdődött, ott tört le egy óriási darab egy magasan fekvő gleccserből, ez okozta a villámárvizeket. Kis Péter Pál címét megvédve aranyérmet szerzett szombaton a KL1 kategóriában a poznani kajakkenu világbajnokság paraversenyei során. A Honvéd 23 éves versenyzője 2019 és 2023 között sorozatban 4-szer nyerte meg ezt a számot, amelyben 2-szeres paralimpiai bajnok is. A 2024-es szegedi VB-t azonban sérülés miatt ki kellett hagynia. Tavaly Milánóban aztán ismét ő diadalmaskodott. Ezúttal is favorit volt a döntőben, amelyben rajta kívül még egy magyar, a riói ezüstérmes Suba Róbert várta a rajtot. Ma napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között valószínű. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg. Országszerte kánikulában lesz részünk, 30 és 36 fok közötti maximumokkal.
7: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
8: Hétfő hajnalig lezárás alatt a 13. kerületi Dagály utca, a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. A 79-es trolibusz rövidített útvonalon közlekedik, és nem érinti a Párkány utca, valamint a Népfürdő utcai sporttelep közötti megállókat. Fontos tudni, hogy a H5-ös hív nem közlekedik Szentendre és Békásmegyer között karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a H5-ös pótlóbusszal tudnak utazni. Békásmegyer és Pomász között H5A pótlóbusz jár, továbbá Szentendre és Békásmegyer között H5E pótlóbusz is közlekedik, Szent István telep és Pomász érintése nélkül. Az Óbudai rendelőintézet felé közlekedő 160-as autóbuszra Békásmegyer végállomásnál a Csobánka téren a járat leszálló helyén tudnak felszállni. Fontos tudni, hogy lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig. A 15-ös, a 210-es és a 210B autóbusz, valamint a 910-es és a 912-es éjszakai járat terelve a Podmanicki utcán át közlekedik. Nem érinti a Kodály körönd, a Bajza utca és a Hősök tere megállót.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Vasárnap reggel 8 után is együtt rádiózhatunk. Köszönöm, hogy itt vannak, Karakas Balázs vagyok. Toljuk a legjobb zenéket a vasárnap reggeli ébredezéshez. Most a 2000-ben berobbant Anastasia érkezik, aki Európa több országában is sikert aratott ezzel. Paid My Dues!

0: a Sláger FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

S.O. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nem lesz már rossz az időnk Budapesten, napközben 30-31-2 fok környékén alakulnak a csúcsértékek, nyárias időben lesz részünk, kevés felhővel, csapadék nem várható. Hétfőn derült idővel indul a nap a fővárosban, majd délután azért jöhetnek gomoly felhők, elszórtan ezekből lehetnek is záporok, de nem lesz ez sem olyan nagyon-nagyon jelentős, viszont a szél a zivatarok környezetében megélénkülhet. Nem lesz hideg, hétfőn sem 33 fokot is mérhetünk már akár. Kedden egy gyenge hidegfront határozza meg az életünket, ez hozhat záporokat, zivatarokat, de napközben alapvetően már aznap is napos idő várható. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Csatornaépítés miatt útszűkületen tudnak áthajtani a 13. kerületben a Keszkenő utcában a Szent László útnál. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. A Lőrinc utcától a Berda József utcáig szakaszos sávlezárásra kell készülni, illetve megnyitották a Nyár utcát. A Petőfi utcától a Király utcáig továbbra is sávlezárás van. A Pozsonyi utcában befelé lezárták a Tél utcánál a két belső sávot, és nem tudnak balra a Tél utcába bekanyarodni. Kifelé vezető oldalon lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a terelősziget után már tudnak jobbra fordulni. Fontos, hogy a vételkörzetünkben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Napközben az az általános, hogy a félútpálya le van zárva és lehet némi torlódásra készülni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosa.

legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

0: Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.
1: Ezt iszonyúan sajnálom, de az fontos tisztáznom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
2: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
3: Express One, a csomagszállító.
2: www.expressone.hu.
4: Anya!
5: Apa!
4: Anya!
5: Apa!
4: Anya!
5: Apa!
4: Anya!
5: Apa!
6: Aqua.
3: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
7: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
8: Mindjárt szeptember 1-e, kezdődik a suli bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
9: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon. És vegye át akár most!
10: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
11: Székre állok.
2: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
12: A kicsik pedig elmondják.
13: Neked mi a kedvenc állatod? Várjál, Dorina, kitalálod? A macska.
11: Nem.
13: Nem? Hanem?
11: Nyuszi.
13: A nyuszi! Van nyuszitok is? De szeretnél?
11: Nem.
13: Nem szeretnél? De jó! Neked a kedvenc állatod a szarvas?
11: Nem. Nyuszi, barna medve, cica kutya.
12: De most mondd meg nekem, Sanyika, hogy miért kedvenced a nyuszi?
11: Mert fehér, mert láttam a vásárban, és ilyen pici volt, és nagyon cuki.
12: Azt hittem azért, mert a Dorinának is az a kedvence.
13: Jó.
12: Nem, nem, nem, csak azért, mert cuki a nyuszi.
11: Nagyon cuki.
12: Ja, az igaz, ez igaz.
13: Nagyon cuki nyuszi.
11: Végre állok.
2: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
7: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
2: Sláger FM.
3: Sláger FM. A reklám után.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Szerdán Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke, a fővárosban is megjelenhetnek az önvezető autót. Szivacsvárossá alakítják Budapestet az asszály ellen. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Szerdán Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke. António Costa, Magyar Péter kormányfővel az EU következő hosszú távú költségvetéséről tárgyal majd. Az Európai Tanács elnöke már korábban közölte, hogy augusztus 25-e és szeptember 17-e között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét. Az idei megbeszélések középpontjában az EU következő hosszú távú költségvetése áll. De szó lesz a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Az önvezető autók a tapasztalatok alapján a közlekedés biztonság szempontjából is nagy előrelépést jelentenek, jelentette ki a Tudományos és Technológiai Miniszter szombaton Zalaegerszegen. Az autóipari próbapálya Zala Kft. Autonóm járművek közúti tesztelését bemutató sajtóeseményén. Tanány Zoltán reményét fejezte ki, hogy 1-2 éven belül Magyarországon is elindulhatnak az önvezetésen alapuló szolgáltatások. Lerner István, a Kft. Projektvezetője közölte, a közúti tesztelést zárt pályás tesztelés előtt őrizte meg a Zala-zón területén. Tájékoztatása szerint első körben Zalaegerszegen jelennek meg az autók, ahol kisebb és kevésbé forgalmas városi környezetben tesztelik őket. A következő állomás Debrecen lesz összetettebb környezetben, majd Budapest következik még komplexebb közlekedési viszonyok között. A talpra állások történetének nevezte a magyar történelmet Magyar Péter miniszterelnök Mohácson. A mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország elvesztett egy sorsdöntő csatát, de nem tűnt el. Magyar Péter a mohácsi csata évfordulóján tartott emlékhétvégét megnyitó beszédében azt mondta, a mohácsi csatában elvesztettük a királyunkat, elveszett az ország politikai egysége. Olyan évszázadok következtek, amelyekben sokszor maga a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált. De Magyarország nem tűnt el, mi nem tűntünk el, emelte ki hozzátéve, ez talán Mohács legnagyobb üzenete. Szivacsvárossá alakítják a fővárost az aszály ellen. A főpolgármester szerint nagy előrelépést tettünk a vízgazdálkodás terén, közben pedig a szivacsváros koncepcióját vázolta fel az aszály sújtotta főváros helyett. A csapadékot akkor kell megtartanunk, amikor leesik, és hasznosíthatóvá kell tenni az aszályos időszakban. Ehhez a vizet a tájban, a felszínen, a talajban és a felszín alatt kell megtartanunk, közölte. A szivacsváros erről szól. Azt jelenti, hogy amikor esik, nem próbáljuk az összes vizet minél gyorsabban eltüntetni a csatornában. Egy Paks felé tartó Kalocsán ellopott kis repülő miatt riasztották a légierőt, derült ki Ruszin Szendi Romulus Facebook bejegyzéséből. A honvédelmi miniszter beszámolója szerint a honvédség radarjai azonnal észlelték a gépet, a készenléti vadászgép pár pedig levegőbe emelkedett. Néhány perccel később a kis gép Gerjen térségében kényszerleszállást hajtott végre. A Gripenek megtalálták a sérült gépet, és a helyszín felett maradtak mindaddig, amíg a mentőhelikopter és a földi mentőegységek meg nem érkeztek, a honvédelmi miniszter. A helyszínre riasztott rendőrök perceken belül elfogták a 24 éves ittas férfit. Ma újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A legmelegebb délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap gomoly felhős, napos idő várható. Napközben helyenként, estétől akár nagyobb területen is előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra 29 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
7: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
4: Jó utat kívánok! A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható a gázvezeték javítása miatt. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. A Tavasz utcát lezárták a Polgár utcától a 10-es főút felé. Ezen a szakaszon csak a BKK járatai, az építési forgalom, valamint a kerékpárral közlekedők tudnak áthajtani. Továbbá a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem jár karbantartás miatt. A Nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal tudnak utazni. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: 9 óra elmúlt, szép vasárnap reggelt, jó ébredezést kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Csepőrről jön, és az a dal, ami egy hatalmas átütő siker volt, felkerült az amerikai Billboard 600 slágerlistára is. Hihetetlen eredmények jöttek vele, itt a Good Luck Babe!

0: Ma csendes, napos, nyárias időben lesz részünk Budapesten, kevés felhővel, így jelentős mértékű csapadék sehol sem várható. A légmozgás sem lesz jelentős, a mai napon 31 fok környékén alakulnak a csúcsértékek városunkban. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután elkezd szépen sorjában gomoly felhősödni az ég, ezekből helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, de ezek elkezdenek aztán majd az esti órákra szépen sorjában dél felé tolódni. A szél hétfőn is csak zivatarok környezetében támadhat fel, egyébként csak néhol élénkülhet meg. Aznap akár 33 fok is lehet. Hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. A pótlóbusz a közúton közlekedik, és a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget Margit híd megállóban nem áll meg. A Pest felé közlekedő 91-es, 191-es, 291-es autóbusz és a 931-es éjszakai járat a Margit híd Budai híd főnél a közúton kijelölt megállóban áll meg. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűbben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. A Szent Gellért tér Műegyetem és a Móricz Zsigmond körtér, illetve a Bikás Park között a 7-es autóbusszal is tudnak utazni. A Móricz Zsigmond körtér a 41-es, a 47-es és az 56A villamossal szintén elérhető. Új Buda központot a 41-es és a 47-es villamossal is el tudják érni. Pest felé Kelenföld vasútállomás és a Bikás Parktól az 1-es villamos és a 7-es autóbusz igénybevételét ajánlja a BKK.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
3: Anya!
4: Apa!
3: Anya!
4: Apa!
3: Anya!
4: Apa!
3: Anya!
4: Apa!
5: Aqua.
6: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
1: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
6: Hiszünk a különlegesben! Manzetti, az öltönyökházában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka, helyben igazítással. Öltönyökháza.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
8: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
10: Neked mi a kedvenc állatod? Várjál, Dorina, kitalálod? A macska.
11: Nem.
10: Nem? Hanem?
11: Nyuszi.
10: A nyuszi! Van nyuszitok is? De szeretnél?
11: Nem.
10: Nem szeretnél? De jó. Neked a kedvenc állatod a szarvas?
11: Nem. Nyuszi, barna medve, cica kutya.
12: De most mondd meg nekem, Sanyika, hogy miért kedvenced a nyuszi?
11: Mert fehér, mert látom a vásárban, és ilyen pici volt, és nagyon cuki.
12: Azt hittem azért, mert a Dorinának is az a kedvence.
10: Jó.
12: Nem? Nem? Nem? Csak azért, mert cuki a nyuszi.
11: Nagyon cuki.
12: Ja, az igaz. Ez
10: nagyon cuki nyuszi.
9: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Megindult a forgalom a Flórián téri felüljárópár északi ágán. Szeptember 11-én kezdődik a Józsefvárosi Jazz Fesztivál. Két személyautó égett a 18. kerületi szakrendelő előtt. Molnár Róbert vagyok. Erdő Péter szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján a szombaton közzétett üzenetében írta, azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak a történelmünkből, és keressék az önzés nélküli közösség javát. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal II. Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. A 2010-es évek eleje óta mintegy 2400 második világháborúban hősi halált halt katona, köztük több mint 1500 magyar honvéd exhumálása történt meg Magyarországon. Továbbá 2024-ben egy olyan közös német-magyar tömegsírt is feltártak Baján, amelyben 1089 katona volt eltemetve, közölte a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. A Duna extrém alacsony vízszintje miatt augusztusban egy második világháborús német motorkerékpár és két német katona földi maradványai kantak elő Budapesten a folyómederből, illetve a Békés vármegyei Dombirtoson 7 magyar katona maradványait tárták fel. Megindult a forgalom a Flórián téri felüljárópár északi ágán a Szentendrei út felé, közölte a BKK. Már csak kisebb munkálatok vannak hátra, a Szentendrei útat az Árpád híddal összekötő felüljárók így iskolakezdésre teljes kapacitással működnek majd. A BKK felidézte a több mint 40 éves felüljárókat, legutóbb 20 éve renoválták, azóta jelentősen romlott az állapotuk. A nedvesség és a szennyeződések több helyen károsították a vasbeton szerkezeteket, a pillérek környezetében kialakult átázás pedig a betonacélok rozsdásodásához és a betonfelületek romlásához vezettek, írták. Szeptember 11-e és 13-a között 6. alkalommal rendezik meg a Józsefvárosi Jazz Fesztivált a Rákóczi téren és a Vásárcsarnokban. A program a klasszikus jazz és a kortárs irányzatok mellett fúziós világzenei és improvizatív produkcióknak is teret ad. A fellépők között olyan előadók és formációk szerepelnek, mint a Balázs Elemér Group, Fit, Malek Andrea, a Cannaru, a Rafael Mária Trio és az Olá Dezső Vibraton Quartet. 9 megsérültek, az egyikük életveszélyesen, amikor egy autóbusz összeütközött egy személyautóval Budapesten az Asztóriánál szombaton, írja az MTI. Az országos mentőszolgálat azt írta, több mentőegységgel vonultak ki a balesethez. Egy középkorú nőt súlyos sérülésekkel életveszélyes állapotban szállított a kórházba. További 8 embert, köztük 2 gyermeket pedig könnyebb sérülésekkel. 2 személyautó égett a 18. kerületi Zsebők Zoltán szakrendelő előtt, és még 2 a hő miatt károsodott. A tűzoltók 2 járművel érkeztek a helyszínre, és a lángokat sikerült is eloltaniuk. A fővárosi tűzoltók kiérkezésekor a lángok már átterjedtek egy másik gépjárműre is, amely ekkora szintén teljes terjedelmében égett. 2 további autó a hő hatás miatt részben károsodott, mondta a kerületi televíziónak dr. Kis Ádám István, a fővárosi katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője. Ma napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között valószínű. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg.
3: Jó utat a Sláger FM-mel, mondom a friss közlekedési híreket. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon a terelésben Óbarok térségében korábban 3 személyautó összeütközött. Mindkét sávban megindult a forgalom, de a torlódás így is meghaladja az 5 kilométeres hosszúságot. Az M3-ason a Budapest felé vezető oldalon 60 és Bakk között, a 49-es és a 47-es kilométerek között mozgó munkavégzés mellett terelést bontanak a külső sávban. A munkaterület mögött 3 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Kunszállás és Kecskemét közötti szakaszon a sávelhúzásos terelésben torlódás alakult ki. Számoljanak arra, hogy rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között ma délután 4 óráig. Le van zárva az Andrássy út is, a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt ma este 7 óráig. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt a középső sáv van lezárva az útburkolat javítása okán. Sávlezárás nehezíti továbbá a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: 10 óra után 5 perccel pedig a stúdióban továbbra is Karakas Balázs, és hozom a jó zenéket, hiszen 100 ágra süt a nap Budapesten, úgyhogy jófajta lendületes nyári zenéket fogunk hallgatni. Itt van például az, ami két hétig vezette az amerikai Billboard 600-ot. Katy Perry, Teenage Dream.

0: everyone. It's Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I'm
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Méri zenéje az Our Song szólt itt a Sláger FM-en. Elmúlt már 3 perccel 4:11. Ha autóznak, készüljenek arra, hogy az M1-esen Hegyeshalom felé Óbaroknál 3 személyi autó ütközött össze. Megindult mindkét sávban már a forgalom, de még így is több kilométeres torlódásra számíthatnak az arra autózók, úgyhogy legyenek türelmesek. Közben pedig még mielőtt a Bon Jovi zenélne, hozom a legizgalmasabb program lehetőségeket is. Ugyanis az óbudai Grund szabadtéri sport és játékparkkal várja most a kisgyermekes családokat. Az alkalmanként változó, körülbelül 12 játékelemből álló kínálatban óriássak, biliárd, foci, trambulin, gladiátoros küzdőjáték, céllövölde, akadálypályák, kézműves kuckó és multifunkcionális sportpálya is szerepelhet. A 12 különböző játékelem hétről hétre változó kínálattal működik, így azok is, akik már korábban voltak, most ismételten új élménnyel gazdagodhatnak, és ez bizony a mai napon is vár minket, egészen este a 6 óráig. Jó szórakozást kívánok hozzá, akárcsak a Bon Jovi zenéjéhez. You Give Love a Bad Name.

0: szokásosan jó Ariana Grande-dal, I hate that I made you love me, ez itt a Sláger FM, 10:30 után járunk már több mint másfél perccel. Hamarosan Revillinének adom át a stafétát, jön a chicagói énekesnő, aki amúgy már tinédzserként megjelentette az első EP-jét, de a szélesebb közönséghez ez a dal juttatta el az ő nevét, és hát például az amerikai Billboard 600-on zseniális eredményeket ért el, de ami ennél is fontosabb, a TikTok közönsége is felkapta, és gyorsan vált nagy sztárrá. Azonnal jön tőle a Love Me Not, előtte nézzük, milyen idő lesz Budapesten. Ebben a pillanatban 28 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten, és gyönyörűen süt a nap. Mondjuk az ablakon is jó érzés kinézni, olyan melegnek tűnik, hát lesz ez még melegebb. 32 fok környékére ígérik már a csúcsértékeket a fővárosra, és azt mondják, hogy marad ez a csendes, napos, nyárias idő, kevés lesz a felhő, így csapadék nem várható, a légmozgásunk sem lesz jelentős, bár néhol azért előfordulhat a környéken is egy-egy élénkebb széllökés. Arra érdemes még számítani, hogy a hajnal frissítő lesz valamennyire, a leghidegebb órákban mindösszesen 21 fokig csökken a hőmérséklet. Most pedig mondjuk az utak híreit itt a Sláger FM-en. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Szabadbattyán térségében egy lakókocsit vontató személygépjármű a külső szalagkorlátnak ütközött. A 69-es kilométernél a külső és a leállós sávval lezárva, a baleset mögött nagyjából 3 kilométeres a torlódás. Az Utinform szakemberei is azt tanácsolják, hogy a Polgárdi csomópontnál térjenek le a 7-es főútra, és ott ki tudják kerülni ezt az egész problémás helyzetet. Érdemes arra felkészülni, hogy rendezvény miatt zárva a Műegyetem rakpart a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között ma 16 óráig. Hétfő hajnalig le van zárva a 13. kerületi Dagály utca, a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. Le van zárva az Andrássy út, a Kodály körönd és az Izabella utca között szintén rendezvény miatt, ez egészen ma este 7 óráig van így. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot az út burkolatjavítása miatt. És napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. Ezen túl pedig félpályás lezárás van a 22. kerületi Rózsakert utcában, az 5. utcánál a vízvezeték javítása miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

The Course és a Breathless, ez itt a Sláger FM, 3 perccel 3:45 után járunk, a nap még mindig gyönyörűen süt Budapesten, kellemes az idő odakint, 29 fokot mutatnak a hőmérők, úgyhogy érdemes lehet még ma akár valami jó szabadtéri programot tervezni, ezek mellett pedig szeptember 1-ére úgy tervezni, hogy kedden reggel 6 órától a Szent István gimnáziumból jelentkezik élőben a Sláger reggel. Egy különleges iskolakezdő Sláger reggellel készülünk, ahol a sulis emlékek, vicces ciki történetek, diákok, tanárok is főszerepet kapnak. Úgyhogy érdemes lesz kedden reggel velünk rádiózni. Mindezek mellett pedig még addig is egy kis szétszeretés. Jön a Halott Pénz és Olá Helena.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Helyreállt az energiaellátás, megszüntetik a korlátozásokat Budapesten, hamarosan megjelennek az önvezető taxik a fővárosban, magyarok is eltűntek a nepáli katasztrófában. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek. Miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte a főpolgármester vasárnap reggeli Facebook bejegyzésében. Karácsony Gergely emlékeztetett arra, a hőség és a szélsőséges időjárás idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez. A fővárosi cégek energia és víztakarékossági intézkedéseket vezetett be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Korlátozták az energiafelhasználást a közösségi közlekedésben és a fővárosi cégeknél is. Emellett takarékosabb öntözéssel óvták a fővárosi fákat, és csökkentették a vízfelhasználást. Ideiglenesen a fővárosi díszkivilágítások is leálltak a szökőkutakkal és a Gellért-hegyi vízeséssel együtt, sorolta az intézkedéseket. A közeljövőben üzembe állhatnak a fővárosban az első önvezető taxik. A Mobileye rendszerrel felszerelt Zekr 001 modellek már meg is jöttek Budapestre, azután a Zalazón központjába kerültek kalibrálási céllal. A Zalazón egy autóipari fejlesztésekre összpontosító központ különféle utakkal, ovál pályával, minivárossal. A magyarországi projekt célja, hogy önvezetésre legyenek képesek a villanyautók. A zalaegerszegi tesztidőszak után egy nagyobb város következik, Debrecenbe viszik majd az elektromos autó. Itt szintén hosszabb tesztidőszak következik, ezután jön csak a nagyobb falat, Budapest. A reptéri szakszervezet szerint annyira túlterheltek a biztonsági szolgálat dolgozói, hogy az már biztonsági kockázatot jelent, és hasonló véleményt fogalmazott meg egy szekuritis dolgozó is. A Budapest Airport ugyan nem osztja ezeket az aggodalmakat, mégis azt ígérték, hogy reagálnak majd a szakszervezet felvetésére, javaslataira. A Légi Közlekedési Egyesület szakszervezet vezetője Csorba Attila a 24.hu-nak többek között azt mondta, kevesen vannak, hatalmas a felelősségük, rettenetes pszichés terhelés van rajtuk munka közben, és emiatt már többször is panaszt tettek. Állítása szerint a munkatársakat hajtják, sürgetik, kamerával figyelik, versenyeztetik, számon kérik, ledorongolják őket, és mindenért büntetnek. Rémálomba illő bungee jumping ugrás miatt került kórházba egy fiatal a szegedi ifjúsági napokon, miután egy segédkötél az ugrás közben a nyaka köré tekeredett. Az RTL híradó riportja szerint a fesztiválozó lábához rögzítették a gumikötelet, majd egy daruval a magasba emelt kosárból ugrott le. A kötél az esés közben megnyúlt, majd visszarántotta az ugrót, ekkor azonban egy segédkötél a nyaka köré csavarodott és többször fellerántotta a fiatalt. A sérültet a helyszínen szolgálatot teljesítő mentők ellátták, majd kórházba vitték. A vizsgálatok nem mutattak ki komolyabb sérülést, így a fiatal elhagyhatta a kórházat. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt eljárást indított az ügyben. A Himalája régió csújtó földcsuszamlás következtében 23 ország összesen 261 külföldi állampolgára tűnt el a Nepállal közös határátkelőhely tibeti oldalán, közölte Kína. A magyar külügyminisztérium korábban azt írta a 444-nek, hogy a kínai követségük tájékoztatása szerint 3 magyar állampolgárról tudnak. Őket eltűntként jelentették a konzulátus, illetve a külügyminisztérium felé. Hol létük továbbra is ismeretlen. Ma újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A légmozgás nem lesz jelentős. A legmelegebb délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap gomoly felhős, napos idő várható.
2: Így 11 óra után 4 perccel persze, hogy a közlekedési híreket is megnézzük. Jó hír, hogy ma hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát, de a Flórián téren továbbra is korlátozásokra kell készülni, úgyhogy erre számítsanak azok, akik arra közlekednének. Fontos, hogy az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Szabadbattyánnál egy lakókocsit vontató személygépjármű a külső szalagkorlátnak ütközött. Ott a külső és a leállósávot zárták le. A baleset mögött a torlódás nagyjából 3 kilométeres. Azt tanácsolják, hogy a polgárdi csomópontnál inkább inkább térjenek le a 7-es főútra. Jobb lesz a haladás, az egyszer biztos. Fontos tudni róla, hogy hétfő hajnalig le van zárva a 13. kerületi Dagály utca, a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. Rendezvény miatt le van zárva a Műegyetem rakpart, a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között egészen ma délután 4 óráig. Fontos, hogy le van zárva az Andrássy út és a Kodálykörönd és az Izabella utca között, szintén rendezvény miatt ma 19 óráig. Napközben sávlezárásra számíthatnak a Margit körúton, a Margit híd felé a Széna térnél felújítás miatt, és a forgalom egy sávon halad a második kerületi Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál a vízvezeték javítása miatt.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 11 óra után Hello Karakas Balázs a stúdióban, Bruno Mars-szal indítunk, azzal a dalával méghozzá, ami rögtön az első helyen nyitott az amerikai Billboard 600-on idén januárban, egy új zene, ami rögtön lista vezető lett, hatalmas siker. Tőle most az I Just Might-ra kírom a hangot.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

Madonna, Sabrina Carpenter és egy közös új zene a Bring Your Love itt a Sláger FM-en, ahol hamarosan Glenn Frey veszi át a vezetést a The Heat Is On-nal, közben pedig zakatol a Showlet Fesztivál a Városháza Parkban, ma délelőtt 11 órától indultak a programok. A 10. Showlet Fesztivál a zsidókonyha egyik legismertebb fogását igyekszik bemutatni többféle értelmezésben. Magyar, izraeli street food és limitált hegyaljai showlet készül, így egymás mellett lehet megismerni a hagyományos és a modernebb változatokat. A gasztronómiai kínálatot izraeli DJ, színpadi vendégek, édességek, koktélok és családi programok egészítik ki, a gyerekeket pedig arcfestés is várja. Jó szórakozást kívánok hozzá, egyenek, igyanak jókat, beszélgessenek, találkozzanak ismerősökkel, nálunk pedig a Sláger FM-en hallgassanak jó zenéket, hiszen ahogy ígértem, Glenn Frey érkezik, az Eagles egyik alapítója, aki a 80-as években sikeres szólókarriert kezdett. Ez a zene pedig még a Beverly Hills zsaruban is benne volt. The Heat Is On! The Heat.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM és a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Charles Barkley féle Crazy itt a Sláger FM-en. 11:30 elmúlt már picivel. Jó hétvégét, jó pihenést kívánok. Mindjárt az ausztrál Sia érkezik, aki a 2010-es években vált világsztárrá, pedig a zenei karrierje egyébként jóval korábban kezdődött, de ezt az érdeklődést, amit iránta tanúsította a közönség, ezt meg tudta tartani. A Gimme Love-val is, előtte viszont nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Egyelőre szép napos az idő, így marad ez a folytatásban is. Kevés lesz a felhő Budapest felett, így csapadék nem várható a térségünkben. A légmozgás nem lesz jelentős, bár néhol előfordulhat egy-egy élénkebb széllökés. A legmelegebb órákban 32 fok környékén alakulnak Budapesten a csúcsértékek. Hétfőn aztán derült idővel kezdődik a nap, aztán egyre több felé jelentkezhetnek gomoly felhők, lehetnek záporok is, de ezek inkább elszórtan, mint sem összefüggően. A szél csak a zivatarok környezetében erősödhet meg. Meleg lesz a hétfő, hiszen akár 34 fok is lehet. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Lajos Mizsénél három személygépjármű összeütközött. A 67-es kilométernél a sérült gépjárművek a belső sávban vannak, a forgalom a külső sávban halad, a torlódás hosszúsága meghaladja az 5 kilométert. Ugye az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon korábban Szabadbattyánnál egy lakókocsit vontató személyautó a külső szalagkorlátnak ütközött, ott a külső és a leálló sáv van lezárva, a torlódás meghaladja az 5 kilométert. Ami fontos, hogy ma délután 4-ig lezárták rendezvény miatt a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között. Hétfő hajnalig le van zárva a 13. kerületi Dagály utca, a Népfürdő utca és a Karikás Frigyes utca között rendezvény miatt. Szintén rendezvényt tartanak az MVM Domban most a hétvégén délutánonként, ezért a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottnál is erősebb forgalomra készüljenek. És fontos, hogy a Bajcsi Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot az út burkolatjavítása miatt. Ezen túl a Margit körúton sávlezárásra kell készülni a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

0: Billie Eilish és a Birds of a Feather nálunk a Sláger FM-en, ahol szólnak a legnagyobb slágerek valóban változatosan. Csodás hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek, szép napsütéses idővel, picivel délelőtt, ez azt jelenti, hogy nem sokára már a vasárnapi ebédnek is neki feledkezhet a család, aminek megvan a maga kis bája. Amikor elkezdjük már érezni a húsleves illatát, halljuk a rántott hús kiklopfolódását, megvan azért ennek szerintem a maga kis pikantériája, és persze sokunkat gyermekkorába repít vissza. Amíg nosztalgiázunk, addig persze itt vannak a nagy, akár újdonságok is, hiszen Hozier-től az elmúlt pár év egyik nagy kedvence a Too Sweet, amit azonnal játszunk, előtte pedig a régi nyerfeldolgozás Lotfi Begivel, Kollányi Zsuzsival és Dr. Béressel.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyer.

bent, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Székreálló.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
4: Fontos a természetvédelem. Tudjuk, mit jelent?
5: Az, hogy megvéded a természetet, nem cigizel.
4: Aha.
5: És ilyenek.
4: Mert a cigaretta az a természetre káros?
5: Igen, mert rámegy a füst a fákra, elrohadnak minden.
4: De hogy véded a természetet, Dorina?
6: Mi nem szemetelünk.
4: Miért kell nekünk megóvni a természetet? Mert ilyenek vagyunk?
5: Mert ő is megóv téged.
7: Hát milyen bölcs.
3: Székreálló.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
8: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
9: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
0: Passzív jövedelemre vágysz. Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
11: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
12: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
0: Sláger FM. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Eltűnhet Budapest faállományának egyharmada. A főváros 4 helyet rontott az élhetőségi ranglistán. Változik az alsórakpart hétköznapi lezárása az iskola kezdés miatt. A hírekkel Molnár Róbert köszönti Önöket. A fővárosi zöld felületeket súlyosan éríti az aszály és a klímaváltozás. A Főkert vezetése szerint a következő 10-15 évben Budapest felnőtt faállományának legalább egy harmada eltűnhet. Budapest utcáin egyre több helyen látható kivágott fatörzsek, miközben fogyatkoznak a fák, írta a Népszava. A cikk szerint a fővárosi zöld felületek sokkos állapotba kerültek az aszály és a klímaváltozás hatásai miatt. A Főkert vezetése augusztus elején beszélt arról, hogy a következő 10-15 évben a budapesti felnőtt faállomány legalább harmada elveszhet. A forrásanyag szerint a probléma már nem pusztán az új fák ültetésével kezelhető. A Népszava összefoglalója szerint a hangsúly a meglévő, rossz állapotban lévő fák életben tartására kerülhet. A cikk azt is kiemeli, hogy a jelenlegi jogi környezetben a betonnak és a közműveknek több joga van, mint az élő környezetnek. Budapest 4 helyet rontott az Economist élhetőségi rangsorában. A lista élén továbbra is Koppenhága áll, miközben Nyugat-Európa megtartotta vezető szerepét. Ázsia viszont látványosan erősödött, a Közel-Kelet több városa pedig a romló biztonsági helyzet miatt nagyot zuhant. Budapest 91 pontos élhetőségi indexel a 36. helyen végzett a 173 várost felsorakoztató rangsorban. Ez a valóságban azt jelenti, hogy egy év alatt 4 pozíciót veszített a magyar főváros, miközben az összesített pont száma egy ponttal csökkent. Ezzel Budapest bekerült azok közé a városok közé, amelyek a legnagyobbat csúsztak lefelé a rangsorban. A magyar főváros ugyanakkor a 4 helyes visszaesést szenvedett el, mint Luxemburg, Portland, Abu Dhabi és Dubaj. Hamis okmányokkal és meghamisított bélyegzőkkel próbált bejutni a schengeni térségbe 6 gánai állampolgár, akiket a repülőtéren tartóztattak fel a rendőrök. A rendőrök a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren augusztus 29-én délután ellenőriztek 6 gánai állampolgárt. Megállapították, hogy ötük okmányából lapok hiányoznak, valamint azt is, hogy hamis átlépő bélyegző lenyomatokat tartalmaznak. A gyanú szerint a velük utazó 58 éves gánai állampolgár közreműködhetett abban, hogy az 5 férfi a schengeni térségbe utazzon. Változik a pesti alsórakpart hétköznapi lezárása az iskolakezdés miatt. Augusztus 31-től az eddigi 17 óra helyett csak fél héttől válik autómentessé a rakpart, írja a Fővárosi Önkormányzat közlése nyomán a hvg.hu. A hétvégi rend nem változik, továbbra is egész nap használhatják az autómentes rakpartot a kerékpárosok és a gyalogosok. A lezárás kezdetén, illetve a rakpart újbóli megnyitását követő fél órában még előfordulhat gépjárműforgalom, ezért ebben az időszakban fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől. Varga Ádám ezüstérmet szerzett vasárnap a kajak egyesek 500 méteres versenyében a poznáni kajakkenu világbajnokság záró napján. A kajakos Lutz Anna, szám kétszeres Európa bajnok a 200 méteren szintén ezüstérmet szerzett. Varga maga biztosan nyerte az elő- és középfutamot, utána azt mondta, a tavalyi szezonja nem úgy alakult, ahogy szerette volna, viszont most arra tökéletes formába lendült. Ma napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között valószínű. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg, amelyekből helyenként zápor, zivatar kialakulhat, 30 és 36 fok közötti maximumokkal.
3: Jó utat kívánok! Vannak azért variálások az autópályáinkon, példának okáért az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Komáromnál a terelés előtt az erős forgalom miatt már 3 kilométeres hosszúságú a torlódás. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Lajos Mizsénél 3 személyautó összeütközött, a 67-es kilométernél a sérült autók a belső sávban vannak, a forgalom pedig jelenleg a külső sávban halad. Az Utinform szerint a torlódás meghaladta az 5 kilométeres hosszúságot. Az M7-esen, ez a Budapest felé vezető oldalon, Szabadbattyán térségében egy lakókocsit vontató személyautó hajtott a külső szalagkorlátnak, külső leállósáv lezárva, a baleset mögött 5 kilométeres már a torlódás, úgyhogy legyenek türelmesek azon a szakaszon. Ma hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát, ez mindenképpen jó hír, de még azért a Flórián téren a továbbiakban is kell készülni némi korlátozásra. Rendezvény miatt le van zárva a Műegyetem rakpart a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között, ez ma délután 4 óráig lesz így, és hétfő hajnalig le van zárva a Dagály utca a 13. kerületben a Népfürdő utca és a Karikás Frigyes utca között.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Fél elmúlt a vasárnapi ebédhez, jó étvágyat kívánok a stúdióban továbbra is Karakas Balázs a leghasznosabb infókkal, program lehetőségekkel és persze igazán jó zenékkel. Gwen Stefanival a 2000-es évek közepére utazunk vissza. Ez egy nagy zene volt akkoriban. What you waiting for?

0: Az AC/DC-vel néztük meg az országutat a pokolba. Highway to Hell itt a Sláger FM-en. 1:45 is elmúlt már 4 perccel. Köszönöm, hogy együtt töltjük a délutánt. Jó pihit, jó lazítást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat a mostani ebédhez. Ne felejtjék el, hogy hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát, úgyhogy arra felé már nyugodtan lehet menni. És mindezek mellett másfelé is lehet, hiszen rengeteg jó program vár minket Budapesten. Például a Kokáért egy pop-up kiállítás, ami a 2000-es évek elejének budapesti éjszakai életét idézi fel, amikor a klubfotók még alacsony felbontású digitális fényképezőgépekkel, erős vakuvillanásban készültek. Eltűnt szórakozó helyek, tánctéri jelenetek, divatok, ismerős arcok jelennek meg. Lódi Balázs a fényérzékeny, valamint korabeli buliportálok archívumaiból válogatott képeken. A tárlat nosztalgikus időutazás és persze a korai internetes képkultúra dokumentuma. Ez a vakuviharban tárlat a Magyar Zeneháza előcsarnokában egészen szeptember 5-ig tekinthető meg. Nálunk pedig hallgathatóak a jó zenék természetesen a folytatásban is. Király Viktor, aki a 2000-es évek végén lett országosan ismert, amikor ugye a Megasztárban feltűnt. Tőle már a Radics Gigivel és Gerendással közös Nem szóltál következik.
1: Ha magyar slágerek, nem szóltál, akkor Sláger FM. Sláger FM.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Eddie és a Budai Lejtő jó egy csodaszép vasárnap délutánon, amikor bízom benne, hogy mindenkinél a lazítási a szerep, a Sláger FM ott van önökkel a pihenés alatt is. És hozzuk Pink dalát, ami nagy siker volt a listákon. A szöveg arról a pillanatról szól, amikor a bizonytalanság ellenére is merünk bízni és tovább lépni. Jön a Trust Fall, előtte nézzük, milyen idő lesz. Budapesten már 31 fokot mutatnak a hőmérők, úgyhogy izgalmas napnak nézünk elébe, még mindig mondom, hogy érdemes lehet megmozdulni és például strandra menni, vagy éppen leszaradni a Balcsira. Nem lesz jelentős csapadék a folytatásban sem a mai napon, a légmozgás sem lesz jelentős, bár néhol azért előfordulhat egy-egy széllökés. Ezek mellett hétfőn aztán derült idővel indul a nap, nem is lesz hűvös amúgy annyira hajnalban sem, 21 fokig csökkel le a hőmérséklet, napközben 33 fok környékén, 33-34 fok környékén alakulnak a csúcsok, de hétfőn elszórtan már lehetnek záporok, zivatarok. Így fél egy után több mint 4 perccel a Sláger FM közlekedési információit hozom. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Komáromnál a terelés előtt az erős forgalom miatt már 3 kilométert meghaladó hosszúságú a torlódás. Az M3-ason Budapest felé 60 és Bakk között szallakorlátnak hajtott egy személyautó. A 43-as kilométernél forgalomkorlátozásra számíthatnak. A balesetnél lassulás, szakaszos torlódás alakult ki több kilométeres hosszúságban. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Lajosmizsénél 3 személyautó ütközött össze. A 67-es kilométernél a sérült gépjárművek a belső sávban vannak, a forgalom jelenleg a külső sávban halad, a torlódás hosszúsága már a 8 kilométert is meghaladja. Az M7-esen Budapest felé Szabadbattyánnál korábban egy lakókocsit vontató személyautó ment neki a külső szalagkorlátnak, már zavartalanul halad a forgalom, de még mindig hosszú lehet az emögött kialakult torlódás. Ne feledjék, hogy le van zárva a Műegyetem rakpart, a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között ma délután 4 óráig egy rendezvény miatt. Vigyázzanak egymásra, jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a sláger.

0: A Vici és a You Make Me itt a Sláger FM-en, mert ilyen zenékkel adjuk meg a vasárnapi délidőnek a lendületét. És ne felejtjék, ez a nyár utolsó vasárnap délutánja, úgyhogy érdemes lehet kihasználni és kielvezni. Kedden már becsöngetnek, és természetesen a Sláger reggelben is becsöngetnek. Elsőjén 6 és 10 óra között a Szent István gimnáziumból jelentkezik élőben a Sláger FM reggeli műsora az iskola 125. tanévének első napján. Jönnek az iskolakezdős nosztalgikus történetek, vicces ciki történetek, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni. Addig is én az ír fiatalember felvételét hozom, a dal egy olyan szerelmi pillanatot ragad meg, amiről tudjuk, hogy talán nem tart örökké, de ezért még fontosabb a jelenben megélni. Jön Dermot Kennedy és a Kiss Me!
1: A legnagyobb slágerek, bár...

elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Biciklimentes járdákat alakítottak ki a József körúton, mintegy 40 millió forint volt a Biodóm havi villanyszámlája. Elkezdődött a 28. zsidó kulturális fesztivál. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak. Ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont. Mondta a Telexnek adott interjújában a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sor. A bizottsági meghallgatásán elhangzottak kapcsán ért kritikákra kifejtette, nem azt mondta, hogy a hatodik év végén lesznek csak eredmények, hanem hogy vállalja, hogy a hatodik év végére fel lesz tárva a vagyonvesztés teljes körűen, és be lesz biztosítva az, ami az ellopott közvagyonból megtalálható. Új rakodó és parkolóhelyeket, valamint biciklimentes járdákat alakítottak ki Budapesten a József körúton, miközben kerékpározni is biztonságosabb lett, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút. A közlemény szerint a nagykörút teljes megújítása továbbra is Budapest egyik legfontosabb városfejlesztési célja, ugyanakkor az elmúlt évek társadalmi egyeztetései és szakmai vizsgálatai egyértelművé tették, hogy a József körút egyes szakaszain már rövid távon is szükség van beavatkozásokra. Júliusban több mint 40 millió forintot kellett kifizetni a Biodóm villanyszámlájára, miután a fővárosi állat és növénykert új létesítménye az extrém nyári hőségben is folyamatosan üzemelt. A kiugró összeg ugyanakkor nem érte váratlanul az üzemeltetőket. A költség megfelelt az előzetes kalkulációknak, augusztusban pedig már alacsonyabb energiaszámlára számítanak. A hűtési rendszer végül jól vizsgázott. 6 helyszínen, mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel rendezik meg augusztus 30-a és szeptember 10-e között a 28. zsidó kulturális fesztivált. A rendezvénysorozat nem csak kulturális esemény, hanem a közösségek és értékek találkozási pontja, amely hidat teremt a hagyomány és a modernitás között. Erről Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
2: Az idei fesztiválunk mottoja a hagyomány, jelenlét, ünnep, mindannyiunk közös ünnepe. Ismét rendkívül gazdag és sokszínű programsorozattal várjuk a közönséget. A zene mellett az irodalom, a színház és a film is hangsúlyosan jelen lesz. A klasszikus és liturgikus zene, a klezmer, a jazz, a swing és a világzene mellett irodalmi estekkel, különleges színpadi előadásokkal, filmvetítésekkel és közönség találkozókkal várjuk az érdeklődőket. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy az idei fesztivált a világzene egyik legnagyobb legendája, a Grammy-díjas Gypsy King koncertje nyitja meg a Dohány utcai zsinagógában.
1: Programok a zsidókulturálisfesztivál.hu oldalon érhetők el. Elstartolt a nevezés a 10. magyar klipszemlére. A 46. magyar filmszemlével együttműködésben meghirdetett nevezésen kívül is tartogat újdonságokat a jubileumi szemle. 10 napos programsorozattal, több budapesti helyszínnel és a magyar videóklip elmúlt 10 évének ünneplésével jelentkezik a Magyar Zenei Videók országos versenye. A jubileumi videós megmérettetés ezúttal a Busch Fesztivál partnereként október 29-én az Aquarium Klubban tartja díjátadóját. Ma napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között valószínű. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg.
3: Jó utat kívánok, a közlekedési híreket hozom. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Komáromnál a terelés előtt az erős forgalom miatt továbbra is 3 kilométeres hosszúságú torlódással találkozhatnak. Az M3-ason Budapest felé 60 és Bak között egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, forgalomkorlátozásra számíthatnak, a balesetnél lassulás, szakaszos torlódás lehet több kilométeres hosszúságban. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Lajos Mizsénél 3 személyautó találkozott, a 67-es kilométernél a sérült gépjármű művek a belső sávban vannak. A baleset miatt a forgalom a külső sávban halad, a torlódás hosszúsága pedig az Útinform tudósítása szerint már a 8 kilométeres hosszúságot is meghaladja. Budapesten le van zárva a Műegyetem rakpart rendezvény miatt a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között, ez ma délután 4 óráig marad így. Hétfő hajnalig le van zárva a 13. kerületi Dagály utca, a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak ma délután az MVM Domban, ezért a Könyves-Kálmán körút és az Üllői út csomópontjának környékén a szokottnál is erősebb forgalomra készüljenek.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Elmúlt egy óra, az ebéd utánra is jó zenéket játszunk. Hello, Karakas Balázs vagyok, egy londoni lánycsapat érkezik, akik a 2000-es évek egyik legsikeresebb brit csapata lettek. CD-k, MP3 lejátszók, zenetévék, a Sugar Babes pedig ott volt mindig a reflektorfényben. Slágerek!

Eva Max és a Who's Laughing Now. Ez a Sláger FM 5 perccel múlt el délután 4:42. Köszönöm, hogy együtt tölthetjük a délutánt. Lazítsunk, pihenjünk, szépen süt a nap, és élvezzük közben a legizgalmasabb környékbéli programokat, mert még akár most is át lehet szaladni Szentendrére. Udvarai, kertjei, galériái és közterei erre az egész hétvégére egy kulturális fesztivál helyszínné változtak. Koncertek, jazz és folklor programok, kiállítások, irodalmi beszélgetések, műhely bemutatók, városismereti séták, filmek és gyermekprogramok szerepelnek a fesztivál kínálatában. A város hangulatát esti fényfestés és a szokásosnál tovább nyitva tartó művészeti helyszínek erősítik, és bizony még a mai nap folyamán, így vasárnap alkalmából is vannak programok. Például a Kukáért még van arcfestés, el lehet látogatni a kézműves kirakodóra, de nyitva a Barcsai udvar, szóval bőven találhatunk magunknak kikapcsolódást. A jó szórakozást pedig én is igyekszem hozni egy ízig-vérig nyári dallal, hiszen ez könnyed, felszabadult életérzést ad át nekünk. Billy Ocean is a 88-ban megjelent felvétel. Get out of my dreams, get into my car!

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Egy kis szólpoppal fűszerezte meg a mai forrónak ígérkező délutánunkat Olivia Dean. Ez volt a Man I Need itt a Sláger FM-en, fél kettő is elmúlt már. És forró, forró, nyilván nem 45 fok van már, mint a nyár csúcspontján, de azért a napsütéses időben szerintem jól esik jönni, menni és élvezni még egy picikét a nyár utózengőjét. Madison Beer zenéjével meg aztán pláne tavaly októberben jelent meg, és azóta is ott van a reflektorfényben a Bittersweet. Előtte viszont megnézzük, hogy ha már emlegettem itt a nyárias időt, ez meddig tart ki, és hogy lesz a folytatásban. Ma csendes, napos, nyárias időben lesz részünk Budapesten, kevés felhővel, így jelentős csapadék nem várható térségünkben. A légmozgás sem lesz jelentős, néhol fordulhat elő egy-egy élénkebb széllökés. Ma a délutáni órákban a legmelegebb pillanatokban lehet olyan 33 fok környékén a csúcs. Holnap hajnalban még csak 21 fokig hűl le a levegő, és napközben 34 fok körüli csúcsértékeket mérhetünk. Holnap elszórta lehet zápor, zivatar, de nem ez lesz a főbb jellemző. Egyébként aztán kettől már szépen lassan elkezd csökkenni a hőmérséklet, és jövő csütörtökön már napközben is 26-27 fok maximum. Fél kettő után a közlekedési információkat is mondom. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezet oldalon Komáromnál a terelés előtt az erős forgalom miatt most 3 kilométeres a torlódás, számoljanak plusz menetidővel. Az M3-ason Budapest felé 60 és Bak között egy személyautó nekihajtott a szalagkorlátnak, forgalomkorlátozásra számíthatnak, a balesetnél lassulás, szakaszos torlódás alakult ki több kilométeres hosszúságban. Az M5-ösön Budapest felé Lajosmizsénél korábban 3 személygépjármű összekorambolozott, a forgalom most már zavartalanul halad, de a korábban kialakult több kilométer hosszúságú torlódás nehezen oszlik fel. Na de a budapesti infók is fontosak, hiszen rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között ma délután 4-ig. Hétfőn hajnalig lezárták a 13. kerületben a Dagály utcát, a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. Fontos tudni, hogy lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt ma este 7 óráig. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt le van zárva a középső sáv az út burkolatjavítása miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a második kerületi Törökvész úton.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ó, amikor néztük az MTV-n meg a Viván ennek a videóklipjét, láthattunk egy fiatal srácot, aki ül a New Yorki metrón. Hát bizony az a srác is már jóval 30 fölött van. Úgyhogy rohan az idő, mintha baltával kergetnék. Ez volt a Bumfunk MC-től a Freestyler nálunk a Sláger FM-en. Odakint jó az idő, 33 fok környéki csúcsokat mérhetünk ma Budapesten, a Balaton 23 fokos, úgyhogy miért ne adnánk át magunkat még az igazi nyári életérzésnek. Ebben pedig két belevaló fickó elképesztő módon jól tud minket segíteni. Valkusz Milán, Marics Peti és a Valmar Duo. Itt az Éget a nap.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
4: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen, Gyöngyösön, a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
6: Jött egy üzenet, meghallgatom.
7: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöske és szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
6: Pölöskei, a családi szörp.
8: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Neked mi a kedvenc állatod? Várjál, Dorina, kitalálod? A macska.
11: Nem.
10: Nem? Hanem?
11: Nyuszi.
10: A nyuszi! Van nyuszitok is? De szeretnél?
11: Nem.
10: Nem szeretnél? De jó. Neked a kedvenc állatod a szarvas?
11: Nem. Nyuszi, barna medve, cica kutya.
12: De most mondd meg nekem, Sanyika, hogy miért kedvenced a nyuszi?
11: Mert fehér, mert láttam a vásárban, és ilyen pici volt, és nagyon cuki.
12: Azt hittem azért, mert a Dorinának is az a kedvence.
10: Jó.
12: Nem? Nem? Nem? Csak azért, mert cuki a nyuszi.
11: Nagyon cuki.
12: Ja, az igaz, ez igaz.
10: Nagyon cuki nyuszi.
8: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Büntető feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Leállították a tiszalöki vízerőművet. Eltűnnek a parkolóautomaták Budapest utcáiról, de néhányat hazavihetünk. Molnár Róbert vagyok. Büntető feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen. Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés büntetének gyanúja miatt az M6-os autópálya üzemeltetési jogának az MKIF koncessziós társaság részére történt odaítélése ügyben. Jelentette be a Közlekedési és Beruházási Miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágában adta oda a Mészáros Lőrinc és Színy László érdekkörébe tartozó autópálya konceszornak a szerződést. A Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt leállították a Tiszalöki vízerőművet. Az erőmű elsődleges feladata a vízhozam szabályozása, az energiatermelés csak másodlagos funkció. Tiszalök és a térség energiaellátása továbbra is biztosított, miközben a Paksi atomerőmű teljes kapacitással termel, írt a Facebook oldalán Szakács Péter Lajos helyi képviselő. A Tiszalöki vízerőműben a csökkenő vízhozam miatt az elmúlt napokban már csak egy zsilip üzemelt, majd teljesen leállt az áramtermelés. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémiai Alapítványt, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook oldalán. A tárcavezető szerint az alapítvány működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. A budapesti Diana utcai mintegy 1 milliárd forintért felújított ingatlant olyan célra használják majd, amely valóban a közérdeket szolgálja. A miniszter közölte, nincs szükség közpénz kifolyató szervezetekre. A forrásokat a szakdolgozók béremelésére, a kórházak fejlesztésére, a beteg utak átláthatóbbá tételére és a népegészségügy újjáépítésére fordítják. Eltűnnek a parkolóautomaták Budapest utcáiról, de néhány darabot hazavihetünk. Július 1-től már csak applikációval vagy SMS-ben lehet parkolást fizetni Budapesten, kivéve a 11. kerületet, ahol megmaradt az automatás parkolási lehetőség. A legtöbb kerület ezt követően nekiállt leszerelni a korábban használt eszközöket. A főváros 9. kerületében Ferencvárosban néhány nappal ezelőtt szerelték le az utolsó parkolóautomatát, amely egyike volt a korábban használt 200 darab eszköznek. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kért és természetesen kapott is egy ilyen parkolóautomatát gyűjteményébe. Emellett további 10 darabot olyan magánszemélyek vagy közösségek kaphatnak meg, amelyek művészeti vagy közösségi projektekhez, illetve személyes kötődés miatt szeretnének egyet a saját gyűjteményükbe vagy otthonra, mondta Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere. Mohács 500 éves emléke és üzenete nem csak történelmi veszteség, hanem az is, hogy a magyar nemzet mindig képes felállni a nehézségekből és összefogva újjáépíteni az országot, írta az országgyűlés elnöke Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, azt kívánom, hogy a következő 500 év legyen a magyar nép számára történelmi tragédiáktól mentes. Szóljon nemzetünk felemelkedéséről, erősödéséről, összetartozásáról. Ma újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, a legmelegebb délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap gomoly felhős, napos idő várható, napközben helyenként, estétől akár nagyobb területen is előfordulhat zápor, zivatar, délutánra 29 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
14: Kettő óra után 4 perccel már is a közlekedési információkat nézzük. A Sláger FM-et hallgatják, jó utat kívánok. A budapesti utak meglehetősen jól járhatóak. Van egy-két pont, ahol lassabb lehet az áthaladás. Például arról kaptam híreket, hogy a Rákóczi úton leginkább a Nagykörút csomópontjában lehet egy picit nyugosabb, de azért a főbb átvezető utak, körutak relatíve jól járhatóak. Az M3-ason a főváros felé vezető oldalon 60 és Bakk között korábban egy személygépjármű a szallagkorlátnak ütközött. A 43-as kilométernél forgalmi korlátozásokra kell számítani. A balesetnél lassulás, szakaszos torlódás alakult ki több kilométeres hosszúságban. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Lajos Műzsénél korábban 3 személy autó ütközött össze. A forgalom már zavartalanul halad, viszont a torlódás továbbra is olyan 7-8 kilométeres lehet a hozzánk legutóbb bejutott információk szerint. Friss baleset az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon Vételkörzetünkben Pálkozd térségében az 54-es kilométernél. A helyszínen forgalmi korlátozásokra készülhetnek, az Utinform szerint ott is több kilométeres hosszúságú a torlódás.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Kettő óra is elmúlt, és ha már csak másfél napig tart a nyár, akkor abban a másfél napban is elképesztő zenéket hozunk. Hello, én Karakas Balázs vagyok, Sunbird zenéje most a folytatásban, ami egy kapcsolat utáni hiányérzetet mesél el. Itt van a kiválóság, jön az Undressed!

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Harry Styles és az Aperture szólt, 4:03 is elmúlt már több mint 4 perccel. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Akkor is, ha úton vannak, az M7-esen volt egy baleset, nem most olyan rég Pákhoz, de térségében, a Budapest felé vezető oldalon. A helyszínen forgalomkorlátozásra számíthatnak, és több kilométer hosszúságú torlódásra, úgyhogy kitartás, és persze közben mondom a legizgalmasabb program lehetőségeket, mert hogy hamarosan kezdődik a Budavári Fesztivál a Kapisztrán téren és a Cakó Sportközpontban. Buda visszavívásának 340. évfordulójához kapcsolódik az ötnapos fesztivál, mely történelmi, irodalmi, zenei és családi eseményeket egyesít. Szeptember 5-én a Cakó Sportközpontban Bíró Eszter Időmanó című gyermekműsora várja, a Midlife Crisis és a Hooligans, valamint DJ Radnai. A gyerekeknek készülnek arcfestéssel, csillámtetkóval, hajfonással, óriás buborékshowval és kreatív foglalkozásokkal. Kellemes kikapcsolódást kívánok Whitney Houstonnal most a folytatásban. 85-ben jelent meg ez a dal, és képzeljék el, 86-ban 2 hétig is vezette az amerikai Billboard 100-ot. How Will I Know?

0: Tomi és a Cheerleader, itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek. 2 perccel járunk délután, 2:30 után. Örülök, hogy együtt élvezhetjük ezt az egyébként egészen melegnek sikeredett kis vasárnap délutánt, a nyár utolsó vasárnap délutánját. Amikor Miley Cyrus érkezik most a folytatásban, a dal nem sokkal azután jelent meg, hogy véget ért a házassága Liam Hemsworth-tel. Itt a folytatásban a Midnight Sky, előtte viszont nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Jelenleg 33 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten, egészen kellemes az időnk, légmozgás nem nagyon lesz délután is, jelentős mértékű csapadék sem valószínű. A hajnal 21 fokig hűl le, napközben holnap pedig 33-34 fokot mérhetünk majd. A holnap is derült idővel indul, nem nagyon valószínű, hogy jelentős mennyiségű csapadék kialakulna, bár záporok, zivatarok akár hozzánk is megérkezhetnek. A szél csak a zivatarok környezetében támadhat fel, ezt leszámítva gyakorlatilag minimális légmozgás várható holnap is 33-34 fokos csúcsokkal. És most nézzük az utak híreit itt a Sláger FM-en. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Komáromnál a terelés előtt az erős forgalom miatt továbbra is több kilométer hosszúságú lassulás, torlódás alakult ki. Az M7-esen Budapest felé Polgárdi és Szabadbattyán között 3 személyautó összeütközött. A forgalom a külső sávban halad, a torlódás hosszúsága meghaladja a 3 kilométert a legutóbbi információk szerint. Le van zárva a Műegyetem rakpart a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között ma délután 4 óráig. Hétfő hajnalig lezárták a 13. kerületi Dagály utcát, a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak az MVM Domban ma délután, a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottól erősebb forgalomra készüljenek. Le van zárva az Andrássy út, a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt ma este 7-ig, de a Bajcsy-Zsilinszky úton is lezárással találkozhatnak, bár ott csak a középső sávot zárták le az Andrássy út előtt az útburkolat javítása miatt. Szintén sávlezárásra készülhetnek a Margit körúton is, a Margit híd felé a Színatérnél felújítási munkálatok miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Üdvözöljük!
1: Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában! Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez

Benson Boone és a Beautiful Things. Ez itt a Sláger FM. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk vasárnap délután 3:43 után már több mint 3 perccel. Jól figyeljenek az M5-ösön autózók, ugyanis lassabb lehet a haladás Ócsánál, illetve Örkény és Lajosmizse között. Az erős tranzitforgalom miatt alakult ki szakaszos torlódás. De hogyha kell egy kis kitartás, akkor hozom a jó zenéket, ha már odakint süt a nap százágra, akkor Laura Branigan visszarepít minket a 80-as évekbe. Érdekesség, hogy ezt a dalt nem ő énekelte el először, az eredeti változatot az olasz Ráv csapat adta ki ugyanabban az évben, és Laura Branigan feldolgozása Amerikában a Billboard 600 élére repítette ezt a dalt. Ő énekel most itt a slágeren.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Biztonságosabb lett a József körút, lezárult az országos mentőszolgálat belső felmérése. Pontosabban közlekednek a balatoni vonatok az északi parton. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Biztonságosabb lett a József körút, biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés, új parkoló és rakodóhelyek. Többek között ilyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt hetekben a József körúton. A BKK, a Budapest közút és a Fővárosi Önkormányzat Európai Uniós forrásból a nagy körút megújításának jövőbeni forgalmi rendjét teszteli, hogy minél pontosabb tervek alapján alakuljon át Budapest egyik legemblematikusabb köztere. Ennek része a szabálytalan parkolás helyett az áruszállítás rendezése, a járdák felszabadítása, a kerékpáros forgalomtól és a biciklisávok fizikai elválasztása a többi közlekedőtől. Lezárult az országos mentőszolgálat belső felmérése, amelyben a vidékről Budapestre érkező és az irányító csoportokban dolgozó munkatársak tapasztalatait vizsgálták, közölte az országos mentőszolgálat a közösségi oldalán. A felmérés a szolgálatok tervezhetőségére, az utazásra, a kommunikációra, a pihenési és munkakörülményekre, valamint a hazautazásra is kitért. Az irányító csoportoknál a terhelést, az együttműködést, a vezetői jelenlétet és a szakmai támogatást is értékelték. Az első intézkedés már meg is született. Szeptember 1-től az óránként biztosított 10 perces szünetet 15 percre emelik. A MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége, írt a közösségi oldalán a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a változást a nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával magyarázta, valamint azzal, hogy a villamosított szakasz határán Balatonfüreden felülvizsgálták a mozdonycsere technológiáját, továbbá lassú jeleket számoltak fel és egyszerűsítették a hosszú, zavarérzékeny járatok menetrendjét. Gyorsabb lett a fel és leszállás is, mert a peronokon utasirányító jelzések mutatják, hol fognak a szerelvények megállni, tette hozzá. Mert több mint 600 halottja van Nepálban a szerdai pusztító árvizeknek. Mivel a víz elmosta az érintett területeken az utakat és a hídakat, helikopterrel mentik a túlélőket az árvíz sújtotta régióból, de az elmúlt napok esőzései nehezítik ezeket a mentési munkálatokat. Ezreket sikerült eddig így kimenteni, akiket a villámárvíz elvágott az ország többi részétől. A szomszédos Indiában mindeközben 7 holttestet emeltek ki Nepálon átfolyó folyókból, mindannyiukat az áradások áldozatának tekintik. A katasztrófa jelek szerint Tibetben kezdődött, ott tört le egy óriási darab egy magasan fekvő gleccserből, ez okozta a villámárvizeket. Kis Péter Pál címét megvédve aranyérmet szerzett szombaton a KL1 kategóriában a poznani kajakkenu világbajnokság paraversenyei során. A Honvéd 23 éves versenyzője 2019 és 2023 között sorozatban 4-szer nyerte meg ezt a számot, amelyben 2-szeres paralimpiai bajnok is. A 2024-es szegedi VB-t azonban sérülés miatt ki kellett hagynia. Tavaly Milánóban aztán ismét ő diadalmaskodott. Ezúttal is favorit volt a döntőben, amelyben rajta kívül még egy magyar, a riói ezüstérmes Suba Róbert várta a rajtot. Ma napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között valószínű. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal.
2: Jó utat kívánok a Sláger FM-mel, mondom a közlekedési információkat így 3 óra után 4 perccel. Az M5-ösön Budapest felé az erős tranzitforgalom miatt az Ócsa és Lajos Müze közötti szakaszon lassulás, szakaszos torlódás alakult ki több helyszínen. Számoljanak arra, hogy az M7-esen Budapest felé Lepsény és Szabadbattyán között szintén hasonló a helyzet. Fontos tudni azt is, hogy ma hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát, azonban a Flórián téren a továbbiakban is kell készülni még forgalmi korlátozásokra. Ami még szintén fontos, hogy le van zárva az Andrássy út, a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt ma este 7-ig. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt le van zárva a középső sáv az út burkolatjavítása miatt. Napközben sávlezárásra készülhetnek a Margit körúton, a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a második kerületi Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Víg utcánál a vízvezeték javításának okán. A 10. kerületi Gergely utcában a Szlávi utcánál egy sávon váltakozva halad a forgalom a csatorna javítása miatt.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Három óra elmúlt, köszönöm, hogy együtt rádiózunk a hétvégén. Én Karakas Balázs vagyok, a Disney Channel-en vált világhírűvé Selena Gomez, a 2010-es évektől pedig egyre inkább építgette önálló popsztári imázsát. Itt van tőle most egy nem is oly régi dal, jön a Single Soon.
0: Minden, amit szeretünk.

0: John Farnham, You Are The Voice, itt a Sláger FM-en egy kellemes napsütéses vasárnap délutánon ilyen zenéket játszunk, és mindjárt jön a zseniális Lady Gaga is hozzánk. Előtte pedig azért nézzük a legizgalmasabb program lehetőségeket a közeljövőre, mert lesznek ám. Például pozsonyi pikniket tartanak majd Újlipótváros kulturális falunapján, több mint 50 színház és közel 150 kézműves vásáros gasztronómiai kiállítás mutatkozik be. A Rockpart színpadain koncertek, rövid színházi produkciók, irodalmi események és társulati bemutatók követik egymást. A Radnóti Miklós utcában külön gyermekpiknik várja a családokat, kézműves foglalkozásokkal, játékokkal és gyermekelőadásokkal. Úgyhogy jó lehetőség ez arra, hogy egy picikét Budapest kulturális intézményeivel is megismerkedjünk. A rendezvény és a színpadi műsorok természetesen ingyenesek, úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá, fel lehet írni a naptárba, mert ez szeptember 5-én lesz. Nálunk pedig a folytatásban most megérkezik maga a díva, Lady Gaga, tavaly szeptemberben jelent meg a Wednesday sorozat második évadához kapcsolódott maga a dal. Itt a Dead Dance!
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: épp felállni.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en.

0: A Shrek zenéje, a Smash Mouth és az All Star itt nálunk a Sláger FM-en. A vasárnap délutáni lazításhoz hozzuk az ilyen és ehhez hasonló nagyon jó dalokat. 100 ágra süt a nap, 30 fok felett a hőmérséklet, úgyhogy szerintem elkönyvelhetjük eléggé sikeresnek a nyár utolsó vasárnap délutánját. És persze közben a lendületünket megadja most a folytatásban Taylor Swift és a tavalyi év egyik nagy sikere, a Billboard 600 slágerlistán a második helyig jutott. Taylor Swift-től az Opel Light előtte nézzük, milyen időjárás várható a fővárosban. Nem érkezett front Budapestre, csendes napos nyárias időben lesz részünk a folytatásban is, bár a melegben azért picit bágyattabbak, tompábbak lehetünk, gyenge fejfájás és görcsös fejfájás is előfordulhat. Azért még egy picit erős lehet az UV-sugárzás, úgyhogy ajánlott gondoskodni a bőrök megfelelő védelméről. És annak ellenére, hogy azért nem 45 fok van kint, ne tartózkodjanak hosszabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást lehet kapni. Ha mégis a szabadban kellene tartózkodni, akkor azért egy sapka a fejre az sokat segíthet a probléma kialakulásának megelőzésében. Fokozottan figyeljenek oda a megfelelő folyadékbevitelre, hiszen azért még mindig meleg van. Sokfelé picit terheltebbek lehetnek az autópályák a főváros felé vezető oldalon, vasárnap van végül is, nagyon sokan indulnak visszafelé Budapestre. Az M5-ösön az erős tranzitforgalom miatt Ócsa és Lajos Mizsek közötti szakaszról kaptunk arról információt, hogy sokfelé szakaszosan lassabb lehet a haladás, az M7-esen pedig a Lepsény és Szabadbattyán közötti szakaszon dettó hasonló a helyzet. Készüljenek arra, hogy rendezvény miatt van lezárva a Műegyetem rakpart a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között ma délután 4 óráig. Hétfő hajnalig le van zárva a 13. kerületi Dagály utca, a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. Rendezvény van az MVM Domban is délután, ezért a Könyves-Kálmán körút Üllői úti csomópont környékén erősebb forgalomra készülhetnek. Fontos még az is, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt le van zárva a külső sáv az útburkolat javítása miatt. De sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a Vasúti híd felújítási munkálatai miatt. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért most már csak a belső sávban tudnak közlekedni. Vigyázzunk egymásra, balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Az Ápt, Rossz és Bruno Mars, mekkora lendülettel, ez a Sláger FM vasárnap délután is, és természetesen, ha már itt a nyár utolsó augusztusi vasárnapja, akkor azért érdemes ezt mindenféleképpen számba venni, hogy hamarosan becsengetnek, kedden lesz a suli első napja, és nem is azért mondom ezt, mert biztos vagyok benne, hogy azért élénkebb forgalom lesz majd aznap reggel a budapesti utakon, mint amit megszokhattunk, hanem ez azért nagyon izgalmas, mert aznap reggel a Szent István gimnáziumból rádiózik a Sláger FM. Somogyi Zoli, Pordán Petra, Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi is csatlakozik majd. Jönnek a sulis emlékek, cikis, vicces történetek, és persze az igazi iskolakezdős nosztalgikus életérzés. A folytatásban pedig addig is a Margaret Island érkezik. Lávas Viki csodálatos hangját hallgatni szerintem már önmagában egy igazi piros pont. Jön a veled minden!
1: Úgy

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
4: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Bárban. www.aborfesztivál.hu.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
6: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
7: Anya!
8: Apa!
7: Anya!
8: Apa!
7: Anya!
8: Apa!
7: Anya!
8: Apa!
9: Aqua.
10: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
11: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
12: Fontos a természetvédelem. Tudjuk, mit jelent?
13: Az, hogy megvéded a természetet, nem cigizel.
12: Aha.
13: És ilyenek.
12: Mert a cigaretta az a természetre káros?
13: Igen, mert elmegy a füst a fákra, elrohadnak még minden.
12: De hogy véded a természetet, Dorina?
13: Mi nem szemetelünk.
12: Miért kell nekünk megóvni a természetet, mert ilyenek vagyunk?
13: Mert ő is megóv téged.
14: Hát milyen bölcs.
11: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Megindult a forgalom a Flórián téri felüljáró pár északi ágán. Szeptember 11-én kezdődik a Józsefvárosi Jazz Fesztivál. Két személyautó égett a 18. kerületi szakrendelő előtt. Molnár Róbert vagyok. Erdő Péter szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján a szombaton közzétett üzenetében írta, azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak a történelmünkből, és keressék az önzés nélküli közösség javát. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. A 2010-es évek eleje óta mintegy 2400 második világháborúban hősi halált halt katona, köztük több mint 1500 magyar honvéd exhumálása történt meg Magyarországon. Továbbá 2024-ben egy olyan közös német-magyar tömegsírt is feltártak Baján, amelyben 1089 katona volt eltemetve, közölte a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. A Duna extrém alacsony vízszintje miatt augusztusban egy második világháborús német motorkerékpár és két német katona földi maradványai bukkantak elő Budapesten a folyómederből, illetve a Békésvár megyei Dombirtoson 7 magyar katona maradványait tárták fel. Megindult a forgalom a Flórián téri felüljárópár északi ágán a Szentendrei út felé, közölte a BKK. Már csak kisebb munkálatok vannak hátra, a Szentendrei útat az Árpád híddal összekötő felüljárók így iskolakezdésre teljes kapacitással működnek majd. A BKK felidézte a több mint 40 éves felüljárókat, legutóbb 20 éve renoválták, azóta jelentősen romlott az állapotuk. A nedvesség és a szennyeződések több helyen károsították a vasbeton szerkezeteket. A pillérek környezetében kialakult átázás pedig a betonacélok rozsdásodásához és a betonfelületek romlásához vezettek, írták. Szeptember 11-e és 13-a között 6. alkalommal rendezik meg a Józsefvárosi Jazz Fesztivált a Rákóczi téren és a Vásárcsarnokban. A program a klasszikus jazz és a kortárs irányzatok mellett fúziós világzenei és improvizatív produkcióknak is teret ad. A fellépők között olyan előadók és formációk szerepelnek, mint a Balázs Elemér Group, Fit, Malek Andrea, a Cannaru, a Rafael Mária Trio és az Olá Dezső Vibraton Quartet.
7: 9 megsérültek, az egyikük életveszélyesen, amikor egy autóbusz összeütközött egy személyautóval Budapesten az Asztóriánál szombaton, írja az MTI. Az országos mentőszolgálat azt írta, több mentőegységgel vonultak ki a balesethez. Egy középkorú nőt súlyos sérülésekkel életveszélyes állapotban szállítottak a kórházba. További 8 embert, köztük 2 gyermeket pedig könnyebb sérülésekkel.
15: 2 személyautó égett a 18. kerületi Zsebők Zoltán szakrendelő előtt, és még 2 a hő miatt károsodott. A tűzoltók 2 járművel érkeztek a helyszínre, és a lángokat sikerült is eloltaniuk. A fővárosi tűzoltók kiérkezésekor a lángok már átterjedtek egy másik gépjárműre is, amely ekkorra szintén teljes terjedelmében égett. 2 további autó a hő hatás miatt részben károsodott.
7: Hétfőn gomoly felhős napos idő várható, a déli órektól fordulhat elő zápor, zivatar. Estétől nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, és ezzel a csapadék kialakulási esélye. A déli és szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, időszakosan megerősödik, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
8: És most a közlekedési hírekre is kitekintünk, így 4 óra után 4 perccel. Budapesten mozgolódósabb a forgalom, szakaszonként a Rákóczi úton, a Nagykörúton és az Üllői úton is telítettebbek lehetnek egyes részeken a forgalmi sávok, és arról kaptam információkat, hogy a Szabadsághíd forgalma is lassulhat szakaszonként, úgyhogy ott is legyenek körültekintőek, vagy megcáfolhatják az értesüléseinket. SMS számunk 0630303030958-as. A legutóbbi hírek arról szóltak, hogy a Margit körúton is több lehet az autós szakaszonként. Készüljenek arra, hogy az M7-esen Budapest felé Lepsény és Szabadbattyán között az erős forgalom miatt szintén lassulással találkozhatnak, a hozzánk legutóbb eljutott információk szerint. Ezek mellett rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között ma délután 4 óráig, tehát elvileg ezeket vagy most nyitják meg, vagy már perceken belül. Hétfő hajnalig lezárták továbbá a 13. kerületi Dagály utcát a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. A 79-es trolli rövidített útvonalon jár és nem érinti a Párkány utca, valamint a Népfürdő utcai sporttelep közötti megállókat.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: 4 óra elmúlt, hello, jó hétvégét, Karakas Balázs a stúdióban továbbra is. Shakira érkezik, aki idén májusban Barna Boy-jal közösen dobta piacra a most következő dalt, és egy elképesztő hatalmas siker kerekedett ki belőle. Még mindig ott van a sikerlisták élén, rajtol a Die Die!

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Felvid is the first time. Egész hétvégén ilyen sztárok, hatalmas zenéi szólnak a Sláger FM-en. Mindjárt Kylie Minogue veszi át a váltást, és mindeközben pedig még a legizgalmasabb a budapesti és környékbéli programokról is hallhatnak. Képzeljék el, Pest-Szent-Lőrinc, Pest-Szent-Imre városnapjai mintegy 50 programmal várják a látogatókat szeptember 4-én és 5-én. Pénteken DJ Dominik, Josh és Betty, Delhussa John, az Unisex és a Groove House lép fel. A szombati napon főzőverseny, táncbemutatók, családi és gyermekprogramok, valamint rengeteg koncert jön, a színpadon az Anne and the Barbies, a Lord és a Compact Disco, a kertben kézműves és gasztronómiai kitelepülések, helyi közösségek és különféle kísérő programok egészítik ki a műsort, na meg hát tágas, zöld helyszín, családoknak, nagyobb társaságoknak is kényelmes választás lehet. Kellemes kikapcsolódást kívánok ehhez is, és persze Kylie Minoghoz is, aki elhozza a 80-as évek egyik ütemes felvételét, az ausztrál énekesnőtől, itt a The Locomotion. Everybody.

0: Az amerikai fiúbanda, Jonas Brothers és a Sucker a nyár utolsó vasárnap délutánján, amikor a Sláger FM-et hallgatják. Ilyen ez, kettő nap, másfél, és becsöngetnek. A sulisoknak már lélekben nagyon kell készülni, szülők pedig hát szintén nagyon készülnek a legtöbb esetben ilyenkor. Loi és a Gold dala pedig szintén megpróbálja a készültségi fokunkat növelni. Milyen idő lesz a folytatásban? Most viszont arra térünk ki még mindezek előtt. Egyelőre egészen barátinak néz ki a szituáció, a hétfő eléggé meleg lesz, akár 34 fokot is mérhetünk Budapesten, de majd, amikor becsöngetnek, kedden, elsőjén 31 fokig süllyednek a nappali csúcsértékek, szerdán már csak 30, és csütörtökön lesz majd a jövő hét leghidegebb napja, akkor úgy átlagosan 26 fok környékén fognak alakulni Budapesten a csúcshőmérsékleti értékek, és egyébként ugye aztán szeptemberben már nem lesznek ritka azok az időszakok sem, amikor lenéz 30 Celsius fok alá a nappali csúcsérték. Hát várjuk már azért egy picikét a felfrissülést, legalábbis én biztosan. Jó utat kívánok mindenkinek, ne feledjék el, hogy vasárnap van, ez azt jelenti, hogy nagyon sokan vidéki elvonulásukból, családlátogatásból visszaérkeznek Budapestre, így a főbb útvonalakon azért előfordulhat még most is némi kis lassulás, úgyhogy legyenek körültekintőek. Viszont jó hír, akár ebből a szempontból, akár bármilyen szempontból, hogy ma hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát, viszont a Flórián téren még készülhetnek némi korlátozásra. Hétfő hajnalig továbbra is le van zárva a 13. kerületi Dagály utca, a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt, de rendezvény van az MVM Dómban is, ezért a Könyves Kálmán körút, Üllői út, csomópont környékén erősebb forgalomra készülhetnek. Le van zárva az Andrássy út, a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt ma 19 óráig. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt a középső sáv van lezárva az útburkolat javítása miatt, de sávlezárásra készülhetnek a Margit körúton is a Margit híd felé a Szénatérnél felújítási munkálatok okán. A forgalom egy sávon váltakozva halad a második kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, ott vízvezetéket javítanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Teddy Swims és a Break Up in Reverse egy vadonatúj zene szólt itt a Sláger FM-en. Mindjárt Jacko is megérkezik, de közben mesélek arról, amit nem szabad elfelejteni, mert hogy kedden, szeptember 1-én becsöngetnek, de nem csak a sulikban, hanem a Sláger reggelben is. Aznap reggel élőben rádióznak majd kollégáim a Szent István gimnáziumból. Somogyi Zoli, Bordán Petra, Cilla, ők mind ott lesznek, és 8:30-tól csatlakozik még stábunkhoz Mautner Zsófi is. És jönnek a sulis emlékek, cikis, vicces sztorik, nosztalgia és az első tanítási nap hangulata. Hát volt, aki lázasan várta, volt, aki gyászként élte meg, én legalábbis erre emlékszek. Cseh baj! Michael Jacko felettati velünk, Smooth Criminal itt a Slágerem.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Helyreállt az energiaellátás, megszüntetik a korlátozásokat Budapesten, hamarosan megjelennek az önvezető taxik a fővárosban, magyarok is eltűntek a nepáli katasztrófában. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek. Miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte a főpolgármester vasárnap reggeli Facebook bejegyzésében. Karácsony Gergely emlékeztetett arra, a hőség és a szélsőséges időjárás idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez. A fővárosi cégek energia és víztakarékossági intézkedéseket vezetett be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Korlátozták az energiafelhasználást a közösségi közlekedésben és a fővárosi cégeknél is. Emellett takarékosabb öntözéssel óvták a fővárosi fákat, és csökkentették a vízfelhasználást. Ideiglenesen a fővárosi vízkivilágítások is leálltak a szökőkutakkal és a Gellérhegyi vízeséssel együtt, sorolta az intézkedéseket. A közeljövőben üzembe állhatnak a fővárosban az első önvezető taxik. A Mobileye rendszerrel felszerelt Zekr 001 modellek már meg is jöttek Budapestre, azután a Zalazón központjába kerültek kalibrálási céllal. A Zalazón egy autóipari fejlesztésekre összpontosító központ különféle utakkal, ovál pályával, minivárossal. A magyarországi projekt célja, hogy önvezetésre legyenek képesek a villanyautók. A zalaegerszegi tesztidőszak után egy nagyobb város következik, Debrecenbe viszik majd az elektromos autó. Itt szintén hosszabb tesztidőszak következik, ezután jön csak a nagyobb falat, Budapest. A reptéri szakszervezet szerint annyira túlterheltek a biztonsági szolgálat dolgozói, hogy az már biztonsági kockázatot jelent, és hasonló véleményt fogalmazott meg egy szekuritis dolgozó is. A Budapest Airport ugyan nem osztja ezeket az aggodalmakat, mégis azt ígérték, hogy reagálnak majd a szakszervezet felvetésére, javaslataira. A Légi Közlekedési Egyesület szakszervezet vezetője Csorba Attila a 24.hu-nak többek között azt mondta, kevesen vannak, hatalmas a felelősségük, rettenetes pszichés terhelés van rajtuk munka közben, és miatt már többször is panaszt tettek. Állítása szerint a munkatársakat hajtják, sürgetik, kamerával figyelik, versenyeztetik, számon kérik, ledorongolják őket, és mindenért büntetnek. Rémálomba illő bungee jumping ugrás miatt került kórházba egy fiatal a szegedi ifjúsági napokon, miután egy segédkötél az ugrás közben a nyaka köré tekeredett. Az RTL híradó riportja szerint a fesztiválozó lábához rögzítették a gumikötelet, majd egy daruval a magasba emelt kosárból ugrott le. A kötél az esés közben megnyúlt, majd visszarántotta az ugrót, ekkor azonban egy segédkötél a nyaka köré csavarodott és többször fellerántotta a fiatalt. A sérültet a helyszínen szolgálatot teljesítő mentők ellátták, majd kórházba vitték. A vizsgálatok nem mutattak ki komolyabb sérülést, így a fiatal elhagyhatta a kórházat. A Himalája régió csúydó földcsúszamlás következtében 23 ország összesen 261 külföldi állampolgára tűnt el a Nepállal közös határátkelőhely tibeti oldalán, közölte Kína. A magyar külügyminisztérium korábban azt írta a 444-nek, hogy a kínai követségük tájékoztatása szerint 3 magyar állampolgárról tudnak, őket eltűntként jelentették a konzulátus, illetve a külügyminisztérium felé. Hol létük továbbra is ismeretlen. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg, és egy hideg front előterében helyenként zápor, zivatar kialakulhat. A szél napközben helyenként feltámad, délután északnyugaton az északnyugatira forduló szelet erős lökések kísérhetik. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal.
2: Jönnek a közlekedési hírek. Itt a Sláger FM-en jó utat kívánunk. Bicske térségében az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon összeütközött 4 személygépjármű. A 36-os kilométernél a forgalom a külső sávban halad, a torlódás meghaladja már a 3 kilométeres hosszúságot. Az M1-esen autózók készüljenek még arra, félek a Hegyeshalom felé mennek, hogy Komárom térségében a kiépített terelés erőtt az erős forgalom miatt több kilométeres torlódás alakult ki. Az M1-esen a Hegyeshalmi határátkelőnél 1-2 km hosszúságú most a sor, érdemes lehet az egyes főúti kis határt választani. Az M5-ösön Inács térségében a Budapest felé vezető oldalon az erős forgalom miatt szintén lassulásra, szakaszos torlódásra számíthatnak. Vételkörzetünkben szintén az M7-esen a főváros felé vezető oldalon Martonvásár és Tárnok 24-es és 21-es kilométerek közötti szakaszán az erős forgalom miatt torlódással találkozhatnak az autósok. Jó hír viszont még a budapesti autósoknak, hogy hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát, viszont a Flórián téren továbbra is korlátozásokra számíthatnak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 5 óra után is hozom a legjobbakat, csodaszép délutánt kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Könnyed nyáresti ejtőzésekhez ideális dal, vagy éppen autózás közben éneklendő. A 2021-ben megjelent Nicky Orr felvétel hatalmasat szól. Most a szárúfra kérem a hangot. Sláger!

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

0: Ez a Sláger FM 4-6 után 3 perccel ilyen zenéket játszunk, meg közben valaki itt van friss információkkal. Halló, Sláger FM!
1: Szia, Petya vagyok. Az M1-esen Hagyesalom felé haladok. A 36-osnál már nincsen 4 autó összetörve, viszont a sor az nem 3, hanem 6 kilométer, és nagyon lassan haladunk.
0: Hünnye, mennyi idő volt átjutni?
1: 25 perc volt körülbelül, még átvergődtem.
0: Az szép. Köszönöm szépen. Neked persze jó utat kívánok. Nem sokára Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion nagy sikerével, a 2026-os foci VB himnuszával. Mindezek mellett pedig a legizgalmasabb a budapesti programok, hiszen hamarosan jön az Erdők éjszakája, az idén első alkalommal megrendezett esemény, ami azt mutatja meg, hogyan változik meg az erdő sötétedés után. A könnyű családok számára is teljesíthető esti túra tematikus állomásokat érint, ahol az erdő hangjaival, illataival, növényeivel és éjszakai állataival lehet megismerkedni. Rövidebb, körülbelül 2 kilométeres, illetve hosszabb, 3 kilométeres útvonalat is választhatnak. A túrát délutáni szakmai előadások, beszélgetések előzzik meg, mindez a Hárshegyen. Jó szórakozást hozzá, hogy ígértem, Andrea Bocellivel a folytatásban. Nem akár mekkora együttállás volt az, amikor 2026-ban ő összeállt például David Guettával, és megcsinálták az idei foci VB hivatalos himnuszát. Itt az új zene, a DNA!
2: And I say hey! Anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA. Yeah.

0: Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now, ez itt a Sláger FM. Vasárnap délután, amikor már nagyon sokan úton vannak, például hazafelé, ezekkel a zenékkel igyekszünk jó kedvet csinálni. És persze a Pointer Sisters-szel ők jönnek most a 84-ben megjelent, és az amerikai Billboard 600 slágerlista harmadik helyéig jutott dalukkal. Ez a Jump, előtte viszont azt is nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Holnap derült idővel indul a nap, a hajnal nem is lesz hideg, 21 fokig süllyed mindösszesen a hőmérséklet, aztán napközben végig napsütéses idő várható, persze elszórta lehet gomoly felhőzet, ezekből még elszórtabban akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de most nézem a Budapestre kiadott előrejelzést, és azért a százalékos aránya egészen minimális annak, hogy nálunk csapadék essen, úgyhogy bátran tervezhetnek holnapra is szabadtéri programokat. A szél csak a zivatarok környezetében támadhat fel, úgyhogy annak is minimális a valószínűsége, hogy Budapesten erős szél fújna. Korábbi információink szerint az M1-esen Bicske térségében Hegyeshalom felé vezető oldalon 4 személyautó ütközött össze, a forgalom a külső sávban halad több kilométeres torlódás mellett. A Hegyeshalom felé vezető oldalon Komárom térségében a kiépített terelés előtt jelentősebb a forgalom, úgyhogy ott számíthatnak plusz menetidőre. Hétfő hajnalig le van zárva a 13. kerületben a Dagály utca, a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. A 79-es troli rövidített útvonalon jár, nem érinti a Párkány utca és a Népfürdő utcai sporttelep közötti megállókat. Rendezvényt tartanak az MVM Domban a hétvégén délután, ezért a Könyves-Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a Szokottnál is erősebb forgalomra készülhetnek. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt, ez a tervek szerint ma este 7-ig marad így. Aztán fontos még, hogy sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a Vasúti híd felújítása miatt. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ami autósként lényeg, hogy a továbbiakban csak a belső sávot tudják használni.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A Sláger FM-et választották. Köszönöm szépen, hogy együtt töltöttük a mai elmúlt 8 óra hosszát is. Én ezzel már a búcsúzom, átadom a stúdiót Kovács Áronnak és Kisónak. Jön a slágerlista a legnagyobb slágerekkel, valóban változatosan, és persze a legnagyobb sztorikkal. Én a Szolvével búcsúzom, tőlük jön a Kalandor, Karakas Balázs Kicsekkol. Jövő hét szombaton délben ismét találkozhatunk.

Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
3: Jött egy üzenet, meghallgatom!
4: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
7: Aqua.
8: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
9: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
10: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
11: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
12: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
13: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keres minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Eltűnhet Budapest faállományának egyharmada. A főváros 4 helyet rontott az élhetőségi ranglistán. Változik az alsórakpart hétköznapi lezárása az iskola kezdés miatt. A hírekkel Molnár Róbert köszönti Önöket. A fővárosi zöld felületeket súlyosan éríti az aszály és a klímaváltozás. A Főkert vezetése szerint a következő 10-15 évben Budapest felnőtt faállományának legalább egy harmada eltűnhet. Budapest utcáin egyre több helyen láthatók kivágott fatörzsek, miközben fogyatkoznak a fák, írta a Népszava. A cikk szerint a fővárosi zöld felületek sokkos állapotba kerültek az aszály és a klímaváltozás hatásai miatt. A Főkert vezetése augusztus elején beszélt arról, hogy a következő 10-15 évben a budapesti felnőtt faállomány legalább harmada elveszhet. A forrásanyag szerint a probléma már nem pusztán az új fák ültetésével kezelhető. A Népszava összefoglalója szerint a hangsúly a meglévő rossz állapotban lévő fák életben tartására kerülhet. A cikk azt is kiemeli, hogy a jelenlegi jogi környezetben a betonnak és a közműveknek több joga van, mint az élő környezetnek. Budapest 4 helyet rontott az Economist élhetőségi rangsorában. A lista élén továbbra is Koppenhága áll, miközben Nyugat-Európa megtartotta vezető szerepét. Ázsia viszont látványosan erősödött, a Közel-Kelet több városa pedig a romló biztonsági helyzet miatt nagyot zuhant. Budapest 91 pontos élhetőségi indexel a 36. helyen végzett a 173 várost felsorakoztató rangsorban. Ez a valóságban azt jelenti, hogy egy év alatt 4 pozíciót veszített a magyar főváros, miközben az összesített pontszám ma egy ponttal csökkent. Ezzel Budapest bekerült azok közé a városok közé, amelyek a legnagyobbat csúsztak lefelé a rangsorban. A magyar főváros ugyanakkor a 4 helyes visszaestést szenvedett el, mint Luxemburg, Portland, Abu Dhabi és Dubaj. Hamis okmányokkal és meghamisított bélyegzőkkel próbált bejutni a schengeni térségbe 6 gánai állampolgár, akiket a repülőtéren tartóztattak fel a rendőrök. A rendőrök a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren augusztus 29-én délután ellenőriztek 6 gánai állampolgárt. Megállapították, hogy ötük okmányából lapok hiányoznak, valamint azt is, hogy hamis átlépő bélyegző lenyomatokat tartalmaznak. A gyanú szerint a velük utazó 58 éves gánai állampolgár közreműködhetett abban, hogy az öt férfi a schengeni térségbe utazzon, ezért vele szemben embercsempészés miatt büntető eljárás indult. Változik a pesti alsórakpart hétköznapi lezárása az iskolakezdés miatt. Augusztus 31-től az eddigi 17 óra helyett csak fél héttől válik autómentessé a rakpart, írja a fővárosi önkormányzat közlése nyomán a hvg.hu. A hétvégi rend nem változik, továbbra is egész nap használhatják az autómentes rakpartot a kerékpárosok és a gyalogosok. A lezárás kezdetén, illetve a rakpart újbóli megnyitását követő fél órában még előfordulhat gépjárműforgalom, ezért ebben az időszakban fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől. Varga Ádám ezüstérmet szerzett vasárnap a kajak egyesek 500 méteres versenyében a poznani kajakkenu világbajnokság záró napján. A kajakos Lucz Anna, szám kétszeres Európa bajnok a 200 méteren szintén ezüstérmet szerzett. Varga maga biztosan nyerte az elő- és középfutamot, utána azt mondta, a tavalyi szezonja nem úgy alakult, ahogy szerette volna, viszont most arra tökéletes formába lendült. Hétfőn gomoly felhős napos idő várható, a déli órektól fordulhat elő zápor, zivatar. Estétől nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, és ezzel a csapadék kialakulási esélye. A déli és szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, időszakosan megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Hétfőn hajnalig lezárták a 13. kerületben a Dagály utcát a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert útburkolatot javítanak. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé, a Széna térnél felújítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a második kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, mert itt a vízvezetéket javítják. A Gergely utcában a Szlávi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert csatornát javítanak. Félpályás lezárásra készüljenek a 22. kerületben a Rózsakert utcában, mert vízvezetéket javítanak. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksár úti lehajtóján egy rövid szakaszon, a vasúti híd felújítás miatt. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Boros utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludy utca között.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most... Folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
6: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítés alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz, a félpályához, Orsi a múltbólhoz, dalokat, a hét sztárja pedig hi-hi! Michael Jackson, aki ma lenne 68. Uh-huh. Nem kiló, bár az sem lehetetlen, hanem éves. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát Kató bácsival, Janó nénivel, ez a Turn the Lights Off és a 20.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight-ja a 18. egy helyet rontott, szinte tök mindegy. Aha. És azt hiszem, Ed Sheeran a 19. az azt hiszemmel. Így van, Orsi pedig jön, és hozza, amit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 44. születésnapját ünnepli Leanne Rimes, amerikai énekesnő és színésznő. Már tínédzserként befutott country énekesként, 1999-ben pedig Elton Johnnal is készített duettet. Az igazi nemzetközi áttörést aztán 2000-ben a Sakáltanya hozta meg neki. A film legismertebb betétdala 10 országban vezette a slágerlistát. Következzen is Can't Fight the Moonlight.

0: Ú, sakkált anya, Leanne Rimes, köszönjük szépen. Érkezzen a hét sztárja. Szerintem őt így mutatnák be a Mortal Kombatban. Na mindegy, egyszer elterjedt a hír, miszerint egy oxigén kamrában él, hogy ne öregedjen, hogy ott lakik, ahol van oxigén, de mind ott lakunk.
1: Micsoda?
0: Mint kiderült, ezt az álhírt ő találta ki, és ő szivárogtatta ki a sajtónak. Szerintem annyi hülyeséget írtak róla, hogy a végén azt találtak ki, hogy mi lenne, ha ezt ő irányítaná. És akkor kitalált ilyen baromságokat, a sajtó meg ráugrott. Mit röghetett ott?
2: Szép munka.
0: Olvasta magáról azt, amit ő talált ki. Kedvenc animált karaktere a Pinocchio volt. Csak
3: mi van?
0: Nem teljesen értem. Vagy lehet, hogy azért tetszett neki, mert hogy Pinocchionak kinőtt az orra, ha hazudott.
2: Igen.
0: Lehet, hogy Jacko is eltolt egy-két hazugságot, de az ő orra az egyre kisebb lett. Tehát egy ilyen fordított Pinocchio szerepben volt szegény.
4: Bunkó vagy Bugs.
0: Tudom, nem illik az orrával csesztetni, minden Jacko rajongó kikéri magának, bár a Jacko rajongók azt is kikérik maguknak, hogy Jackónak hívod Michael Jackson. Nem az a neve, hogy Jacko, oké? Okay?
2: Csak nem.
0: Így szoktak rá reagálni. Én meg úgy, hogy Jacko, Jacko, Jacko, Jacko.
3: Befejezted?
0: Jó, hát én szemét vagyok. Na, Accent és Sarah Michelle Miller, Don't Leave Kylie a 17. Jó?
2: Jó.
0: Ez egy nagyon jó dal, pedig nem is Jacko, Jacko.

0: Taylor Swift és az Oplite a 15. Fastboy és a Good Life a 16. Orsi pedig érkezik egy magyar hőssel. Ákos és az Ikon, ami visszafelé Noki. Véletlen lenne? Aligha.
1: Visszapillantó.
2: 28 évet megyünk vissza az időben, irány 1998. A korabeli magyar slágerlistán az előkelő második helyen Ákos szerepelt az Ikon című dallal. Ugyanebben az évben jelent meg az Azonos című albuma is. Jöjjön egy kis 98-as magyar nosztalgia. Ákos és az Ikon.

0: Aki? Ákos. Jó, ezt én is hallottam. Ez itt a Jódolos Magyar Slágerlista, a kereskedelmi rádiók összesítés alapján érkezik a hét sztárja. Michael Jackson. Flawless Victory. Két csillaga is van Hollywoodban, egy a saját nevével, egy pedig a Jackson 5 tagjaként. Szóval Michael Jackson egy Google értékelésen két csillagos. Nem több.
1: Parancsol.
0: A Beat It albumban Van Halen játszott az emlékezetes gitárszólót, fönn van 1000 tutoriál videó, ha meg akarjátok tanulni sok sikert. Én most elkezdtem, de lehet, hogy hagyom a francba. Állítólag sok rádióállomás csak ezért játszotta, már hogy Van Halen miatt, mert hogy az afroamerikai előadók tiltólistán voltak. Még Jacko idejében is, mert ő volt az első afroamerikai zenész, okit. Jézus, amit a bizonyíték, hogy afroamerikai volt, pedig voltak kétségeim. Felmerült a pletyka, hogy néger. És igaz.
2: Pontosan.
0: Szóval a lényeg az, hogy ő volt az első, akinek a klipjét leadta az MTV, a Billie Jean-t. Addig ti afroamerikai, magyarul néger előadókat nem láthattatok. A Bad klipjét Martin Scorsese rendezte, ez pedig, na, az olasz meg a nem olasz találkozása a klipiparban.
3: Szavaid elbűvöltek.
0: Na, The Fate of Ophelia két helyet rontott, 14. Taylor Swift.

0: Martin Garrix és Matisse Butterflies a 6. helyről lecsúszott a 12. Lady Gaga Abrakadabrája pedig a 13. Ő viszont a 19. érkezett, tehát ő köszöni szépen, örül ennek a változásnak. Nagyon Orsi, és hozz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Augusztus 29-én ünnepelné 33. születésnapját Liam Payne, a One Direction egykori tagja. A 2010-ben alakult fiú csapata néhány év alatt világsztár lett. A One Direction feloszlása után szóló karrierbe kezdett, első önálló slágere a Strip That Down is hatalmas siker lett. Liam Payne 2024. október 16-án mindössze 31 évesen hunyt el. Most 2011-ből idézzük fel a One Direction-t, jön a One Thing.

0: Action és a One Thing. Köszönjük szépen, One Thing. Ezt volt a dal. Most pedig Whitney Houstonnal folytatjuk.
1: Okay.
0: Akinek egyik, figyeljetek, nem tudom, lehet, hogy sok volt a kávé.
1: Előfordul.
0: Egyik régi álma vált valóra 14 évvel a halála után, ugyanis a Mattel különleges Barbie babával tiszteleg előtte. Annak apropóján jelent meg a figura, hogy Whitney augusztusban lett volna idén 63 éves. Ez mondjuk nem tudom mitől, ez a 63, ez nem annyira kerek, de mindegy. A baba a 87-es I Wanna Dance With Somebody, hallgassátok csak! Ugye milyen jó volt? Klipjének a világát idézi, lila ruhát, hatalmas fülbevalót, élénk sminket kapott. A Mattel a megjelenés előtt Whitney sógornőjével, Pat Houstonnal is folyamatosan egyeztetett, hogy minél hitelesebb legyen a végeredmény. Ja Istenem, ezt a rossz dumát, de komolyan, mitől lenne hiteles, nincsenek képeitek Whitney Houston,
1: Mit mondod?
0: Whitney Houstonról?
2: De igen.
0: Kellett hozzá a sógornő? Tehát nem csak a jogdíjak miatt beszélgettetek, hát na. Hú, hogy nézett ki a Whitney? Mondj már meg nekünk, Pat Houston.
1: Nem mondhatom meg.
0: Édes Istenem, kit néznek hülyének?
2: Engem?
0: Na mindegy. Az Egyesült Államokban egy gyűjtői darabára 60 dollár, vagyis nagyjából 19 ezer forint. Szóval szeretne valaki Whitney babát otthonra, az egy 20-asból megvan.
3: A pénz nem probléma.
0: A sógornő ajánlásával. Hát azért Whitney élőben jobb lett volna.
2: Úgy van.
4: Gyuri!
0: Mindenesetre a Heart Like Mine maraton volt, Sam Feltennek nagyon örül, és a 11.

0: 11. Szemfeld, Rosalind és a Heart Like Mine. Itt még nincs vége, csak az órának. Még van hátra a legjava, mert hogy a legjobb tízzel folytatjuk majd a pici időjárás hírek és közlekedés után. Folytatjuk az Opelval is legellistát legott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Biciklimentes járdákat alakítottak ki a József körúton, mintegy 40 millió forint volt a Biodóm havi villanyszámlája. Elkezdődött a 28. zsidó kulturális fesztivál. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak. Ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont. Mondta a Telexnek adott interjújában a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sor. A bizottsági meghallgatásán elhangzottak kapcsán ért kritikákra kifejtette, nem azt mondta, hogy a hatodik év végén lesznek csak eredmények, hanem hogy vállalja, hogy a hatodik év végére fel lesz tárva a vagyonvesztés teljes körűen, és be lesz biztosítva az, ami az ellopott közvagyonból megtalálható. Új rakodó és parkolóhelyeket, valamint biciklimentes járdákat alakítottak ki Budapesten a József körúton, miközben kerékpározni is biztonságosabb lett, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút. A közlemény szerint a Nagykörút teljes megújítása továbbra is Budapest egyik legfontosabb városfejlesztési célja. Ugyanakkor az elmúlt évek társadalmi egyeztetései és szakmai vizsgálatai egyértelművé tették, hogy a József körút egyes szakaszain már rövid távon is szükség van beavatkozásokra. Júliusban több mint 40 millió forintot kellett kifizetni a Biodóm villanyszámlájára, miután a fővárosi állat és növénykert új létesítménye az extrém nyári hőségben is folyamatosan üzemelt. A kiugró összeg ugyanakkor nem érte váratlanul az üzemeltetőket. A költség megfelelt az előzetes kalkulációknak, augusztusban pedig már alacsonyabb energiaszámlára számítanak. A hűtési rendszer végül jól vizsgázott. 6 helyszínen mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel rendezik meg augusztus 30-a és szeptember 10-e között a 28. zsidó kulturális fesztivált. A rendezvénysorozat nem csak kulturális esemény, hanem a közösségek és értékek találkozási pontja, amely hidat teremt a hagyomány és a modernitás között. Erről Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
3: Az idei fesztiválunk mottója a hagyomány, jelenlét, ünnep, mindannyiunk közös ünnepe. Ismét rendkívül gazdag és sokszínű programsorozattal várjuk a közönséget. A zene mellett az irodalom, a színház és a film is hangsúlyosan jelen lesz. A klasszikus és liturgikus zene, a klezmer, a jazz, a swing és a világzene mellett irodalmi estekkel, különleges színpadi előadásokkal, filmvetítésekkel és közönség találkozókkal várjuk az érdeklődőket. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy az idei fesztivált a világzene egyik legnagyobb legendája, a Grammy-díjas Gypsy King koncertje nyitja meg a Dohány utcai zsinagógában.
2: Programok a zsidókulturálisfesztivál.hu oldalon érhetők el. Elstartolt a nevezés a 10. magyar klipszemlére. A 46. magyar filmszemlével együttműködésben meghirdetett nevezésen kívül is tartogat újdonságokat a jubileumi szemle. 10 napos programsorozattal, több budapesti helyszínnel és a magyar videóklip elmúlt 10 évének ünneplésével jelentkezik a Magyar Zenei Videók országos versenye. A jubileumi videós megmérettetés ezúttal a Busch Fesztivál partnereként október 29-én az Akvárium Klubban tartja díjátadóját. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg, és egy hidegfront előterében helyenként zápor, zivatar kialakulhat. Ezek estére kicsit beljebb tolódhatnak. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé, a Széna térnél felújítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a második kerületben, a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál, mert itt a vízvezetéket javítják. A Gergely utcában, a Szlávi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert csatornát javítanak. Félpályás lezárásra készüljenek a 22. kerületben, a Rózsakert utcában, mert vízvezetéket javítanak. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi Vasúti híd Soroksárúti lehajtóján egy rövid szakaszon a Vasúti híd felújítás miatt. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Boros utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Csatornaépítés miatt útszűkületen kell áthajtani a Keszkenő utcában a Szent László útnál. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás, itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Los Angeles, ez a hivatalos magyar slágerlista kereskedelmi rádió összesítés alapján jön a top 10. Orsi a múltból dalokat hoz, hogy felvizezze a műsort, a hétsztárja pedig a Michael Jackson, akiről rengeteget pletykáltak, meg dokumentumfilmek is készültek róla, hogy vajon igaz az, amivel megvádolták, hogy afroamerikai, és állítólag igaz. Folytatjuk az Opelval is slágerlistát, Loy és a Get Lucky a 10.

0: hipaton. Normál, a hipaton ez nem olyan, mint az, amikor így kihűlsz a tengerben, és így meghalsz.
1: Mi történt az elhunytal?
0: Hát hipatont kapott sajnos, a tengerbe esett.
2: De jó Isten.
0: Jó, tudom, az a hipotermia, de olyan, mint hogyha hipaton lenne itt az Audamájhead. Na mindegy, 8. volt, ezt kell róla tudni. Tóth Abigail és Sugar Daddy pedig a 9. helyen. Karistoltak, Orsi pedig jön. Ja, Istenem, mit hoztál, Orsi? Ez hogy jutott eszedbe? De tényleg.
3: Visszapillantó.
4: Irány ismét 1998. A magyar slágerlistán akkoriban a Vétek is ott volt a legnépszerűbb előadók között, a Vétkezz velem pedig a 19. helyig jutott. Kefir és Szamóca a 90-es évek végének és a 2000-es évek elejének egyik meghatározó hazai pop formációja volt. Jöjjön egy újabb adag magyar retro, Vétek

0: Vétek és a Vétkez velem.
1: Már is.
0: Köszönjük szépen. A Véteknek már a neve annyira trash, hogy na mindegy, ez itt az Opelval is legelista, ahol a hét sztárja
2: Michael Jackson.
0: Na egy-két adat még róla, mert nem sokat beszéltünk azért az életéről, most a végére tegyük ide valamit, jó?
3: Jó.
0: Minden idők legtöbb díjat nyert művésze. Ezt kell róla tudni, és holnap kikérdezem, tehát jegyezzétek meg. 23 Guinness világrekord. Oké? Okay? Írjátok. 23.
4: Jaj, uram, hagyjon engem!
0: 40 Billboard díj, 13 Grammy, és 26 American Music Awards-ot zsebelt be. Tessék, fiam, akkor mennyi Grammy-t nyert?
5: Mit tudom én?
0: Most mondtam el. És Istenem. Halálának napján 2009. június 25-én három internetes szolgáltatás egyszer összeomlott. Ez nem egy szellem a gépben, hanem ennyien kattintottak a hírre, és kész. Meghalt mindenki. Mármint
3: mi van?
0: Meghalt a rendszer. Nem csak Jacko halt meg, hanem a rendszer is. Azért ez egy emberi nagyságot feltételez, meg egy szrendszert. 3 óra 15 perckor történt mindez. Egyébként állítólag 1 millió dolláros könyvtári büntetés gyűjtött össze élete során. Ez vagy sok könyvet, vagy egy rohadt drága könyvet jelent. Minden esetre gondolom, hogy azóta csak visszakerült valahogy. Vagy Bubbles a csimpánz olvasgatja valahol.
3: Ez most komoly?
0: A dzsungel mélyén szomorúan. Na minden esetre elbúcsúztunk Michael Jacksontól, át óriási jelentőségű figurája volt a zene életnek. Táncosként, jelenségként, kreatív alkotó emberként, meg hát, hogy énekelt, az kegyetlen. Szóval, hogy bárki bármit mond róla, egyszerűen a legkevesebb, hogy utánozhatatlan, egyedülálló és szupersztár. Ezt a hármat tudtam kitalálni, beleköthetetlen.
6: Ez igaz.
0: Egyébként, ha nem derült volna ki a műsorból, nagyon kedvelem. Mm-hmm.

0: 5. Switch Disco Rehab és Sam Felt Sleep Tonight-ja, Shakira pedig a Burna Boy-jal megcsinálta a Die Die-t, ami a 6. helyre volt jó ezen a héten. Na Orsi jön, és végre hoz valamit az 50-esből. Tudom a szólóját, csak mondom.
1: Visszapillantó.
2: 39 évvel ezelőtt, 1987. augusztusának végén a Los Lobos egészen az amerikai Billboard Hot 100 élére jutott a La Bamba-val. A dal a tragikusan fiatalon elhunyt Richie Valens életéről szóló Azonos című filmhez készült, és 3 héten keresztül vezette az amerikai slágerlistát. Ráadásul teljes egészében spanyol nyelven lett amerikai listavezető. Ennél jobb indok nem is kell egy kis tánchoz, jön a Los Lobos és a La Bamba itt a Sláger FM-en.

0: Los Lobos, La Bamba! De szeretem. Na jó, köszönjük Gorsinak, ez még mindig az Opelval is legelista, ahol még zsibbasztalak benneteket, nyomasztok egy két Holly Berry rajongót a róla szóló hírekkel,
1: okay.
0: Ugyanis betöltötte a 60. életévét.
1: Ez komoly?
0: Holly Berry. 60 éves, az a csaj, aki a James Bondból jön ki a tengerből, és nem tud levenni a szemed a...
2: Nyilvánom, fiúk, üljetek vissza.
0: Mellette állóról. Az évfordulóra egy ilyen trópusi vakációval hangolódott, ha már tenger, meg bikini. A Clevelandi születésű Holly Berry modellként és szépségversenyzőként kezdte a pályáját, majd a 90-es években futott be Hollywoodban. A 2001-es Szörnyek keringője hozta meg számára a legnagyobb szakmai elismerést, egy évvel később ő lett az első afroamerikai színésznő, aki elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat. Na, 2001, addig nem nyertek afroamerikai színésznők női főszerepér Oscart.
1: Valóban?
0: Nem volt olyan régen, barátaim. 2001-ben csak fehérek kapták. Miért? Belegondoltatok ebbe?
1: Ne!
0: Na, de mondjuk az is igaz, hogy magyar főszereplő még nem kapott Oscart, igaz? Vagy magyarok kaptak, biztos nem kaptak, jó? Úgyhogy minket lejjebb néznek, még az afroamerikai sztároknál is, mert mi még nem kaptunk. Persze aztán lehet, hogy kiderül, George Cukor idejében kaptunk valamit, aztán ma jó utána nézek. Bár lehet, hogy a Lugosi Béci kapott a drakon. Meg is nézem. Pillanat. Na hát gyerekek, hát ChatGPT a barátom, már is mondom, Lukács Pál, Paul Lucas Budapesten született. Magyar színészként kezdte a pályáját, majd Hollywoodba költözött és 46-ban elnyerte a legjobb férfi főszereplő Oscar-díját, az Őrség Rajnán címmel. 43-ban.
1: Nekem ez felfoghatatlan.
0: Ő az egyetlen Magyarországon született színész, aki Oscart nyert, de van Lukács Pali, gyerekek. Van ilyen. Aztán Adrian Brody, ugye ott az édesanyja Budapesten született, már kétszeres legjobb férfi Oscar. Paul Newman, jelentős magyar felmenőkkel rendelkezett, és 87-ben ő is kapott Oscart a Pénz színe című filmért. De az igazi az a Lukács Pali. Szóval van magyar Hollywood gyerekek 43-ban. Csodálatos. Miket tudtok meg ebből a műsorból, mi?
1: Igen.
0: Hát azért beszarok, hogy a végére mekkora informatív műsor kerekedett ebből. Na mindegy, térjünk vissza Holly Berryre, mert vele kezdtem, szóval a lényeg az, hogy azóta X-Men filmekben, Bond filmekben, meg a John Wickben láttuk, de hát a Lukács Pali lenyomta 40, mindegy. Szóval rendezőként is bemutatkozott a Holly Berry. Magánéletében boldog időszakot él, februárban megerősítette, hogy 2020 óta tartó párkapcsolata új szintre lépett. One Hunt ugyanis eljegyezte.
1: Remek.
0: Ami mindannyian tudjuk, fiú, hogy semmit nem jelent az égvilágon. Na, légy az enyém! Ennyibe kerül, gyerekek. Be Mine, Cameron a negyedik.

0: Cameron negyedik gyerekek, jön Orsi és a visszapillantó a hét sztárjával kapcsolatban a mai műsor róla szól. Főhajtás Michael Jacksonnak. És jöjjön a dal, melyben Slash működik közre, mint gitáros.
1: Visszapillantó.
2: 1958. augusztus 29-én született, tehát 68. születésnapját ünnepelné Michael Jackson. A pop királya 2009. júniusában hunyt el, vagyis már 17 éve nincs közöttünk, de a dalai továbbra is megkerülhetetlenek. Most az 1991-es Dangerous albumról választottam egy számot, amelyben a Guns N' Roses legendás gitárosa Slash is közreműködik. Michael Jackson jön, és a Give It To Me.

0: Michael Jackson és a Give It To Me. Hey, köszönjük szépen. Már csak a top 3-mal hátra, de nézzük már meg, vagy így emlékezzünk, kik kerültek a legjobb 10-be. Loi és a Get Lucky a 10. Kilencedik helyen Tóth Abigail és Accent Sugar Teddy-e. Hipertónia a 8. az Out of My Head-del. Ray Dalton és a Blood Running a 7. a 7. Hatodikra bekaristolt Shakira és a Burra Boy Die Die. Switch Disco és Rehab Sleep Tonight-ja az 5. hét. Negyedikként Cameron-t nemrég hallottuk a Be Mine-nal. Mes pedig Bibi Rixa és a Faithless New Religion-je.
1: Mondja ki a legelső dolgot, ami most épp az eszébe jut.
2: Parancsol.

0: is Faithless, New Religion a bronzérmes tehát a héten. Na, beszéljünk Tupac Shakurról, mert repről még nem beszéltünk ma. 96. szeptemberében mindössze 25 évesen lőtték le. Még a 27-et se várták meg, hogy a 27-esek klubjába bekerülhessen, azért ez mocsok dolog volt, de mindegy. Las Vegasban lőtték le. Az ügy évtizedeken át megoldatlan maradt, most pedig a bíróság elé állt a 63 éves Duan Kifidi Davis, akit azzal vádolnak, hogy ő szervezte meg a támadást. Az ügyészség szerint Davis egy korábbi verekedés miatt akart bosszút állni, ő adta a fegyvert az unokaöccsének, Orlando Andersonnak, aki a vád szerint Tupac autójára lőtt. Különösen érdekes, hogy Davis korábban egy könyvében is nyilvánosan is beszélt saját szerepéről, a védelem azonban most azt állítja, hogy ezek a történetek kitalációk. Csak úgy eszébe jutott, nem? Melyikünk nem szokott arról sztorizni, hogy megölte Tupac Shakurt? Most, na, tegyük a szívünkre, néha a közgázpince előtt én is annak idején 25 évesen ezzel menőztem, hogy én voltam.
1: Valóban?
0: Nincs valódi bizonyíték ellene. Davis tagadja a gyilkosság vágyát, a Las Vegas-i tárgyalás pedig most megpróbálhat pontot tenni a hip-hop történetének egyik leghíresebb bűnügyére.
1: Nocsa?
0: Amelynek egyébként bárki is tette, meg bármi is történik vele, a legnagyobb probléma az, hogy a Tupac Shakur már nem él. Tehát sajnos őt már nem tudjuk ezzel visszahozni. Szóljon az ezüstérmes Hurts és a Purple Disco Machine Wonderful Life 21-je.
2: Tegnap még egészen máshogy beszéltél.

0: és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je a második. Közben, miközben hallgattuk a Hertz-ot, amely kicsit fájdalmas volt, William Shatner a lehető leglátványosabban cáfolta az utóbbi hónapokban róla terjedő betegség híreket és halál híreket. A Star Trek legendás Kirk kapitánya William Shatner 95 évesen bejelentette, hogy saját heavy metal zenekart alapított. Yes! Hát, én így szeretnék élni, mint a William Shatner, aki 95 évesen metal zenekart alapít, és színpadra is áll vele. A The Fuckers nevű formációban több ismert rockzenész is játszik, köztük Ozzy Osbourne egykori basszusgitárosa, mondjuk az egykori Ozzy Osbourne nagyobb szó lenne, de hát ugye tudjuk, Phil Sussanról beszélek egyébként, vagy Phil Susan, attól függ, hogy minek tartja magát. Oh. Első nagy fellépésük a Chicago-i Riot Festen lesz, Shatner. Egyébként sem arról híres, hogy az életkora visszatartaná bármitől, 90 évesen még a világűrbe is eljutott Jeff Bezos Blue Origin űrhajójával. 90 évesen azért gondoltam, tehát mint Kirk kapitány azért csak fölmegy. William Shatner! Na mit szóltok ehhez?
1: Nem szereted véletlenül a hagymásba?
0: Kár volt kérdeznem. Ennyi volt már az Opelval is lágerlista. Szevasztok, találkozunk jövő héten. Addig megkérdezem, kikevert speeden az étalomba, ételembe, vagy nem tudom. Egy biztos, én nem tudtam semmiről.
2: Nem találod, kifogadjunk.
0: Alex Kenji és a Bumbley az első a héten. Na szevasztok! Majd jövök!

0: héten pénteken 16 órakor jön a friss slágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Valli slágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Anya.
4: Apa.
3: Anya.
4: Apa. Anya.
3: Apa.
4: Anya.
3: Apa.
5: Aqua.
6: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
2: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Friend. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Állok.
2: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
4: Neked volt olyan állat, aminek nem tudtad a nevét, Dani? És a szüleid mondták meg, hogy ez kutya.
5: Mindenki tudja.
6: Tudtad először, mikor láttál szurikátát, például, hogy ez szurikáta?
5: Szurikát, igen.
6: Na most te most tudod?
5: Tudtam, persze.
6: Ja, ne haragudj, bocsánat.
4: A kutyát például honnan tudjuk egyből, hogy azt mindenki tudja, hogy
7: hát azért, mert nagyon cuki.
5: És négy lábú.
4: És négy, jó, de az asztal is négy lábú és cuki.
7: Hát az asztal nem cuki. Kicsi se.
1: Székre állok.
2: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
8: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
2: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Büntető feljelentést tett a közlekedési és beruházási minisztérium. Leállították a tiszalöki vízerőművet. Eltűnnek a parkolóautomaták Budapest utcáiról, de néhányat hazavihetünk. Molnár Róbert vagyok. Büntető feljelentést tett a közlekedési és beruházási minisztérium a fővárosi nyomozó ügyészségen. Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés büntetének gyanúja miatt az M6-os autópálya üzemeltetési jogának az MKIF koncessziós társaság részére történt odaítélése ügyben. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágában adta oda a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó autópálya koncesszornak a szerződést. A Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt leállították a tiszalöki vízerőművet. Az erőmű elsődleges feladata a vízhozam szabályozása, az energiatermelés csak másodlagos funkció. Tiszalök és a térség energiaellátása továbbra is biztosított, miközben a paksi atomerőmű teljes kapacitással termel, írt a Facebook oldalán Szakács Péter Lajos helyi képviselő. A tiszalöki vízerőműben a csökkenő vízhozam miatt az elmúlt napokban már csak egy zsilip üzemelt, majd teljesen leállt az áramtermelés. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémiai Alapítványt, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook oldalán. A tárca vezető szerint az alapítvány működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. A budapesti Diana utcai mintegy 1 milliárd forintért felújított ingatlant olyan célra használják majd, amely valóban a közérdeket szolgálja. A miniszter közölte, nincs szükség közpénz kifolyató szervezetekre. A forrásokat a szakdolgozók béremelésére, a kórházak fejlesztésére, a beteg utak átláthatóbbá tételére és a népegészségügy újjáépítésére fordítják. Eltűnnek a parkolóautomaták Budapest utcáiról, de néhány darabot hazavihetünk. Július 1-től már csak applikációval vagy SMS-ben lehet parkolást fizetni Budapesten, kivéve a 11. kerületet, ahol megmaradt az automatás parkolási lehetőség. A legtöbb kerület ezt követően nekiállt leszerelni a korábban használt eszközöket. A főváros 9. kerületében Ferencvárosban néhány nappal ezelőtt szerelték le az utolsó parkolóautomatát, amely egyike volt a korábban használt 200 darab eszköznek. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kért és természetesen kapott is egy ilyen parkolóautomatát gyűjteményébe. Emellett további 10 darabot olyan magánszemélyek vagy közösségek kaphatnak meg, amelyek művészeti vagy közösségi projektekhez, illetve személyes kötődés miatt szeretnének egyet a saját gyűjteményükbe vagy otthonra, mondta Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere. Mohács 500 éves emléke és üzenete nem csak történelmi veszteség, hanem az is, hogy a magyar nemzet mindig képes felelni a nehézségekből és összefogva újjáépíteni az országot, írta az országgyűlés elnöke Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, azt kívánom, hogy a következő 500 év legyen a magyar nép számára történelmi tragédiáktól mentes. Szóljon nemzetünk felemelkedéséről, erősödéséről, összetartozásáról. Hétfőn gomoly felhős napos idő várható, a déli órától fordulhat elő zápor, zivatar. Estétől nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, és ezzel a csapadék kialakulási esélye. A déli és szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, időszakosan megerősödik, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

0: Sláger FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megindult a forgalom a Flórián téri felüljáró pár északi ágán. Szeptember 11-én kezdődik a Józsefvárosi Jazz Fesztivál. Két személyautó égett a 18. kerületi szakrendelő előtt. Molnár Róbert vagyok. Erdő Péter szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján a szombaton közzétett üzenetében írta, azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak a történelmünkből és keressék az önzés nélküli közösség javát. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. A 2010-es évek eleje óta mintegy 2400 második világháborúban hősi halált halt katona, köztük több mint 1500 magyar honvéd exhumálása történt meg Magyarországon. Továbbá 2024-ben egy olyan közös német-magyar tömegsírt is feltártak Baján, amelyben 1089 katona volt eltemetve, közölte a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. A Duna extrém alacsony vízszintje miatt augusztusban egy második világháborús német motorkerékpár és két német katona földi maradványai bukkantak elő Budapesten a folyómederből, illetve a Békés vármegyei Dombirtoson 7 magyar katona maradványait tárták fel. Megindult a forgalom a Flórián téri felüljáró pár északi ágán a Szentendrei út felé, közölte a BKK. Már csak kisebb munkálatok vannak hátra, a Szentendrei útat az Árpád híddal összekötő felüljárók így iskolakezdésre teljes kapacitással működnek majd. A BKK felidézte a több mint 40 éves felüljárókat, legutóbb 20 éve renoválták, azóta jelentősen romlott az állapotuk. A nedvesség és a szennyeződések több helyen károsították a vasbeton szerkezeteket, a pillérek környezetében kialakult átázás pedig a betonacélok rozsdásodásához és a betonfelületek romlásához vezettek, írták. Szeptember 11-e és 13-a között 6. alkalommal rendezik meg a Józsefvárosi Jazz Fesztivált a Rákóczi téren és a Vásárcsarnokban. A program a klasszikus jazz és a kortárs irányzatok mellett fúziós világzenei és improvizatív produkcióknak is teret ad. A fellépők között olyan előadók és formációk szerepelnek, mint a Balázs Elemér Group, Fit, Malek Andrea, a Cannaru, a Rafael Mária Trio és az Olá Dezső Vibraton Quartet. 9 megsérültek, az egyikük életveszélyesen, amikor egy autóbusz összeütközött egy személyautóval Budapesten az Asztóriánál szombaton, írja az MTI. Az országos mentőszolgálat azt írta, több mentőegységgel vonultak ki a balesethez. Egy középkorú nőt súlyos sérülésekkel életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. További 8 embert, köztük 2 gyermeket pedig könnyebb sérülésekkel. Két személyautó égett a 18. kerületi Zsebők Zoltán szakrendelő előtt, és még 2 a hő miatt károsodott. A tűzoltók 2 járművel érkeztek a helyszínre, és a lángokat sikerült is eloltaniuk. A fővárosi tűzoltók kiérkezésekor a lángok már átterjedtek egy másik gépjárműre is, amely ekkorra szintén teljes terjedelmében égett. 2 további autó a hő hatás miatt részben károsodott. Hétfőn gomoly felhős napos idő várható, a déli órektól fordulhat elő zápor, zivatar. Estétől nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, és ezzel a csapadék kialakulási esélye. A déli szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, időszakosan megerősödik, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni.
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők, nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: akarsz elenni? Csillag az égen, vakító napsütés, éjjel a sötétben.
1: A legnagyobb slágerek, változatosan. Sláger FM.

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hangulatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Helyreállt az energiaellátás, megszüntetik a korlátozásokat Budapesten, hamarosan megjelennek az önvezető taxik a fővárosban, magyarok is eltűntek a nepáli katasztrófában. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek. Miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte a főpolgármester vasárnap reggeli Facebook bejegyzésében. Karácsony Gergely emlékeztetett arra, a hőség és a szélsőséges időjárás idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez. A fővárosi cégek energia és víztakarékossági intézkedéseket vezetett be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Korlátozták az energiafelhasználást a közösségi közlekedésben és a fővárosi cégeknél is. Emellett takarékosabb öntözéssel óvták a fővárosi fákat, és csökkentették a vízfelhasználást. Ideiglenesen a fővárosi díszkivilágítások is leálltak a szökőkutakkal és a Gellérhegyi vízeséssel együtt, sorolta az intézkedéseket. A közeljövőben üzembe állhatnak a fővárosban az első önvezető taxik. A Mobileye rendszerrel felszerelt Zekr 001 modellek már meg is jöttek Budapestre, azután a Zalazón központjába kerültek kalibrálási céllal. A Zalazón egy autóipari fejlesztésekre összpontosító központ különféle utakkal, oválpályával, minivárossal. A magyarországi projekt célja, hogy önvezetésre legyenek képesek a villanyautók. A zalaegerszegi tesztidőszak után egy nagyobb város következik, Debrecenbe viszik majd az elektromos autókat. Itt szintén hosszabb tesztidőszak következik, ezután jön csak a nagyobb falat, Budapest. A reptéri szakszervezet szerint annyira túlterheltek a biztonsági szolgálat dolgozói, hogy az már biztonsági kockázatot jelent, és hasonló véleményt fogalmazott meg egy securitys dolgozó is. A Budapest Airport ugyan nem osztja ezeket az aggodalmakat, mégis azt ígérték, hogy reagálnak majd a szakszervezet felvetésére, javaslataira. A Légi Közlekedési Egyesület szakszervezet vezetője Csorba Attila a 24.hu-nak többek között azt mondta, kevesen vannak, hatalmas a felelősségük, rettenetes pszichés terhelés van rajtuk munka közben, és emiatt már többször is panaszt tettek. Állítása szerint a munkatársakat hajtják, sürgetik, kamerával figyelik, versenyeztetik, számon kérik, ledorongolják őket, és mindenért büntetnek. Rémálomba illő bungee jumping ugrás miatt került kórházba egy fiatal a szegedi ifjúsági napokon, miután egy segédkötél az ugrás közben a nyaka köré tekeredett. Az RTL híradó riportja szerint a fesztiválozó lábához rögzítették a gumikötelet, majd egy daruval a magasba emelt kosárból ugrott le. A kötél az esés közben megnyúlt, majd visszarántotta az ugrót, ekkor azonban egy segédkötél a nyaka köré csavarodott és többször fellerántotta a fiatalt. A sérültet a helyszínen szolgálatot teljesítő mentők ellátták, majd kórházba vitték. A vizsgálatok nem mutattak ki komolyabb sérülést, így a fiatal elhagyhatta a kórházat. A Himalája régió csújtó földcsúszamlás következtében 23 ország összesen 261 külföldi állampolgára tűnt el a Nepállal közös határátkelőhely tibeti oldalán, közölte Kína. A Magyar Külügyminisztérium korábban azt írta a 444-nek, hogy a kínai követségük tájékoztatása szerint 3 magyar állampolgárról tudnak, őket eltűntként jelentették a konzulátus, illetve a külügyminisztérium felé, hol létük továbbra is ismeretlen. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg, és egy hidegfront előterében helyenként zápor, zivatar kialakulhat. A szél napközben helyenként feltámad, délután északnyugaton az északnyugatira forduló szelet erős lökések kísérhetik. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkkal ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Ahogy mindig mondom, Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Ismét elhoztam a vétel körzet kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és azt gondolom, hogy Vándor Éva évtizedek óta hatással van a kulturális életünkre.
2: Szóhoz se jutott, őszintén, de azért mindenkinek jó estét.
1: Örülök neked, rég találkoztunk.
2: Micsoda bevezető őrület.
1: Hát de nem ezért dolgozol, hogy hatással legyél?
2: De legalábbis remélem, hogy van is némi hatás.
1: Hát biztos, hogy van, és most is ezért dolgoztok. Most ugyan a háttérben, mert próba folyamat zajlik a Karintiban, van egy rendkívül izgalmas előadás, amire készültök. Ráadásul ketten a kolléganőddel,
2: Kökényesi Ágival, igen.
1: Akivel egy másik színházban is együtt.
2: Így van, Salgótarjáni Zentefresben nagyon sokat együtt játszunk.
1: De most itt a Karinti Színházban lesztek szeptember 4-e a premier?
2: Szeptember 4-e a premier, a címe pedig Két néni, ha megindul.
1: De milyen izgalmas.
2: Igen.
1: Egyébként a címe úgyhogy is.
2: Így van, ketten vagyunk, ez nagyon izgalmas, egy francia darab, és hát, hogy mondjam, idősek vagyunk, de megmondom őszintén, a saját korunkat adjuk, tehát annyi vagyunk, amennyinek kinézünk, amelyeneknek látszunk, és amennyit megéltünk. Ez egy részből áll, tehát nincs szünet, de nem hosszú az előadás, nem kell megijedni. 17 kép, tehát egy kicsit olyan filmszerű is. Tehát ez egy nagy utazás. Testvérek vagyunk, én vagyok az idősebb, és a mamánk, aki 97 éves volt, meghalt, és eldöntöttük, hogy megkeressük a papa sírját, hogy megmondjuk neki, hogy a mama meghalt. És elindul a menet, és elképesztő kalandok sora ér bennünket. A lényeg tulajdonképpen egy utazás kívül és belül. Uh-huh. Tehát ez a két testvérpár, aki kvázi egy helyszínen, egy lakásban képzeljük el, hogy él, igazából most ismeri meg egymást. Aha. És persze feljönnek régmúlt sebek, de régmúlt örömök, tehát úgy nagyon sok minden elhangzik, és kitudódik, de például, ami nagyon izgalmas, csak egy icipici titok ebből az egészből, hogy mik vannak, ellopunk egy buszt. És azt én vezetem, úgyhogy elképesztő izgalmas, nevetséges, mulatságos, de én esküszöm, hogy én, amikor így tanulgatom, hát hogy is mondjam, csak kicsordul a könnyem. Szóval elképesztő,
1: nevetéstől
2: megérintő.
1: Vagy a...
2: Igazából mind a kettő. Mind a tehát kettő. Nagyon sok helyzetkomikum van benne, nagyon sok szövegkomikum is van, de őrületes önvallomások is vannak benne, őrületes összecsapások, kibékülések, és tulajdonképpen ez a két ember, aki együtt él, teszem az 60 éve, igazából most kerül közel egymáshoz. Csodálatos utazás, csodálatos, mondom, egy élet van benne.
1: Hát akkor jó nagy tükröt fogtok tartani.
2: Így van. Ez, én biztos vagyok benne, hogy aki a nézőtéren ül, az azt mondja, hogy ez az én családom. Uh-huh. Az azt fogja mondani, apám ilyen volt, anyám dettó, hát a testvérem, vagy fölfogja azonnal, hazamegy és fölhívja a testvérét, hogy régen beszéltünk. Uh-huh. Nem tudom, szóval komolyan most is egy kicsit úgy kiráz a hideg, hogy beszélek róla, de komolyan ez van, miközben Franciaország, hogy mondjam, északi részét egy picit bejárjuk, és de a Keszég László rendezi, akivel még nem dolgoztam, de nagyon nagy kaland vele dolgozni, nagyon-nagyon sok mindenre rávilágít, és nagyon sok mindent megmutat magáról, a világról, rólunk, a darabról. Nagyon izgalmas munka, és a díszlet is ugye van egy ilyen körszínpad, uh-huh. És a jelzésszerű a díszlet, tehát hogy mondjam, konkrétan a lényeg látszik, uh-huh. És a lényeg lényeg az, ami bennünk is van, ami megszólal, és ami a nézőkben megszólal. Szóval őrült jó.
1: Ja, elhiszem. Járt itt az Olt Tamás, ugye a Karinthy Színház igazgatója. Tőle is megkérdeztem, amit most szintén neked is fölteszek, hogy ez egy bizonyított darab. Ugye ez már egyszer bizonyított, vagy hát néhányszor. De az garancia arra, hogy itt is fog? Tehát lehet garancia egy francia vígjáték a sikerre?
2: A mi nevünk, mely szerint Kőkényesi Ági és Vándor Éva, meg a Keszék László, én nagyon remélem, hogy garancia. Mert tényleg együtt szüljük is, együtt alkotjuk, formáljuk a darabot. És én megmondom őszintén, hogy szerintem az a szeretet, ami köztünk van, az át fog sugározni a nézőre. És ha ezt a szeretetet érzik, akkor biztos, hogy tetszeni fog, biztos, hogy szeretni fogják, sőt, megkockáztatom, hogy többször is megnézik.
1: Nagyon így.
2: Igen.
1: Úgyhogy néhányszor el fogjuk mondani, szeptember 4-e, ugye a premier, és onnantól...
2: Este a Karinthy Színházban.
1: De onnantól Budán. Lesz. Ott bizony, Buda egyetlen kőszínházában, ugye?
2: Igen, így van.
1: Úgyhogy ajánljuk szeretettel, karinthyszínház.hu-n az összes többi időpontot is megtalálják egyébként. Igen. Némi kulisszatitkot áruljál, kérlek. Ha jól tudom, akkor ti ezt már elkezdtétek talán májusban?
2: Májusban próbálni? Volt az olvasó próba, tudod, ez így szokott lenni, olvasó, aztán ilyen rendelkező próba, aztán további próbák. Hát közben jött a nyár, és közben jött egy nyári darab Salgótarjánban, amivel ugye...
1: Jött az Ente nyárban?
2: Az Ente nyárban, szintén fellépők voltunk az Ágival együtt, úgyhogy ez egy kicsit elég kusza nyár, de megmondom őszintén, ennek a darabnak a titka, vagy legalábbis, hogy is mondjam, csak fontos része a szövegtudás, és miután állandóan, hogy a ketten vagyunk, tik-tak-tik-tak, így beszélgetünk, úgyhogy hasznos volt a nyári együttlét is az Ágival, mert miközben készültünk arra a bemutatóra, közben folyamatosan mondtuk is ennek a szövegét, úgyhogy nyár is volt, meg nem is, úgyhogy mondjuk a nyaralás az idén elmaradt, illetve volt egy kicsi a családdal, ami csodálatos volt, mert azért az kell a lelkemnek, az kell, hogy építés és frissít. Úgyhogy, tehát ez egy elég hosszú, hogy úgy mondjam, folyamat, de igazából a nagyon-nagyon erős munkák, ezek most kezdődtek augusztus 20-a körül.
1: Na, hol tartotok most? Még van ugye nagyjából egy hét a bemutatóig.
2: Igen, tehát most jön a java, tehát jön a ruha, jön a zene, jön a világítás, és jön a megállás nélkül csináljuk, hogy vérré váljon, most fog vérré válni, és már nem is mi fogunk beszélni, hanem a Bernadett meg az Anett, akiket játszunk. Hát nagyon várjuk, én elképesztően kíváncsi vagyok, hogy fog reagálni erről a néző. A francia humor azért az más, mint a magyar, meg van benne egy csöpnyi kis fekete humor is találtatik benne.
1: De szeretik a magyarok, nem? A francia humort, meg a fekete humort is.
2: Meg a fekete humort is, de nagyon elegánsan, tehát nem az az ijesztő, Jézus Isten, mi ez, hanem amikor az ember egy kicsit meghallja, és hogy újabb spéttel röhög rajta. Tehát nem azonnal bruha házik, hanem jaha, és akkor így már nevet is. Aha. De mondom, ez így libikókázik föl-le a vidám és egy kevésbé vidám rész, de mindenképpen megérintő. Hogy mondjam, szembenézni a egy picit, most nem akarom elvadítani a nézőt, uram Isten, nehogy, de persze benne van a halál. De hát az élet mellett ott a halál. Tehát ha nincs ez, nincs az. És felértékelődnek dolgok, persze, rögtön, amikor felviláglik egy picit a másik.
1: De ez ilyenkor bennetek magánemberként is?
2: Igen, én végigvettem akár a családomban, ugye ezeket a fura haláleseteket, hát nem fura butaságokat beszélek, hát
1: elfogadom
2: nyilván, hogy mondjam, mind a mai napig próbálom ezt, hogy mondjam, elfogadni, kezelni, persze. És de mondom, olyan módszerrel és olyan módon és olyan stílusban nyúl ehhez a témához, ahogy, hát hogy is mondjam, csak meglepő, de kellemes. Tehát, hogy mondjam, nem ijesztő. De mégis elgondolkodik az ember, és akkor úgy marad egy picit, és végig gondolja mindazt, ami elhangzott a színpadon, és akkor talán még otthon is gondolkodik.
1: Biztos vagyok benne, hogy így lesz egyébként. Ha már kulisszákat kérdeztem, van egy visszavisszatérő téma ebben a műsorban. Elnézést ért a hallgatóktól, akik már unják, de esküszöm, hogy én ezt kutató szándékkal kérdezem meg minden színházból érkező alkotótól. Képzeld el, hogy egyszer az egyik pályatársad, egy kőszínház társulati tagja elpöttyintette ebben a műsorban a következő mondatot, hogy ő szíve szerint a premiért követő 4.-5. előadásra engedne be talán közönséget, addig senkit, mert hogy szerinte nem tud összeállni a darab a premierre. És azóta ezt én tényleg még rendezőknek is mondtam, van, aki itt veri az asztalt, hogy ilyen nincs, mert össze kell állni, és van, aki meg azt mondja, hogy igen, igaza van. Na, kérdezlek téged. Hogy látod?
2: Mindent. Ezt se lehet általánosítani. Egyszerűen nem lehet általánosítani. Életemben volt ilyen, és volt olyan. Tehát volt olyan, ami nyilván a bonyolultsága miatt, vagy esetleg valami technikai helyzetből adódóan, tényleg ott tudom, a 3.-4. előadása ért meg, de a megérésben ott van a közönség is. Tehát a közönség nekünk folyamatos partnerünk, akár azzal, hogy hallgat, akár azzal, hogy nevet, akár azzal, hogy tapsol, azzal, hogy elfogad, vagy elutasít. Tehát ez is hozzátartozik a megéréshez. De, hogy is mondjam, viszont volt olyan is, és remélem ez is az lesz, amit alig vártuk már, hogy közönség jöjjön. És hogy lássuk, mint egy születésnap, hogy mit szólsz a tortához, ízlik? És annyira szeretném meggyújtani azt a gyertyát, hogy tüzel, lágoljon, fújjátok el, és mindjárt, tehát, hogy egy ünnep legyen. Én ezt ünnepnek tartom, és persze a legjobb érzés az, amikor készültél erre a nagy születésnapra, és minden klappol, és jól megy. Amikor úgy érzed, hogy hú, egy picit elsosztad, ezt most elcukroztad, akkor nyilván nem az az érzet, de én nem gondolnám, szerintem azért, amit ő mondott, abban benne lehet konkrétan a közönség. Mert az első előadás, az mindig az első szembesülés azzal a reakcióval, hogy ők ezt hogy veszik. És neked ez tanulságos fönt a színpadon. Tehát tanulsz még egy kört. Tanultad idáig a partnerrel, a rendezővel, az összes kiegészítőkkel, most meg megtanulod a közönséget is. És holnap már nyilván vagy befolyásol, vagy nem hagyod magad, vagy te mondod azt már, hogy már pedig itt pedig akkor is figyeltek rám, vagy hogy is mondjam, itt alakít. És azt mondom, hogy attól függetlenül, hogy minden le van rakva, akarom mondani a hangsúlyok is, a zene, a tánc, minden. És mégis azt mondom, én meg ezt mondom, aztán bocsásd ezt is esetleg vitára, nincs két egyforma előadás. Nincs. Mert ott a közönség. És az igenis beleszól.
1: Egyébként a közönség tényleg minden este más?
2: Tud lenni az, így van. És az a legérdekesebb, hogy válik homogénné. Tehát, hogy egyik este az a fajta tapasztalatod, hogy elszáll az előadás. Úramisten, mindennel nevetnek. Ugyanaz az előadás másnap, másik közönséggel nem szólal meg. És ott állsz, és nem érted. Mert tegnap itt értette mindenki. Igen. És hogy ettől, mitől lesz homogén a megértés, az elfogadás, vagy a nem kevésbé elfogadás? Én ezt nem tudom, hogy ennek, ez hogy jön, ez mi a titok, hogy nyilván olyan érdekes, hogy a közönségben is vannak hangadók. Tehát, hogyha valaki mer, hogy úgy mondjam, reagálni.
1: Igen, akkor
2: az vagy végig hullámzik a közönségen, és lesz homogén, vagy megakad, és aha, akkor a másik. De mondom, tényleg nincs két egyforma, nincs. Nincs.
1: És egyébként ugye millió színházban játszottál.
2: Igen.
1: Van különbség egyik színházi közönség, meg másik színházi közönség között? Tehát most akkor Salgó Tarjánt említetted.
2: Igen.
1: Más a Salgó Tarjáni színházba járó közönség, mint a pesti? Vagy a budai, akkor maradjunk a karanténnél.
2: Természetesen nagyon szereti a színházát a Salgó Tarjáni közönség, és akik járnak, és akik eljönnek, azok értő-érző közönség. Mert már, hogy mondjam, kiművelődtek, fú, de hülyé hangzik, de hát hogy mondjam, megtanultak színházat nézni, megtanultak színházba járni, megtanultak figyelni, megtanultak érdeklődni, kíváncsinak lenni, és értékelni. És Budapesten ez meg nem tudom, száz több színház. Megvan a saját közönsége. Leginkább kialakul a stílus miatt, a műfaj miatt, most nem feltétlenül próza és zenére gondolok, de az is, de a prózában is van mindenféle. És az a közönség, nem azt mondom, hogy tudja, mit kap, de leginkább úgy készül, hogy ő azt akarja látni, amit kap. Ha pont azt akarja látni, hogy fú, most valami olyan lesz, amit még életemben nem láttam, akkor annak örül, vagy hogy mondjam, az a Salgó Tarjáni ugye az egy olyan színház, ahol minden műfajt egy színház ad. A zenést, a drámát, a tragédiát, a gyerekdarabot, mindent. Tehát vidéki színház, tudnia kell mindent. Tehát, hogy mondjam, a közönség úgy alakul. Itt meg külön színházak vannak gyerekeknek, külön színház zenésnek, bár most már leginkább mindenki szeret zenéset játszani.
1: Igen, igen,
2: igen, tudjuk. És akkor, de ha mit tudom én, elmész az Operett színházba is, tudod, mit kapsz, de ha elmész mondjuk a Thália színházba is, megnézel egy zenéset, akkor is tudod, hogy mást kapsz.
1: Igen,
2: más,
1: igen.
2: Más, de arra vagy kíváncsi. Szóval, hogy mondjam, ott már saját közönsége van, és tudja, érti, szereti, várja azt, amiért nem véletlenül jár oda.
1: Így, hogy ketten vagytok a darabban, nagyobb a felelősség? A megoszló felelősség is persze. Úgyhogy nem egy, mit tudom én, 10 szereplős darab, ahol eloszlik akár az előadás kimenetelének a felelőssége.
2: Hát, figyelj!
1: Vagy ilyennel nem is foglalkoztok?
2: Én nem foglalkozom ilyennel, és megmondom őszintén, a 10 szereplősnek is mindenkinek van felelőssége. Én nem mondanám, hogy annak, aki csak egyszer jön be a színpadra, mondjuk van egy jelenet, hogy annak ne lenne
1: felelőssége. Nem találtam ki. Ezt ugyanitt egyszer valaki azt mondta, hogy a több szereplős darabban, főleg nagyobb színpadokon el lehet bújni.
2: Hát bújjon el, akinek arra van kedve. Én nem bújok el, az egészen biztos. Sőt, mondom, én valahol le is nyilatkoztam, hogy mennyire szeretem a kis karaktereket, vagy a kis szerepeket, hogy abban is pontosan meg tudja élni az ember azt, amit az a figura képvisel, csak nem olyan hosszan, hogy 7-től 10-ig, hanem mondjuk van egy 10 perc, 20 perc, mennyi éppen.
1: Igen.
2: Vagy lehet, hogy az egész előadáson végig mindig csak egy mondatra bejön, és lehet, hogy neki lesz a legnagyobb tapsa. Hát ezt nem lehet tudni.
1: Világos.
2: Én nem bújok el. Azt tudni, a felelősség egyforma. Pont 50-50.
1: Oké.
2: És ennél igazságosabb a világon nincs.
1: Oké, elfogadom. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Vándor Évának még inkább örülök, és köszönöm a bizalmát, meg azt, hogy eljött ide a stúdióba. Hát akkor még egy picit a felelősségről. Képzeld el, hogy van egy élményem itt a rádióval, Molnár Piroskát kísértem egyszer be, és jöttünk fel a lifttel. Beszállt valaki a liftbe. Ugye olyan épületben ülünk, ahol például van itt egy fodrásszalon, és a fodrásszalonba érkezett az illető, aki beszállt velünk a liftbe, odafordult a Piroska felé, és azt mondta, hogy bocsánat, biztos mindenki ezzel fárasztja, de hogy neki, és akkor mondott egy 25 vagy 30 évvel korábbi élményt Kaposvárról, hogy a cseresznyéskert, az mekkora élményt adott. És azóta ezen gondolkodom, hogy azért nektek, alkotóknak óriási felelősségetek van abban, hogy nem tudjátok, hogy mikor, melyik este kinek szereztek életre szóló élményt.

0: elég fura, igen, igen. Hát ilyen régiről való visszajelzést azért, hát igen.
1: Na jó, de ez a színháznak a sajátossága, nem?
0: Hát igen. De milyen jó Piroskának, de jó, mert hát hát hol van már ugye a közönség, mert ugye, hát ugye, na.
1: Na, de ezt csak azért mondom, mert azt is mondják a pályatársait, hogy a színház az a művészeti forma, ahol a tegnap sikere abszolút nem számít, ez igaz?
0: Hát igen, mint a ma, annyira a ma, a ma jelene ez az egész műfaj, hogy...
1: Na, de
0: hogy,
1: közben meg látod, mégiscsak hagytok emlékeket, nem hát is akármilyet.
0: Igen, szerintem mindenki azonban. Tehát, igen. Nem tudhatjuk, hogy kiben mi. És tudod, és az még pláne jó, hogy Kaposvár, mert ugye az egy vidéki város,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen.
0: Hát igen, a Piroska életében ez jó sok év volt, és rengeteg kis csodálatos szerep, én is láttam őt, de hogy is mondjam, hát erre visszaemlékezni, ez csodálatos.
1: Hát persze.
0: Az, hogy ma kijövünk a színházból, és ott van, mit tudom én, néhány ember, na vagy de mondjuk csak egy, és azt mondja, hogy köszönöm.
1: Ez megvan egyébként esténként?
0: Megvan. Előadása válogatja, természetesen, de megvan a Shirley-vel, meg aztán folyamatosan meg is volt, és igen, hát az egy jelen pillanatban a legnagyobb büszkeségem, és tényleg csak remélni merem, hogy ez a két szereplős is egy olyan személyes élmény mindenkinek, mert a Shirley is az. Pontosan ettől a Shirley-vel is az volt, amit szeretnénk ebben a darabban is megmutatni, hogy ne az legyen, hogy nézel egy színházat, hanem utazzál te is velünk, igen, kívül,
1: igen,
0: belül.
1: Igen.
0: Azzal is, amivel igazán lehet menni, egy olyan darab, amit nem úgy nézel, hogy színházat látsz, hanem olyan, mintha belesnél az ablakon, vagy velünk utaznál a vonaton, a buszon, vagy valami. Ez az élmény az, ami valós is, és ilyen mély élményeket. Hajt.
1: Egyébként te, neked van egyáltalán arra időt, hogy elmenj más társulatok, más előadásait hát, megnézni?
0: Igen, nagyon ritkán, és összegyűlt már rengeteg, és most boldog vagyok, mert október-november az, amikor nem játszom sokat, és valószínűleg nem is próbálok, vagy legalábbis úgy tudom, hogy nem próbálok, és akkor...
1: Bepotolok?
0: És elindulok.
1: Tehát akkor még van kedved elmenni?
0: Nagyon, sőt, nagyon sok jó előadásról hallok, és annyira szeretem, és én nekem is látni kell, persze, mert elmúlik minden.
1: De tudsz közönségé válni?
0: Tudok, abszolút, én nagyon beleérző vagyok, megyek vele.
1: De tényleg nem az van, hogy te ezt mennyire
0: kritikusan
1: csinálnád?
0: Nem, tévét tudok úgy nézni, hogy... De a színház az engem elvarázsol.
1: De a mai nézem, napig, akkor hát itt az is, a lényeg, hogy a
0: mai napig. Én ott ülök, mint egy gyerek, megint ott 10 éves vagyok, tessék, varázsoljatok el, lepjetek meg, nem tudom, de úgy vagyok vele én is, hogy jaj, de jó, hogy itt vagyok.
1: Aha. És milyen típus vagy, aki ha jót lát, akkor felhívod a kollégát, ha ismered?
0: Ha ismerem,
1: írsz,
0: igen.
1: Vagy
0: írok neki, mert igen.
1: Ez mennyire jellemző rá a szakmára?
0: A reagálás?
1: Igen.
0: Hát szerintem ezt is embere válogatja. Szóval van, aki eltűnik, mintha ott se lett volna, van, aki bejön és hangosan adja a társulat tudtára, hogy itt volt és tetszett, vagy akármi a vélemény. Valakit már akkor tudjuk, hogy ott valamikor a nézőn köztül, mert halljuk a reagálását. De azok, akik engem igazán megkeresnek, és reagálnak arra, amit láttak, az mindig nagyon jól esik. Uh-huh. Az mindig. Megszoktuk egymást lepni mondjuk az öltözőben, és akkor bekopogtatunk, hogy szia, itt voltam, és teljesen oda vagyok. Vagy ha nem annyira, akkor hazamegyünk, és megírunk valamit, hogy jó volt, tetszett, vagy nem tetszett, vagy jó, ezt mondjuk nem szoktuk meg.

0: írni. Aha. Inkább azt, hogy miért volt így, vagy miért nem úgy, mit, akivel úgy vagyok.
1: Világos.
0: Amikével olyan kapcsolatban vagyok, hogy ezt meg tudom tenni. Akivel mondjuk egy távolság van, aha, akkor az csak legfeljebb megírom, hogy gratulálok, csodás volt, vagy bármi.
1: A Karinti mióta van az életedben?
0: Oha! Képzeld, pont most mondtam valakinek is, 2006-ban én játszottam ott egy isten jó darabot, ez a New York-i páparablás volt a címe, és a Vallai Valc, most nem tudom, azért Vallai Péter, igen, csak ugye Valc volt a fia, most Valcot fölvette, de ő Vallai Péter volt, Bács Ferenc, és a Nádas Gyuri hozta a darabot, a Cseke Péter rendezte is, és hát még a Szente Vajk, mint a fiamat játszó, úgymond kezdő színész itt Budapesten, nem régi volt akkor érzepesre, és így szerepeltünk benne, de elképesztő jó volt, és tudod, annyira érdekes volt, hogy hát akkor volt, azt hiszem, talán, ha jól emlékszem, ez a TV-ostrom, vagy valami, tehát egy őrület volt az utcán.
1: Őrület volt a városban.
0: Politika
1: is.
0: Volt, aha, az utcán, politika volt a színpadon. Tehát lefogtuk a pápát, vagyis legalábbis a férjemet, játszó Nádas Gyuri, és nem engedi ki, amíg egy nap béke nem lesz a világon. Tehát ez volt. És abszolút lehetett érezni, tehát a tétet. Uh-huh. Mert akkor itt Budapest felfordult. Uh-huh. Sőt, volt olyan, hogy 8-kor kezdtük az előadást, mert egy busz nem tudott jönni a felfordulás. Uh-huh. Na most ezt nem akarom, nem akarok erre visszamenni.
1: Ez Marci időszak, ugye?
0: A Marci időszak, abszolút. De őrületes volt, és végülis mindjárt elmegy a pápa, annyi a béke, és ez az utolsó mondatom, hogy hát helyreállt a világ rendje, és őrület volt a Pesti utcákon. Tehát, és ez nagyon mélyen. Tehát nekem olyan mélyen bevésődött ez az emlék, hogy így el is mondtam neked. De ettől, igen, függetlenül a Marci rendezésében 2010, azt hiszem, vagy 2011, inkább, bárjál most ezt pontosan nem tudom, a Szentpéter esernyője mind a mai napig megy a színházban, igen, és mind a mai napig azt a szerepet játszom benne, amit nagyon szeretek, és őrizzük, tényleg mementó.
1: Színházi történelmet írni milyen?
0: Ja.
1: Mert többször voltál ilyen nagy formátumú előadásokban, ami akár színház történelmi pillanat is.
0: Hát igen, az ember akkor azt nem tudja.
1: Ezt na, tehát hogy ezt akartam meg kérdezni, hogy az nem érzed közben.
0: Érzed, hogy jó. Uh-huh. És a visszajelzés ebből is, érzed, hogy nem mindennapi. Nem egy szokásos jó, hanem valami nagyon-nagyon különlegesen jó. Ezt el tudom mondani, volt nekem például a Gálerzsi rendezte Éjjeli menedékhely, vagy a, vagy a Pillantás a hídról, ami meg a József Attila stúdiójába ment több mint 100-szor, ami őrületes nagy szó, és tényleg gyönyörű előadás. De tudom mondani ezeket a jó előadásokat is, mondjuk, most azért mondom a József Attilát, mert 1000 évet voltam ott, és igen, mindenféle darabokban több 100-szor játszottuk el, 300-szor, 400-szor, de akár a Made in Hungáriát is, vagy a miniszterférje, mindegy, ugye akkor jött be az országba, hát a Kern Koltai volt az első, és csodás volt velük együtt játszani, és mondom, a Szent Péter is a Karintiban már túl van a 100-on, szóval ezek csodálatos élmények, és nagyon remélem, hogy minden évben tudunk az ifjúságnak igazi élményt és hát varázslatot
1: adni. Hogy legyen ez az előadás is.
0: Így van, kop.
1: Szeptember 4-e, kedves hallgatóink, Két néni, ha megindul, és aztán nézzék a Karinti Színház weboldalát az összes többi előadásért, mert ez most már innentől fölkerül a minek hívják a programba, vagy a menü, mondd már a színházi.
0: Hát ez a színház.hu,
1: ezt így hívják, a színházi műsor.
0: Színházi műsor, a Karinti Színház havi műsora.
1: Az évadban ott lesz, és fontos. igen, szerepet játszhatok.
0: Igen, várunk mindenkit
1: szeretettel. Három percünk van, még annyit hadd kérdezzek meg, ezt megkérdeztem a Tamástól is, hogy amikor elindul egy évad, igen, ugye ez egy évadindító premier, igen, most a Karintiban, hogy az fontosabb vagy másabb, amiatt, hogy az azzal indul az egész.
0: Hát igen, minden bemutató egy ünnep, de az elindítás ugye az a nagy hang, az az első kongatás. Uh-huh. Szóval az a, tudod, a lovak starthoz, igen, és akkor az a legelső, és ha az tényleg nagyon jól sikerül, az mindent egy kicsit átveszi utána mindenki ezt a ünnepi, hogy akkor az is, ez is. Persze, hogy mindenki azt akarja, hogy jó legyen és siker legyen, hát ezért dolgozunk, ezért élünk, de hogy az első, az igen, az olyan,
1: na,
0: bemutató.
1: Szóval ez jó.
0: Igen, igen. És ez elég közel van ugye a Marci születésnapjához,
1: igen, igen,
0: ami
1: igen,
0: szeptember 1-e, és ez még egy kicsit fényezi ezt az ünnepet. Még ünnepibbé teszi.
1: Te meg ráadásul még ismerted is, meg sokat dolgoztatok.
0: Igen, mi nagyon jobba voltunk, és jó volt vele dolgozni.
1: Ezt
0: igen
1: akartam kérdezni, hogy szeretted a közös munkákat. No, hát én sok ilyen pillanatot kívánok neked, ilyen nagy pillanatot, amiről majd még tudunk sokat beszélgetni itt a Slágerkultban. A hallgatókat pedig arra kérem, hogy azt a sok-sok energiát, amit Évike beletesz az imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák.
0: Igen,
1: járjanak,
0: köszönjük,
1: színházba, Karinti Színházba, elsősorban aztán mindenhol, ahol csak Vándor Éva fellelhető.
0: Ott áll meg a villamos, bemondják, Karinti Színház.
1: Így van, milyen jó, hogy már ez is megtörténik. No, hát köszönöm, vigyázz magadra.
0: Én is köszönöm.
1: Itt voltál, Vándor Évával beszélgettem, kedves hallgatóink, akinek rengeteg díjat, minden.
0: Még csak ennyit, hogy még a Kökényesi Ági neve, mégis
1: Kökényesi
0: egy kicsit kevesebbet,
1: csókoltatjuk.
0: Igen, Vándor Éva, Kökényesi Ági és Keszeg László rendezte. És aki minket szeret, az mind legyen
1: így
0: ott.
1: Így van, őket is meg majd várom a műsorba egyébként.
0: Tudod,
1: majd
0: még akartam mondani egy nagyon jó pofát, de
1: Még mondhatod.
0: Ha nem tetszik, kivágod.
1: Én semmit nem vágok ki ebből.
0: Mert én azon nevettem, hogy ugye a Kökényesi Ági, akit mindenféle szempontból lehet szeretni, ismerni, de ugye a Jennifer Aniston az a mind magyar hangja. Én meg a Lois, a Family Guy-ban a Lois magyar hangja vagyok. Tehát így ez a két magyar hang fog egy színpadon beszélni egymással.
1: Zseniális.
0: És aki azokat szereti, az legyen kíváncsi erre is.
1: Így van. Találkozunk a Karinti Színházban.
0: Okay.
1: Szeptember 4-én. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, Évikétől elköszönök, önöktől még nem. Folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Vándor Évának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Eltűnhet Budapest faállományának egyharmada. A főváros 4 helyet rontott az élhetőségi ranglistán. Változik az alsórakpart hétköznapi lezárása az iskolakezdés miatt. A hírekkel Molnár Róbert köszönti önöket. A fővárosi zöld felületeket súlyosan érinti az aszály és a klímaváltozás. A főkert vezetése szerint a következő 10-15 évben Budapest felnőtt faállományának legalább egyharmada eltűnhet. Budapest utcáin egyre több helyen látható kivágott fatörzsek, miközben fogyatkoznak a fák, írta a Népszava. A cikk szerint a fővárosi zöld felületek sokkos állapotba kerültek az aszály és a klímaváltozás hatásai miatt. A főkert vezetése augusztus elején beszélt arról, hogy a következő 10-15 évben a budapesti felnőtt faállomány legalább harmada elveszhet. A forrásanyag szerint a probléma már nem pusztán az új fák ültetésével kezelhető. A Népszava összefoglalója szerint a hangsúly a meglévő, rossz állapotban lévő fák életben tartására kerülhet. A cikk azt is kiemeli, hogy a jelenlegi jogi környezetben a betonnak és a közműveknek több joga van, mint az élő környezetnek. Budapest 4 helyet rontott az Economist élhetőségi rangsorában. A lista élén továbbra is Koppenhága áll, miközben Nyugat-Európa megtartotta vezető szerepét. Ázsia viszont látványosan erősödött, a Közel-Kelet több városa pedig a romló biztonsági helyzet miatt nagyot zuhant. Budapest 91 pontos élhetőségi indexel a 36. helyen végzett a 173 várost felsorakoztató rangsorban. Ez a valóságban azt jelenti, hogy egy év alatt 4 pozíciót veszített a magyar főváros, miközben az összesített pont száma egy ponttal csökkent. Ezzel Budapest bekerült azok közé a városok közé, amelyek a legnagyobbat csúsztak lefelé a rangsorban. A magyar főváros ugyanakkora 4 helyes visszaestést szenvedett el, mint Luxemburg, Portland, Abu Dhabi és Dubaj. Hamis okmányokkal és meghamisított bélyegzőkkel próbált bejutni a schengeni térségbe 6 gánai állampolgár, akiket a repülőtéren tartóztattak fel a rendőrök. A rendőrök a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren augusztus 29-én délután ellenőriztek 6 gánai állampolgárt. Megállapították, hogy 5-ük okmányából lapok hiányoznak, valamint azt is, hogy hamis átlépő bélyegző lenyomatokat tartalmaznak. A gyanú szerint a velük utazó 58 éves gánai állampolgár közreműködhetett abban, hogy az 5 férfi a schengeni térségbe utazzon, ezért vele szemben embercsempészés miatt büntető eljárás indult. Változik a pesti alsórakpart hétköznapi lezárása az iskolakezdés miatt. Augusztus 31-től az eddigi 17 óra helyett csak fél héttől válik autómentessé a rakpart, írja a fővárosi önkormányzat közlése nyomán a hvg.hu. A hétvégi rend nem változik, továbbra is egész nap használhatják az autómentes rakpartot a kerékpárosok és a gyalogosok. A lezárás kezdetén, illetve a rakpart újbóli megnyitását követő fél órában még előfordulhat gépjárműforgalom, ezért ebben az időszakban fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől. Varga Ádám ezüstérmet szerzett vasárnap a kajak egyesek 500 méteres versenyében a poznani kajakkenu világbajnokság záró napján. A kajakos Lucz Anna, szám kétszeres Európa bajnok a 200 méteren szintén ezüstérmet szerzett. Varga maga biztosan nyerte az elő- és középfutamot, utána azt mondta, a tavalyi szezonja nem úgy alakult, ahogy szerette volna, viszont most arra tökéletes formába lendült. Hétfőn gomoly felhős napos idő várható, a déli órektól fordulhat elő zápor, zivatar. Estétől nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, és ezzel a csapadék kialakulási esélye. A déli és szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, időszakosan megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyerekek biztonságáért. Szerdán Budapestre látogat az Európai Tanács elnöke. Mintegy 30 programmal készülnek a 28. Zsidó Kulturális Fesztivál szervezői. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Képzésekkel segíti az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyerekek biztonságáért. Magyarországon közel 25 000 gyerek él anafilaxiás allergiával, ezért a tárca ingyenes képzési és információs lehetőségeket kínál az intézményeknek. Három eszköz áll rendelkezésre. Online képzés az Allergia Képzett Iskola Egyesülettől, gyakorlati oktató videó a Betesda Akadémián és egy részletes segédlet több szakmai szervezet együttműködésével. És azt kérik, hogy az intézményekben dolgozók legalább 80%-a végezze el valamelyik képzést. Szerdán Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke. António Costa Magyar Péter kormányfővel az EU következő hosszú távú költségvetéséről tárgyal majd. Az Európai Tanács elnöke már korábban közölte, hogy augusztus 25-e és szeptember 17-e között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét. Az idei megbeszélések középpontjában az EU következő hosszú távú költségvetése áll, de szó lesz a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Letartóztatta a Monolith tömegverekedés két gyanúsítottját a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója, írja a HVG. A két férfi hétfőn több társával egy haragos család Monolith házához ment, ahol fenyegetőzés után vascsövekkel és más eszközökkel bementek az udvarra, majd verekedés tört ki. Két férfi 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A bíróság szerint fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az is, hogy ismét bűncselekményt követnének el. A döntést az ügyész tudomásul vette, a gyanúsítottak és az egyik védő fellebbezett. A végzés nem végleges, de végrehajtható. 6 helyszínen mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel rendezik meg augusztus 30-a és szeptember 10-e között a 28. Zsidó Kulturális Fesztivált. A rendezvény sorozat nem csak kulturális esemény, hanem a közösségek és értékek találkozási pontja, amely hidat teremt a hagyomány és a modernitás között. Erről Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Hit közösség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
2: Az idei fesztiválunk mottója a hagyomány, jelenlét, ünnep, mindannyiunk közös ünnepe. Ismét rendkívül gazdag és sokszínű programsorozattal várjuk a közönséget. A zene mellett az irodalom, a színház és a film is hangsúlyosan jelen lesz. A klasszikus és liturgikus zene, a klezmer, a jazz, a swing és a világzene mellett irodalmi estekkel, különleges színpadi előadásokkal, filmvetítésekkel és közönség találkozókkal várjuk az érdeklődőket. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy az idei fesztivált a világzene egyik legnagyobb legendája, a Grammy-díjas Gypsy King koncertje nyitja meg a Dohány utcai zsinagógában. Helyszínek a Dohány utcai, Rumbach-Sebestyén utcai, Hegedűs Gyula utcai és a Frankel Leó úti zsinagógáink, valamint a Goldmark terem a Sip utcában és a Bálint ház.
1: A programok a zsidókulturálisfesztivál.hu oldalon érhetők el. A legmagasabb szintű hatósági ellenőrzés lépett életbe az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében, egyelőre december 24-ig. A vörös zónának nevezett város részhez tartozik a Forum Románum régészeti parkja és a Kapitólium dombja is. Róma ezen részén megemelik az utcákon szolgáló hatóságiak létszámát, akik eltávolíthatják a veszélyesnek ítélt személyeket. A közbiztonsági intézkedés csomag a június közepén történteket követi, amikor a Kolosseum szomszédságában második generációs bevándorlók csoportja összecsapott a rendőrökkel. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

size and length.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohemian Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Büntető feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Leállították a tiszalöki vízerőművet. Eltűnnek a parkolóautomaták Budapest utcáiról, de néhányat hazavihetünk. Molnár Róbert vagyok. Büntető feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen. Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és hivatali visszaélés büntetének gyanúja miatt az M6-os autópálya üzemeltetési jogának az MKIF koncessziós társaság részére történt odaítélése ügyben. Jelentette be a Közlekedési és Beruházási Miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágában adta oda a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó autópálya koncesszornak a szerződést. A Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt leállították a tiszalöki vízerőművet. Az erőmű elsődleges feladata a vízhozam szabályozása, az energiatermelés csak másodlagos funkció. Tiszalök és a térség energiaellátása továbbra is biztosított, miközben a paksi atomerőmű teljes kapacitással termel, írt a Facebook oldalán Szakács Péter Lajos helyi képviselő. A tiszalöki vízerőműben a csökkenő vízhozam miatt az elmúlt napokban már csak egy zsilip üzemelt, majd teljesen leállt az áramtermelés. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémiai Alapítványt, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook oldalán. A tárcavezető szerint az alapítvány működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. A budapesti Diana utcai mintegy 1 milliárd forintért felújított ingatlant olyan célra használják majd, amely valóban a közérdeket szolgálja. A miniszter közölte, nincs szükség közpénz kifolyató szervezetekre. A forrásokat a szakdolgozók béremelésére, a kórházak fejlesztésére, a beteg útak átláthatóbbá tételére és a népegészségügy újjáépítésére fordítják. Eltűnnek a parkolóautomaták Budapest utcáiról, de néhány darabot hazavihetünk. Július 1-től már csak applikációval vagy SMS-ben lehet parkolást fizetni Budapesten, kivéve a 11. kerületet, ahol megmaradt az automatás parkolási lehetőség. A legtöbb kerület ezt követően nekiállt leszerelni a korábban használt eszközöket. A főváros 9. kerületében Ferencvárosban néhány nappal ezelőtt szerelték le az utolsó parkolóautomatát, amely egyike volt a korábban használt 200 darab eszköznek. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kért és természetesen kapott is egy ilyen parkolóautomatát gyűjteményébe. Emellett további 10 darabot olyan magánszemélyek vagy közösségek kaphatnak meg, amelyek művészeti vagy közösségi projektekhez, illetve személyes kötődés miatt szeretnének egyet a saját gyűjteményükbe vagy otthonra, mondta Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere. Mohács 500 éves emléke és üzenete nem csak történelmi veszteség, hanem az is, hogy a magyar nemzet mindig képes felelni a nehézségekből és összefogva újjáépíteni az országot, írta az országgyűlés elnöke Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, azt kívánom, hogy a következő 500 év legyen a magyar nép számára történelmi tragédiáktól mentes. Szóljon nemzetünk felemelkedéséről, erősödéséről, összetartozásáról. Hétfőn gomoly felhős napos idő várható, a déli órától fordulhat elő zápor, zivatar. Estétől nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, és ezzel a csapadék kialakulási esélye. A déli és szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, időszakosan megerősödik, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

senkivel. Én úrba zúgják a fákon a kabócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: amikor nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Szeressek a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, régi hibákban többé ne essek.

Ez a Sláger FM.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Hazugságban éltem.
1: Sláger FM.
2: Hazugságban éltem.
3: A kedvenc magyar slágerek.
4: A Sláger FM-en.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja a terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, Kertek, Korok, Népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megindult a forgalom a Flórián téri felüljárópár északi ágán. Szeptember 11-én kezdődik a Józsefvárosi Jazz Fesztivál. Két személyautó égett a 18. kerületi szakrendelő előtt. Molnár Róbert vagyok. Erdő Péter szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján a szombaton közzétett üzenetében írt.